0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önni

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, a mikrofonnál Kis Mártin, üdv mindenkinek. Lóit hozom egyenesen Németországból, ő egy Z-generációs énekesnő, és nekem olyan visszahúzódó lánynak tűnik, de ez lehet, hogy csak a látszat, mert hogy nagyon közel állnak hozzá a TV és show műsorok. Hát egyrészt egy ilyenben tűnt fel annak idején a The Voice Kids német verziójában, illetve tavaly előtt megnyerte a német állarcos énekest pandának öltözve. Hozom már is Lóit!

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a top 500-as listánkon pedig tuti, hogy találkozni fogunk Lost Frequencies dalaival, és hogyha valaki azon tűnődne, hogy melyik dalára is fogsoljak, hát ugye ott volt az Are You With Me, a Head Down, a The Feeling, a Back To You, a Where Are You Now, Summer Days, Melody, Crazy, Reality, olyan sok Lost Frequencies dal van, egyébként én magam is meglepődök, Rise, azt lehet, hogy nem is mondtam, és ez, hát ezt most nagyon szeretjük tőle, Live It All, Lost Frequencies-től a Rádió 1-en.

0: Rádió 1-et hallgatják.
1: Mert munka közben is folyamatosan csak megy a zene, arra tudok fókuszálni, teljesen kikapcsol, nagyon jó. Vagy épp feldobsz, vagy ami kell, teljesen mai zenéket játszik, és akár ez lassabb, gyorsabb, mixek, nagyon szeretem.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hajnalban is. A következő órát is megtöltöttük annyi Rádió 1-es kedvenccel, amennyi belefér, a legmenőbb DJ-k, énekesek, énekesnők, csapatok. Ezzel a dallal kezdünk nem sokára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés, az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hányinger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúság érzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet, a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffein.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Zseniális zenék mellett, fantasztikusak a műsorvezetők, én első vidám, egyszerűen jó veletek tölteni a napot.
2: Mert nagyon sok jó szám van, amit szeretek, és mindig jó kedvel tölt el ezeket hallgatni. Az a pörgősség a műsorvezetőknek, a jó stílusa, a kellemes baráti hangvétel, úgyhogy ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy csak titeket hallgatlak.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egyet.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
2: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a Z-generációs sztár, az egykori tartalomgyártó Alex Warren, most már Grammy-díjas popsztár, akiért olyan szupersztárok rajonganak, mint Louis Capaldi vagy Jennifer Aniston színésznő. Ez az aktuális kedvenc tőle, a Fever Dream.

Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy a folytatásban is. Például Kábrát barátunk és az a dal, a Be Mine, ami megkódította már a top 50-es listánkat. Na de hogy mi lesz a helyzet a top 500-as listánkkal? Erre sem kell már sokat várni, és kiderül, jön a slágerlista. Amióta ismerjük Kábrát dalait, mindig felbukkannak a top 500-ban, úgyhogy borítékolható lesz, hogy ezzel is találkozunk majd. Be Mine, hozom hamarosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
0: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Zseniális zenék mennek, fantasztikusak a műsorvezetők. Én első vidám, egyszerűen jó veletek tölteni a napot.
2: Mert nagyon sok jó szám van, amit szeretek, és mindig jó kedvel tölt el ezeket hallgatni. Az a pörgősség a műsorvezetőknek a jó stílusa, a kellemes baráti hangvétel, úgyhogy ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Dua Lipa például, aki új dalokon dolgozik. Úgyhogy aki szereti Dua Lipát, ez mindenképpen pozitív információ. Jöhet végre a Radical Optimism album folytatása. Utóbbi 2024-ben jelent meg, és akkor rögtön a Billboard 200-as lista második helyén mutatkozott be. Most többek között Greg Kurstin zenei producerrel dolgozik, akiről azt lehet tudni, hogy hát mindenkivel dolgozott együtt. Grammy-díjas, Adele, Harry Styles dalok mögött is áll. Most a korábbi albumról hozok egy nagy Rádió 1-es kedvencet.

Ács csak igazi mai sláger megy, most egy generációkat összehozó Rádió 1-es kedvenc, Bibi Rexha, Faithless és a New Religion. 36 éves jelenleg a brooklyni születésű, egyébként albán felmenőkkel rendelkező sztár. Olyan slágereket írt, mint a Monster, az Eminem és Rihanna dal, de készített dalokat Selena Gomeznek, Nick Jonasnak, együtt dolgozott Dolly Partonnal, Snoop Dogg-gal, Cardi B-vel, Pitbull-al, és 5 olyan dala van, amit több mint 1 milliárdszor streameltek, köztük van például az I'm Good, ugye a David Guetta-val közös egykori top 500 nyertes dal, ez pedig az aktuális kedvenc, Bibi Rexha-tól és a Faithless-től a New Religion.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Salgó Tarján és Nógrád megye legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Személyesen ismertette Salgó Tarján költségvetésének helyzetét a vidék és településfejlesztési miniszterrel Krejcsi Bálint polgármester. Nógrádban is bővülhet a Mohu textilgyűjtő hálózata. Jönnek a részletek. Személyesen ismertette hétfőn Salgó-Tarján költségvetésének helyzetét Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszterrel Krejcsi Bálint polgármester. A városvezető a 24 további megyei jogú város polgármesterével közösen egyeztetett Lőrinc Viktóriával, mely során 7 pontban fogalmaztak meg javaslatokat a minisztérium felé. Krejcsi Bálint beszámolójában kifejtette, Salgó-Tarján önkormányzatának költségvetése a kirívóan alacsony helyi adóbevételek miatt strukturális problémákkal küzd, a város működtetéséhez kormányzati támogatás szükséges. Mint írta, az első önkormányzat, melyet az új kormányzat érdemben kisegít, Budapest. A napokban meghozott döntés a főváros számára 120 milliárd forintos rendkívüli támogatást jelent, ami bizalommal teli alapot nyújtotta a mai egyeztetéshez. Reméljük, a számszerűen közel megegyező városlakót képviselő 25 polgármester és önkormányzat hasonló segítséget fog kapni, fogalmazott. Krejcsi Bálint felidézte, Salgó-Tarján nevében az új kormány felállása óta több szinten, több alkalommal jelezték a problémát, és kérték a kiegészítő támogatást. A korábbi nyilatkozatok alapján Salgó-Tarján működési költségvetésének hiánya nagyságrendileg 2 milliárd forint. Az előző kormány tavaly ezt rendkívüli támogatás formájában biztosította, ahogyan az idei első fél évre vonatkozó 1 milliárd forint is megérkezett még az év elején. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a Mohu. A cég ingyenesen biztosít erre szolgáló konténereket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek és más közösségeknek, közölte a Mohu MOL hulladékgazdálkodási ZRT a minap az MT-vel. A közlemény szerint a Mohu ingyenesen gondoskodik a konténerek rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is. A Mohu térképe alapján Nógrád megyében jelenleg összesen 7 textil gyűjtő konténert üzemeltetnek. Salgó-Tarjánban, Balassagyarmaton, Széchenyben, valamint Taron, Tolmácson, Diósjenőn és Nőtincsen egyaránt egy-egy textil konténert helyeztek ki ez idáig. A konténereket a mohu.hu per hu per gyűjtő konténer kötőjel igénylés weboldalon lehet igényelni. Időjárás. Ma is sok napsütés várható Nógrád megye térségében, leginkább csak fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen, a maximum hőmérséklet 23-24 fok körül alakul. Szerdán is jellemzően napos száraz időben lehet részünk, a korai órákban 0-5 fokig süllyedhet a hőmérséklet, még délután 23-24 fokig kúszhat a hőmérő képzeletbeli higanyszála. Változást a csütörtök hozhat, ekkor több felé beborulhat az ég, valamint esőre is számítani kell az előrejelzések szerint, reggelre 2-7 fokig ülhet a levegő, később 23-24 fokot mérhetünk.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés az utóbbi években, a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hányinger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúságérzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffeint.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
0: Rádió
5: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. I don't wanna wait. Hozom David Guetta és a One Republic dalát. Hát amit most nagyon várunk, Rádió 1-es időszámítás, az egyik a top 500-as listánk. Jövünk nem sokára októberben, de amit tényleg nagyon-nagyon is ma minnyáj itt van, az a Rádió 1 konténer nyitó buli. Balázséknál lesz holnap után, a Duna Plázánál reggel 6 és 10 óra között, de minden ezzel kapcsolatos információ ott van a weboldalunkon. Jönnek Balázsék is nem sokára. Let's

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
1: A tudáspercet hallották.
0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some

0: uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Nem csináltunk még úgy, hogy vagy magyart, hogy ne 8-tól hívjuk őket, hanem 7-től. Mit szóltok hozzá?
2: Iskolába
1: viszik a kis fikatúrok, ott ülnek még a átsülésen, ahogy írta Barnabás. Még a call centeresek csak 8-tól dolgoznak. Lehet, hogy kedvesebben felveszik most nekünk a telefont, és megnézzük, hogy
3: hát
1: hogy van.
3: Hát engem 8-kor hívna, nem tudom, hogy a kedvesség benne lenne az első 10.
1: Undokság lesz? Szerintetek, hogy van a magyar? Milyen október 6-át ülünk éppen?
3: Ma volt az első reggel, hogy 6:45-kor még iszonyat sötét volt, tehát ilyen éjszakai sötét volt.
1: Hát szerintem már nincs jól a magyar.
3: Nem mondok jókat, szerintem nem
2: várható. Szerintem a felvevési átlagunk nőni fog.
1: Igen.
2: Ugye, tehát még nem 7 óra dolgozik, miatt
1: nem gyanakodnak.
2: Igaza van, nem gyanakszik, hogy ez mi lehet. Jó fejség az nincs.
1: Jó fejség nincs.
2: Szerintem kevés.
1: Undokság lesz, nem beszélgetnek velünk, lerakják, nem lesznek, szűkszavúak lesznek, és nincsenek jó állapotban.
2: Igen.
1: Itt az ősz,
2: nincsenek.
1: Lenyomták
2: ősz van,
1: a szeptembert.
2: Ideg van, igen, mégse olyan fényes a nap, ahogy azt gondolták.
1: Aha.
2: Tehát ó, ezer dolog.
3: Szerintem úgy fogják fel, hogy igen!
1: Jó, akkor oké, akkor félig elmegyünk, mint két jó hívásunk lesz, félig, tessék, 15 van.
2: 15. Nem, 5 fölvett hívásunk lesz, igen? De ebből 3 undok.
1: Igen, 3 undok.
3: Szerintem senki nem veszi fel.
1: Jó.
3: Tessék.
1: Lackó legenerált számokat.
3: Fogja felvenni.
1: Nem fogja felvenni. Az van, hogy ugye nyilván tudjátok, nem a falról hívunk, tehát ne írjatok, hogy engem hívjatok, itt vagyok, direkt nem. Tehát ez pont az, hogy nem a falról vesszük. Laci generál valamilyen magic generátora van neki. Itt van egy A4-es lapon, tele van telefonszámokkal. Na Lackó, a puha kacsóddal a külsőbe egy számot, és kezdjük el bombázni, jó? Már érzem is, jön. Mogorva.
2: Gyünacsi.
1: Mogorva, Erika, 50-es kozmetikus. Jó? Mogorva, 50-es Erika kozmetikus. Tippeket kérek tőletek is.
2: Jó.
1: Mit éreztek?
2: Nem férfi, vidéki, az egész biztos, figyelj.
1: Mondom, hogy Erika kozmetikus, karcagi.
2: Üvöltözik a gyerekkel, nem ez az ország másik vége, egész biztos,
3: a
2: hogy mi nem indulunk el.
1: Erika nem karcagi és nem kozmetikus, jó?
3: Jó, egyededdig húzatok be nekem, köszönöm.
1: De várj, mi volt a tipped?
3: Senki
1: nem veszi fel, jó? Egy tipp eszernek húzzuk be. Lajos, gyere Lajos! Érzem, Lajos karosszéria lakatos, Püspök 60-ban van, kicsit ájtszólással beszél, és ízesen elküld minket a...
4: Szám nem elérhető abban az esetben, ha ön hozzájár...
1: Kettőt húzzatok be az Eszternek. Bár
2: jó.
1: Nem számít találatnak, haló.
3: Nem, ez nem számít találatnak.
1: Ez nem számít. Igen. Jó, Lajos,
3: telegettük.
1: Én érzem, hogy jön Péter.

0: Inter jogi osztályon dolgozik, és budapesti.
1: Kicsit visszafogott. De most miért a karosszédi alakatost, azt elvesztettük?
0: Ez nem vette föl.
2: Van az a műsor, amikor tudjátok, benyúlnak ilyen nagy lyukakból, kihúznak ilyen harcsákat, és ugye nem tudod, hogy mit fog kihúzni. Ez ugyanolyan. Ez ugyanaz, csak a telefonos verziója.
0: Gyere, Péter, gyere! Jogi osztály, Péter. Visszafogott, egy halót fog mondani.
2: Halott?
3: Hálló.
0: Mondom. Kedvi csokolom, jó reggelt kívánunk. Zavarhatunk egy pillanatra, élőadásban vagyunk a Rádió Egyen. Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter és Sebestyén Balázs van a másik oldalon.
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, üdvözlöm!
0: Kedvi csokolom, zavarhatunk egy pillanatra, csak egy általános hangulatfelmérést végzünk minden hónap végén vagy elején, és szeretném megkérdezni, hogy tetszik lenni október 6-án?
3: Hát én jól, köszönöm szépen. Én korán kelő vagyok, úgyhogy már megyek a dolgomra, már bevásároltam. Úgyhogy abszolút.
0: Jaj, de egy keresztnevet kaphatunk?
3: Márta.
0: Mi mindenkivel tegeződünk. Merre vagy, Márta? Nem kell pontosan, hát csak hogy melyik ország részen értünk el. Ha...
3: Itt vagyok Budapesten.
0: Budapesten.
1: És nyugdíjas?
3: Igen.
0: Nyugdíjas. Egy kis reggeli bevásárlással, és utána napközben kis főzés, és minden más.
3: Hát minden, amihez kedvem van, persze.
0: Hát ez milyen szabad nyugdíjas
3: élet. Ez a nyugdíjas életnek a kulcsa, hogy azt csinál az ember, amit akar, és nyugdíj... amihez kedve van.
1: Nyugdíj előtt is ennyi dolgod volt, vagy ahogy nyugdíjas lettél, mert ugye a nyugdíjasok mindig sietnek, korán elmennek boltba, és aztán te is mondtad, hogy egy csomó tennivalód van. Előtte is ennyire aktív voltál, vagy ez a nyugdíjjal jött?
3: Nem, én előtte is aktív voltam, de azért megyek korán a boltba, mert korán felébredek.
0: Jól van, Márta, örültünk, jó kedved van, vásárolsz, telnek a nyugdíjas évek, jól vagy mondhatni. Ez nekünk egy nagyon pozitív október indulás. Jól van, köszönjük, vigyázz magad, örülünk, hogy beszéltünk.
3: Minden jót nektek.
0: Köszönjük, csáó,
1: jó egészséget.
0: Tehát akkor Márta nyugdíjas, jól érzi magát.
1: És jól van.
0: Nagyon jó.
1: Hogy lehet jó legyen?
0: Értem, érzem, de érzem, jön a Tibi.
2: Jön a Tibi,
0: nagyon jön a Tibi.
2: De ez már reflexod a Tibi Tibinek, hogy...
0: Jön a Tibi, Tibi dorogon van, és egy gumisnál dolgozik.
2: Na, ahogy felhívhatnánk a rakamúzi gumist, hogy jó van-e még egyáltalán?
0: Tippeljetek már ti is, hát a tippelés a legjobb. Jó. Gyere Tibi dorogról, gyere Tibi!
2: Szerintem.
0: Igen?
4: Halló?
0: Hát mondtam. Halló, kezi csokolom, jó reggelt!
4: Jó reggelt!
0: Zavarhatunk egy pillanatra, Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter, Sebestyén Balázs, a Rádió Egyből telefonálunk. Egy rövid közelmi kutatást végzünk.
4: Csupa föl vagyok.
0: Oh, egy keresztnevet kaphatunk-e?
4: Kata!
0: Jó reggelt, Kata! Hello. Hát Kata is
1: meg. Megeződhetünk, Kata?
4: Na, ez nyugodtan.
1: Nagyon kedves, hogy köszönjük.
0: Hol értünk el helyileg, merre vagy?
4: Miskolc Tapolca, Avalon.
0: Avalon!
1: Nyaralgatunk!
0: Wellness-ezgetünk?
4: Dolgozunk.
2: Dolgozunk. Az egy nagyon jó kis hely.
0: Azért nagyon szeretjük ezt a helyet, így van.
2: Igen,
4: találkoztunk már itt veletek, úgyhogy
0: voltunk már
4: ott, igen. Ismerősek vagytok.
0: Nagyon jó. Na, hogy telik az október? Jó a kedv, jó a hangulat, dolgozol?
4: Hát dolgozok, a kedv a szuper. Hát így, hogy a napsütés azért kitart, azért menőben sokkal jobb az ember hangulata és kedve, de... Hát azért már várjuk egy kicsit az esőt, kell egy kis frissülés.
0: Az jön majd, igen.
1: Családi élettel mi van, ha a munkarendben van, ott van-e valami baj?
0: Miket csak a rossz hírek érdekel,
1: hogy csak azt keresem.
0: Igen, csak a rossz hírekre megy rá, ha a pozitívumok nem érdekesek.
4: Minden szuper, apuci viszi a gyereket a bölcsibe.
0: De jó.
4: Úgyhogy jó, minden
1: jó, de az
4: van.
1: Egészségeddel csak van valami baj. Nem fáj a fogad?
0: Igen, azért csak beteg vagy, vagy van valami, nem lehet szemire jól. Hát
4: ha... így, hogy mondod, fájni nem fáj, de két hete voltam pont a fogorvosnál. Tehát, na. Hál' Istennek azért ilyen dolgok most nem gyötörnek, de nem kerülnek el.
0: Nagyon jó. De akkor jól vagy te is. Tehát akkor jól vagy, dolgozol, minden rendben.
4: Igen.
0: Miskolc Tapolca.
1: Jó, műkörömről a lak nem pattant le véletlenül?
4: Nem.
2: Csak azt, mert Ferinek van most egy új vállalkozása, és orszámkörmöket épít.
1: Ferinél.
4: Kisfodrásnál voltam, tehát a hajam is rendezett, tehát nagyon szépen festve van, vágva van.
2: Azt lehet hallani a hangodból, hogy jól
0: van. Igen, jól vagy, tényleg jól vagy. Egyelőre kettőből kettő, aki jól van. Jól érzi magát a magyar. Örültünk akkor, köszi, hogy beszéltünk, vigyázz magadra.
2: Küldje nyugodtan a vouchert, jövünk a
0: verfelé. Ha tudsz intézni a szárad a menedzsmentjén.
4: Jó, hogyne.
0: Köszi, szeretjük a helyet. Köszi, csáó.
4: Sziasztok.
0: Gyerekek.
1: Na, két hölgy.
0: Most már találjunk valakit, aki nincs jól, ez kezd zavarni. Dehogy is. Jól van a magyar. Jó? Gyere, Gábor. Tessék?
2: Very good magyar.
0: Gábor, de... Ferihegyen légiforgalom irányító. Visszafogott egy kicsit, éppen válik, de megpróbál jókedvű lenni. Haló?
4: Haló?
0: Szerencsém. Kezdj csokkolom, jó reggelt kívánunk.
5: Jó reggelt!
0: Kezdjük csokom, zavarhatunk egy pillanatra. Rákóczi Ferenc, a Ráskó...
2: Eszter, és a Sebestyén Balázs, aki a demenciával küzd az utóbbi napokban.
0: De... Zavarhatunk egy pillanatra, egy élő rádióadásban vagyunk, csak néhány kérdést tennénk föl.
5: Hát elsőnek is honnan kapták a telefonszámokat.
0: Egy telefonszám generátorból teljesen random, véletlenszerűen generálunk telefonszámokat, és ez úgy generálódott. Nincs benne semmi tudatosság.
2: Vagy a Sebestyén Balázs telefonjából, ezt nem lehet tudni.
0: Csak szeretném megkérdezni, hogy hogy van, milyen az október, hogy telik a reggel? Csak egy néhány kérdés elég zavarnánk.
5: Köszönöm a kérdését, még kora reggel van, nemrég keltem, úgyhogy...
2: Na, tessék!
1: Már munkában? Hát,
0: szorgos a magyar. Munkában?
5: Igen.
0: Egy keresztnevet kaphatunk?
5: Melinda,
0: hol értünk el? Merre vagy az országban?
5: Dunalmás,
0: na, aztán meg nem.
2: Hallom a forgalmat a háttérben, hogy most éppen úton vagy? Most dolgozni?
5: Igen.
0: Dolgozom, mit dolgozol?
5: Kereskedelem.
0: Kereskedelemben dolgozol. Jó, de úgy nem vagy rosszul, tehát hogy te is úgy jól indult ez a kedv, neked is. Jól vagy, nem? Minden oké?
5: Hogyne, igen.
0: Szóval, jó, igen. Akkor azért annyira nem. Jó,
2: Melinda, nem egy ilyen reggeli arc, úgy veszem észre.
0: Melindának nagyon korábban.
2: Mikorra szoktál bebutolni? Mikor vagy már ugye a toppon? 2 körül?
5: 10 óra környékén már.
0: Jó, akkor visszaírunk.
1: 5. kávé után.
0: Oké, akkor nem zavarunk, köszi, akkor meg a feled beírjuk, hogy félig vagy jól. Jó? 2, jól van, egy félig. Oké, ciao. Hello. Imádom, mikor valakit így begyúrunk, tudod, ilyen nagyon furán távolságtartón indul, de a végére se enyhül meg. De hogy a végére is...
1: Nem, azért már nevetett kettőről.
2: Én eddig Melindával vagyok, teljesen őszintén, mert szerintem reggel hírkor valakit felhívni, az egy terrorcselekmény.
0: Gyere Zoli, Zoli nőgyógyász. Budapesten dolgozik, épp rendel. Nagyon érzem, ez most akkora Zoli lesz. Nagyon jön a Zoli. Kicsit mély hangú, visszafogott, tessék, ezt fogja mondani.
1: A lábúja megvan?
0: Egy lábúja hiányzik, és...
6: Kis Ádám.
0: Haló?
2: Kis Ádám.
6: Igen.
2: Jó reggelt
0: kívánunk, a Rádió 1-ből telefonálunk egy élő reggeli műsorból. Ráskó...
2: Rákóczi Eszter és Sebestyén Balázs.
0: Zavarhatunk egy pillanatra, csak néhány kérdést tennénk föl.
6: Persze, tessék.
0: Egy keresztemet kapatunk.
2: Merre fogsz fellépni most Ádám? Kis Ádám hívják.
0: De nem az a Kis Ádám, nem a humorista Kis Ádám.
6: Nem, sajnos nem van.
0: Ádám, hol értünk el, merre vagy?
6: Pécs. Illetve Komló, bocsáss meg.
0: Komló. Pécs és Komló. Hát a gyönyörű környék ott.
1: A környék gyönyörű, igen. Csak ugye a bányászat óta.
0: Igen.
2: Nem álltok jól. Nem álltok jól. Szobra ott valahol.
0: Igen, ott laktam. Mivel foglalkozol, Ádám?
6: Én a távfelügyeleten, a multi-elemzi LTN-en dolgozom diszpécserként.
0: Ó, hozzád jönnek be a riadt hívások, hogy a kiskutyának megberezgett a riasztó, van-e valaki a házba, hogy küldjenek valakit, betörők vannak. Aha.
6: Pontosan.
2: Úgy voltak jó betörések, amikor ti is kicsit az így összehúztátok magatokat?
6: Előfordul, igen, de többségében sajnos csak az ügyfelek rontják el.
0: Igen.
1: Lenne valami jó buli,
2: de... Ez olyan jó, nem, hogy ott ülsz teljes kamuflásban, tudod, ilyen izégek katonai öltözékben, és akkor mindig csak elrontják a kódot, miközben jöhetne végre a jó kis...
0: A szokásos kérdés, küldjem a járőrt, vagy ne küldjem a járőrt, ugye ez kell...
6: Pontosan, így van, pontosan, kendőzetlenül.
0: Használtalak benneteket, igen. Hogy indult az októbered, milyen a köz, ugye a hangulatod, egészségügyileg minden oké, jól vagy, egészségesnek tűnsz.
6: Jól vagyok, kellemesen telik, így van, köszönöm szépen.
0: Jó kedved van, rend, családi állapot, munka, minden rendben.
6: Így van, ahogy mondod.
0: De valami rosszat mondjál már, ne legyen már mindenki
1: a
0: ennyire
1: jól. A kevés, a fizú.
2: Zsibad a balkarod.
0: Szúr a szíved. Igen, valami legyen már. Igen. De akkor jól vagy, Ádám, mondhatni.
6: Így van, köszönöm.
0: Szereted ezt a melót, amit csinálsz?
6: Hát, elmegy, nehéz.
1: Na most, amikor nincs riasztás, akkor nyugodtan üldögélsz.
0: Igen.
6: Hát azért van, nem szoktunk unatkozni.
0: Jelszót kell mondanod neked, és akkor az ügyfél is mondja a saját jelszavát, és akkor ketten egymásra találtok. Jól van, örülünk, jó munkát akkor neked, jól vagy, rendben vagy. Egyelőre az a helyzet, hogy jól van a magyar. Jó, vigyázz magadra, jó munkát, ciao.
6: Ciao,
0: hello. Gyerekek, hát na? Mi történik itt?
1: A 7 óra, gyerekek, ennyi. Igaza volt a hallgatónak, aki azt írta, hogy 7-től kell csinálni.
0: Pozitív.
2: Barnabás, kapsz egy hónap hallgatója.
0: Igen, dolgozik, jó kedvű, jól van. Még senki nem találkoztunk, aki igazán rosszul lenne. Addig ne hagyjuk abba, valaki találjunk.
2: Azt mondják, hogy fizu van. Hát most van a fizu, azért ilyen boldogok.
1: Hát az mi?
2: Hát az utalás.
0: Hát így mostanában van, október eleje. Igen. Jó, oké. Gyerekek, megyünk tovább. Én egyelőre azt látom, hogy jól vagyunk.
1: Mi bizsereg? Nő vagy férfi?
0: Mennünk el. Ja, ilyen gyorsan.
1: Mi van veled, Gyula? Ki.
2: De mész, nő vagy férfi? Mi, hogy egy farkas kutya?
0: Egy utolsó. Ivet.
1: Ja? Ivet. De szeretem. Ivet. Nagyon jó.
0: Nagyon érzem Ivettet.
2: Ivet. Ivet, vagy nem Ivet? Vagy Ivot?
0: Ivet egy presszóban dolgozik.
2: Ahol Ivot?
0: Ahol Ivot, és még nem Evet. Na jó. Jézus Isten, szadjuk a fagy. Úristen.
2: Na jó, hát szívesen. És...
0: Gyere Ivet. Mutasd magad. Ne rejtőzködj. Jön, be kell adni.
7: A hívott szám jelenleg nem elérhető. Akarja. Próbálja.
2: Beívott.
0: Én szeretem ezt a hangot.
8: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt erztés lehetek? További információk az erstesleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! Erste!
11: Én mindennek utána számolok. Amikor SUV-t kerestem, először megnéztem, mennyibe kerül. Aztán azt is, hogy később mennyi lesz az értéke. A Dacia Duster már 6.899.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással biztosítja a kiszámítható autózást. A Dacia értékgarancia révén pedig akár garantált visszavásárlási árral is tervezhetsz, hogy a számok még évek múlva is rendben legyenek. Kéri ajánlatot a Dacia.hu-n és a márkakereskedésekben.
12: Gini, te el tudod olvasni az apró betűket?
13: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
12: Szerencséd, hogy az Optik Vörben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
13: Ez varázslatos!
12: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
14: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az appban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
15: Felelősségbiztosítás. Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
9: Reklámot hallottak.
8: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Salgó Tarján és Nógrád megye legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Személyesen ismertette Salgó Tarján költségvetésének helyzetét a vidék és településfejlesztési miniszterrel Krejcsi Bálint polgármester. Nógrádban is bővülhet a Mohu textilgyűjtő hálózata. Jönnek a részletek. Személyesen ismertette hétfőn Salgó Tarján költségvetésének helyzetét Lőrincz Viktória vidék és településfejlesztési miniszterrel Krejcsi Bálint polgármester. A városvezető a 24 további megyei jogú város polgármesterével közösen egyeztetett Lőrincz Viktóriával, mely során 7 pontban fogalmaztak meg javaslatokat a minisztérium felé. Krejcsi Bálint beszámolójában kifejtette, Salgó Tarján önkormányzatának költségvetése a kirívóan alacsony helyi adóbevételek miatt strukturális problémákkal küzd, a város működtetéséhez kormányzati támogatás szükséges. Mint írta, az első önkormányzat, melyet az új kormányzat érdemben kisegít, Budapest. A napokban meghozott döntés a főváros számára 120 milliárd forintos rendkívüli támogatást jelent, ami bizalommal teli alapot nyújtotta a mai egyeztetéshez. Reméljük, a számszerűen közel megegyező városlakót képviselő 25 polgármester és önkormányzat hasonló segítséget fog kapni, fogalmazott. Krejcsi Bálint felidézte, Salgó Tarján nevében az új kormány felállása óta több szinten, több alkalommal jelezték a problémát, és kérték a kiegészítő támogatást. A korábbi nyilatkozatok alapján Salgó Tarján működési költségvetésének hiánya nagyságrendileg 2 milliárd forint. Az előző kormány tavaly ezt rendkívüli támogatás formájában biztosította, ahogyan az idei első fél évre vonatkozó 1 milliárd forint is megérkezett még az év elején. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a Mohu. A cég ingyenesen biztosít erre szolgáló konténereket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek és más közösségeknek, közölte a Mohu MOL hulladékgazdálkodási ZRT a minap az MT-vel. A közlemény szerint a Mohu ingyenesen gondoskodik a konténerek rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is. A Mohu térképe alapján Nógrád megyében jelenleg összesen 7 textil gyűjtő konténert üzemeltetnek, Salgó Tarjánban, Balassagyarmaton, Széchenyben, valamint Taron, Tolmácson, Diósjenőn és Nőtincsen egyaránt egy-egy textil konténert helyeztek ki ez idáig. A konténereket a mohu.hu per gyűjtőkonténer kötőjel igénylés weboldalon lehet igényelni. Időjárás. Ma is sok napsütés várható Nógrád megye térségében, leginkább csak fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen, a maximum hőmérséklet 23-24 fok körül alakul. Szerdán is jellemzően napos száraz időben lehet részünk, a korai órákban 0-5 fokig süllyedhet a hőmérséklet, még délután 23-24 fokig kúszhat a hőmérő képzeletbeli higanyszála. Változást a csütörtök hozhat, ekkor több felé beborulhat az ég, valamint esőre is számítani kell az előrejelzések szerint, reggelre 2-7 fokig kühlhet a levegő, később 23-24 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki, Laci,
2: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs!
0: Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
3: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
4: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra után 16 perce. Hello, Júli, jó reggel! Ciao! Várja, benyomlak!
5: Júli, Feri!
4: Most már van jó hangod. Jó reggelt! Hello, Feri! Gyerekek, 9 fok, és nagyon sötét. Szóval ez már ilyen, nem azt látod, hogy valahol pirkad, hanem ilyen jössz, és azt érzed, hogy ez most már az a fajta téli sötétség, amiből nehezen fogunk kikeveredni, de kikeveredünk, lesz még újra világos.
5: Egyszer majd igen.
4: Egyszer biztos.
5: Az örök optimizmus. Akkor egy kicsit visszatér.
4: Talán egy kicsit, akkor igen, visszatérünk
5: igen, akkor
4: egy kicsit.
5: Igen, akkor egy kicsit ugrani, akkor így fellélegzel.
4: Viszont elveszítjük az 5 órát, igen, mert négykor sötét lesz.
5: Nagyon sötét van.
6: Örökké nem eshet, örökké nem lehet sötét.
4: Így van, gyerekek. És a 9 fok a motoron azért az nem kevés, úgyhogy...
5: Bátor vagy.
6: Motorral.
5: Igen, ezt én csináltam ugye így az elején a pályafutásomnak, hogy amíg nem volt -2, addig motor, hogy menjen, most átvetted a stafétát, gratulálok.
4: Igen, van dolog a városban, úgyhogy gondoltam most motorozni. Jó, ha reggelt kibírod, utána még nappal lehozhatom. Ez 23. Tehát ez a reggel hideg, de utána még jó, szóval napközben jó, reggel kell kibírni azt a...
6: Teljesen következett a motorválasztásod reggel egyébként. Akkor, amikor nem kéne elindulni motorral, elindulsz, amikor el kéne indulni, akkor meg...
4: Igen, általában a napközbeni tevékenységektől függ, meg hogy mennyire van kikészítve a motoros cucc. Mert amikor motorra jönnék, nem, kocsiba beülsz, indulsz. Azért a motoros bakancsot fölveszed, bukós is rak, fel van-e töltve, hol a motor kulcs,
6: be van-e. Azt nem egy helyre teszed le, vagy?
4: Tehát, szerinted egy helyre.
6: Amit leesnek rólad a dolgok.
4: Örülök, hogy a motor ott van, ahova ezt leraktam. Hát vicces, hogy a motor... Nem, csak tudod, akkor az edzéstudod át kell rakni a motoros dobozba, akkor még napközben, amit intézel, ahhoz képest még azokat, amik kellenek rátrakni a dobozba, és az mindig macera. És akkor rájövök, hogy jó, edzéstud kocsiba, jó, akkor jövök kocsival. Tehát a motorot be kell készíteni este, ha te reggel azzal akarsz jönni. Kabátot, kesztyűt, bakancsot kirakni, bukós is akkor, slusszkulcsom melyik gatyámba van, akkor megint elmegy 5 perc, megint nem indulok el. Szóval az ugye egyben van, arra fölpattansz, indulsz, az jó, de csak úgy nem ülsz, inkább akkor autó.
6: Ez este pont 10 perc.
4: Szóval ez, hát igen, ezért mondom, hogy ez ilyen nagyobb képvétel. Jó, reggel. Reggel. Igen.
6: Minden este kikészítem a holmiaimat.
4: Tényleg?
6: Aha. Ha így hajnalra jövök, akkor igen, akkor összeszedem. Mert az igazság, hogy tehát, hogy nekünk a hálószobában van a gardróbszekrény is, tehát az, hogy reggel zörögjek, és én ott a telefonnal így világítsak, és keresgéljem az utcaimat,
5: Meg tök nyugodtan kelsz fel. Én pont Júli vagyok ebben. Én is, kint van téve, nem kell már izé, és ha valamit elfelejtek, érted, megyek most edzésre, akkor egy ilyen váltógatyát beteszel, és azt nem teszed be, akkor föl kell menni, ugyanez telefonos világítás, tök halkan bemész a hálószobába.
6: De sose tudsz elég halk lenni.
5: De nem tudsz elég halk lenni. Persze, mi így
4: éltek. Így éltek.
5: Érdekes.
6: Majd a következő életedben.
4: Ez nagyon durva. Én impulzívan öltözöm reggel, egyrészt amit találok. Kettő, ami van, ami nem gyűrött, tehát, hogy így nagyjából este kikészített, utána anyám rakott ki nekem ruhát 8 évesen, szerintem, mikor ünneplőbe kell.
5: De most magadnak is kiteheted, tehát ehhez nem kell, hogy az anyád ott lakjon, nekem se anyám teszi.
4: Semmi.
5: Csak egy kis gondoskodás saját magadról, és akkor nincs káosz reggel.
4: Van, amikor abban jövök, amiben este lefeküdtem.
5: Csoda, hogy nem pizsamában van itt.
6: Szennyesből, ott ki a cuccokat.
4: Ilyen típusú rendszer nincs az életemben. Zsül, majd ezt nekem a Tedd átlétszi, mert nekem itt BKK infót, meg Útinform, meg időképet látok. Itt valaki nagyon belenyúlt, és ez engem most nagyon idegesít meg. Eltűntek a kedvenc minden ikonjaim.
6: Mi a kedvenc ikonjaim?
4: Hát ide van mentve, tudod, egy csomó a Telex, a hírkereső, a mi oldalunk, az SMS oldalunk, ilyen rövidbe csak rámegyek, és akkor végigpörgettem az oldalakat. Ehhez képest BKK, Útinform, időkép, ez mi a fosom? Tehát ez nagyon rosszul.
6: Ez a közszolgálat maga.
4: Igen, és zöld színű a monitorom ráadásul, tehát hogy ez nagyon durva. Ma motoros vizsga 7:30-tól, szorítsatok, írja valaki, na, hajrá, az menő.
5: Sok sikert, meg lehet csinálni, van rá két ember is.
4: Így van, nagyon nézzél balra-jobbra, meg a jobb kézni álljál meg, nagyjából ennyi, ezt figyelik.
6: Arra
4: nagy
6: nem emlékszem.
4: Nagy jobbra nézés, jobb kéznét, meg nagyon fies top táblánát tedd le a lábad, ennyi.
6: Nektek meg volt az elsőre, mind a kettőtök?
4: Meg, minden végig.
5: Mit gondolsz te róla?
6: Jó, mert nem emlékszem, olyan régen volt.
4: Elsőre kressz, elsőre rutin, és elsőre a forgalom, és minden megcsináltunk elsőre. Nem picsöltünk. Nekem volt egy lábletételem a rutinnál, és akkor mondta, hogy ezt tudjuk be az első, esett az első, kicsit csúszott, és akkor mondta, hogy ott nyugodtan tegyem le a lábam, de azért rámondta, hogy azért tudjuk be az elsőnek. kettőször lekhatod a lábad. És akkor az utána már nem volt lábletétel.
6: Hát meg csúszant a balázsékos ajándékcsomag.
4: Na hát ez meg nem mondj ilyet, mert szegény fölfüggesztik.
6: Fölfüggesztik egy... Nem lesz hülyeség.
4: Igen. Feri játék.
5: Utólag elkezdik kivizsgálni
4: a dolgot.
6: Kérdezik nagyon sokan, hogy sikerült a cukkini.
4: Kis megcsúszott a projekt.
5: De meg lesz. Az... Én nagyon várom. Így néztem az Instát, mondom. Hátra.
4: Történt itt egymás tegnap, ami kicsit úgy, hát hogy is mondjam, csak egy másfelé vitte a fókuszt, de meg lesz. Megvannak már az alapanyagok részben. Úgyhogy
5: fog elrohadni a hűtőben.
6: Fog megfüdösödni a darált hús.
4: Illetve megvannak, de még nincsenek, mert nincs nálam, de megvan. Na mindegy, a bonyolult, de a lényeg, hogy egy része megvan, úgyhogy ma.
5: Ma lesz na, alapja, ma lesz. Hogy nagyon ma... finom cukit, ezt a kis srácok.
4: Kis cukit csinálok, hogy csomagnak, csak úgy kiabálni fognak az örömtől.
6: Ez egy kicsit rest, ez a cukini.
4: Igen.
5: Egy-egy csak jó az
4: fiam. Jó lesz. Mi van a festményekkel? Ezt is kérdezi valaki. Ez is úton van, beszéltem a Balázsral tegnap, pont ugye a kis műkincs szakértőnkkel felvizsgálunk a várt este 9-10-ig magánál, hogy menjek föl hozzá, és akkor mutassam meg nekik péket. Ez se jött össze, mert ebben is megcsúsztam. Úgyhogy ez is ma történik. Majd ugye elugrom hozzá, és ránéz a két kis képecskére, és akkor beszámolok róla, hogy mit mondott. Sűrű gyerekek, ez is majd nagyon sűrű nap lesz. Lesz itt minden.
6: Csináljunk egy olyat, hogy egyszer akkor behívjuk, és akkor mindenki hozza be akkor.
4: Nagyon szeretném, hogy bejönne.
6: Mert nekem elképesztő találásaim vannak.
4: Jöjjön be, imádnám. Meg eleve az egész műkincs annyira idegen téma tőlünk, hogy zajlik egy ilyen aukció, hogy mondja meg, miket néz. Jöjjön be, szervezzük le valamikor.
6: Okay. Meg ráadásul jó arc.
4: Tök jó arc is, igen.
5: Júlia, találásaid azok.
6: Csodálkoznál.
5: Na, majd hozd be, létszés, és akkor jön a Balázs megbecsülni, mert tudod, ez az a tipikus, amiről beszéltünk, és Júli, igen. Ez maga
6: hogy
5: te ez, vagy.
6: Ebből
5: hogy
6: ebből fogsz meggazdagodni.
5: Oda néz ezt, bíró, ezt az ékszert, ezt még a 13. században kovácsoltam makkal, nem tudom, anyodik Lajos, és erről derül ki, hogy ez 5000.
4: Igen. Ja, igen.
6: Ma 18 évesen álljunk képzeljük.
4: Nagyon jó. Minden idők legjobbjának utolsó előtti lépését láthattuk ma hajnalban. Nekem ő a Barcelona, és most már ő az argentin válogatott. És szerintem minden idők legjobbja. Örülök, hogy láttam Ronaldóval együtt játszani. Messi for President, üdv Kopi. Most volt a búcsú meccse.
5: És képzeljétek el, hogy annyian nézték, a nekem ismerőseim, hogy nem kelünk fel, meg nem mondom, én biztos nem, mert nem vagyok egy nagy foci. Fan, bár ugye ezt a Messi gyereket kifejezetten kedvelem. És itt is rengetegen írnak reggel, hogy ők fölkeltek hajnali egykor is megnézték, mert ugye ez volt a búcsú.
4: És 11-es góllal zárta a karrierjét. Ja. Igen. Hát legalábbis a válogatottól vonul vissza, igen. De nyilván Amerikában azért az amerikai liga az nem tartozik a világ élvonalába, ott még azért fogjuk látni, vagy látjuk, de a válogatottól ő valóban visszavonult. Én azt hittem, neki van még benne 4 év, ahogy játszott ezen a VB, meg ahogy mozgott, meg ahány gólt lőtt, igazából.
5: Szerintem ő pont az a csávó, aki ezt így meg tudta húzni ezt a vonalat. Tehát azt sportolóként érzed, hogy mennyi erőfeszítésbe telt.
4: Jobb, hogy nem vált Ronaldóval.
5: Igen. Amivel egyébként nekem nincs bajom a Ronaldós dologa se, de hogy ott állsz, még lejátszottad ezt a VB-t, és azt mondtad, hogy figyelj, ez nekem a következőre nem fog így menni, rohadt sok energia beletenni. Szerintem ez így szép. És ez is a nagyságát mutatja a csávónak, hogy azt tudja mondani, hogy oké, meg vagyok.
4: Igen, abszolút.
6: És volt
4: egy gól és két gólpassz. Én nem láttam meg, mondom őszintén. Biztos, hogy megtapsoltak, felállták, megölelgették, lehet, hogy egy kicsit pityergett, és majd úgyis a hallgatóink megírják, itt már írják, hogy egy gól és két gólpassz, ugye 11-es góllal búcsúzott. Belenézhetünk majd, hát gondolom tele van a Reels most ezzel mindenhol, TikTok, YouTube, Insta Reels-ek, úgyhogy meg tudjuk nézni. Biztos, hogy megható azért ez. Figyeljetek, hát egy korszakos zseni. Szóval ők, ha szereted, ha nem, ha reálos voltál, ha barszás, ha utálod az argentinokat, ahogy játszottak a VB döntőbe, ha nem, nem örülsz, hogy láthatsz ilyet, nem? Szóval a mi elődjeinek egy Maradona, nekünk egy Messi, egy Ronaldo, szóval, hogy egyszer, figyelj, ők ilyen korszakos zsenik.
6: Azt írja, hogy az apja halála is befolyásolta a döntését.
4: Na ezt mondom, igen, én is ezt gondolom, hogy ahogy ő játszott a VB-n, ugye utána halt meg az apukája, ahogy ő játszott a VB-n, én azt mondtam mindenkinek, hogy figyeljetek, én nem értek a focihoz, ez a csávó, ez még játszani fog 4 év múlva, mert hogy gyors volt, jól játszott, igen, meghalt az apja, és szerintem az neki egy óriási törés. Ő már többször visszavonult a válogatottól, tehát ő már egyszer visszalépett, mikor Argentina ugye elvesztette a 11-esekkel a döntőt a franciák után, aztán visszakönyörögték, visszajött, vagy bocsánat, akkor te megnyerte a VB-t ugye a franciák ellen, tehát hogy, de hogy szerintem az apja halála az igen. Ebben a paliba még lett volna 4 év simán, hogy még egyet játszom. De meghalt az apja, és ők nagyon szorosba voltak.
5: Lenne. Ugye most azt hiszem 39?
4: Hát fiatalabb 38, 37.
5: Valami, mindegy, tehát jó van 40 fölött, azért ezt már kevesen csinálják.
4: Aha.
5: hogy VB-n így 40 fölött még akkor parádéznak egyet, de lehet, 39. hogy ez van benne.
4: 39,
5: benne
4: igen.
5: A dologban.
4: Igen, igen, igen. Na mi van a lányoddal, mondjál róla két mondatot, csak itt humorizálok.
5: Volt, te tegnap este gyerekek, hát milyen fontos hír ez, hát, hogy hát ne vicceljél már, tegnap este elindult az új áru.
4: Na, majd beszélünk
5: na,
4: erről.
5: Na, mi van erről?
4: Na, erről
5: más,
4: csak.
5: Más, hogy 18. Te benne van a vonó, baszki. Hát figyelj, hát óriási.
4: Jó a
6: casting.
5: A csávó.
4: Jó a casting az áruló, baszki, hogy mondja.
5: Na, szóval
4: mi van?
5: Mi van?
4: Nézd, mi van a lányodat?
5: Hit a lányodat?
6: Ja, betöltött a 18-at.
4: Na, és figyelj, tegnap ez az áruló.
6: Az árulók, hallod? Basszus, lemaradtam.
4: Jó, mondd meg neki, hogy Isten éltesen sokáig.
5: Buszíjuk nagy alak.
4: Nagy lány.
5: Nagyon.
6: Most lesz hétvégén, már jelezte, hogy jó lenne, ha érte mennénk autóval. Lesz egy pont.
5: Ahol? Hát ez
6: ahol valószínűleg nagy elvesztések lesznek. De igen, igen, a hagyomány az, hogy éjfélkor megköszöntjük.
5: Miért éjfélkor?
6: Mert hogy tehát ma éjfélkor, tehát amikor fordul. Tehát mi legyünk az elsők, akik felköszöntik.
4: Akkor, hát, akkor elvileg holnap lenne 18?
6: Nem, ma. Tehát, hogy ma, tehát éjfélkor.
5: Ja, tegnap éjfél.
6: Tegnap éjfélkor köszöntöttük fel.
4: Ja,
6: igen, igen. Itt volt, a, vagy nálunk aludt a barátja is, úgyhogy volt nagy tortázás este, meg kis
5: ott
6: ajándék.
5: Ott aludhat a barátja.
6: Hát most képzeld,
5: 18 alatt.
6: Ezek már
4: van ilyen.
5: Hogy lehet?
6: Évek óta így élnek. Ilyen kis szimbiózisban.
5: Volt kérése, hogy akkor most 18 éves, most már akkor ad legyen, nem tudom micsoda.
6: Semmi, és nagyon meg is leptük az ajándékkal, úgyhogy tökre betalált. Kapott egy új telefont, és nem is számított rá, mert sokkal kisebb volumenű ajándékra számított, és ez most így.
4: Na, végre egyszerűen spúroskodhatod a gyereken. Na,
5: hát legalább ezen.
4: Megkapta végre ezt a félpárcipőnek a másik felét, amit 3 éve hord, és azt jelenti, ha jól viselkedsz, megkapod a másik felét is. Igaz, hogy már édesanyám, kinőttem.
6: Jó ötlet volt a Provident.
4: Jó ötlet volt a Provident, kapott egy telefon. Jó, hát figyelj, Alcatel van, a Csízinek minden gyerek örül.
5: Ez, ami, ez ugye úgy új, hogy a Mirónál volt 3 év.
6: Persze,
5: hogy jó lesz az még.
4: Aktív Flippes Ericsson, polifonikus csengőhanga, minden gyerek ilyet akar. Szerintem tök jó, hogy vettetek neki egy ilyet.
6: Horgoltam a nadrági ajára, hogy leérjen.
4: Mondtad, hogy lesz garázsvásár a hétvégén. Hát
6: persze, akkor összejött.
4: Kikukáztatok egy régi telefont a gyereknek. Na jó, van, mondd meg neki, hogy boldog szülinapot.
6: Átadom.
4: Sok mindenünk van, gyerekek, itt a Fly Dubár történetet írjátok meg, még az árulókról is akarunk egy kicsit beszélni. Tele vagyunk mindenne, úgyhogy jövünk, mennünk kell a kötelező elemekre, brokkokra, és aztán belevágunk. Jó, aki játszana, írjon nekünk, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 2 nap. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et. Figyelj a műsorvezetőt. Hívja a 0623-111-111-et. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogent.
3: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy

0: helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
4: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
3: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
5: A harc, hát legyen harc!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
6: Hogy tán az időt?
3: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
7: Hunja be a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
7: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között. És valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
9: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig két szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
10: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
11: Igen.
10: És ez?
11: Igen.
12: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Baby Love 100 g-os gyümölcspürét bioeperrel, áfonyával, almában mindössze 249 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
13: A következő molos vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a MOL-nál, használd MOL Move appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 ezer forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a MOL Move appban és nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
14: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
15: Kérsz fekete virslit?
16: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
15: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
16: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
15: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
16: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Salgó Tarján és Nógrád megye legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Személyesen ismertette Salgó Tarján költségvetésének helyzetét a vidék és településfejlesztési miniszterrel Krejcsi Bálint polgármester. Nógrádban is bővülhet a Mohu textilgyűjtő hálózata. Jönnek a részletek. Személyesen ismertette hétfőn Salgó Tarján költségvetésének helyzetét Lőrincz Viktória vidék és településfejlesztési miniszterrel, Krejcsi Bálint polgármester. A városvezető a 24 további megyei jogú város polgármesterével közösen egyeztetett Lőrincz Viktóriával, mely során 7 pontban fogalmaztak meg javaslatokat a minisztérium felé. Krejcsi Bálint beszámolójában kifejtette, Salgó Tarján önkormányzatának költségvetése a kirívóan alacsony helyi adóbevételek miatt strukturális problémákkal küzd, a város működtetéséhez kormányzati támogatás szükséges. Mint írta, az első önkormányzat, melyet az új kormányzat érdemben kisegít, Budapest. A napokban meghozott döntés a főváros számára 120 milliárd forintos rendkívüli támogatást jelent, ami bizalommal teli alapot nyújtotta a mai egyeztetéshez. Reméljük, a számszerűen közel megegyező városlakót képviselő 25 polgármester és önkormányzat hasonló segítséget fog kapni, fogalmazott. Krejcsi Bálint felidézte, Salgó Tarján nevében az új kormány felállása óta több szinten, több alkalommal jelezték a problémát, és kérték a kiegészítő támogatást. A korábbi nyilatkozatok alapján Salgó Tarján működési költségvetésének hiánya nagyságrendileg 2 milliárd forint. Az előző kormány tavaly ezt rendkívüli támogatás formájában biztosította, ahogyan az idei első fél évre vonatkozó 1 milliárd forint is megérkezett még az év elején. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a Mohu. A cég ingyenesen biztosít erre szolgáló konténereket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek és más közösségeknek, közölte a Mohu MOL hulladékgazdálkodási ZRT a minap az MT-vel. A közlemény szerint a Mohu ingyenesen gondoskodik a konténerek rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is. A Mohu térképe alapján Nógrád megyében jelenleg összesen 7 textil gyűjtő konténert üzemeltetnek, Salgó Tarjánban, Balassagyarmaton, Széchenyben, valamint Taron.

0: Szála. Változást a csütörtök hozhat, ekkor több felé beborulhat az ég, valamint esőre is számítani kell az előrejelzések szerint. Reggelre 2-7 fokig hűlhet a levegő, később 23-24 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na már itt is vagyunk, jó reggelt, 3:47 lesz 5 perc múlva. Jó Szupi reggelt. Volt messzi búcsúja, kár, hogy két nyugdíjas, lelketlen ember közvetítette. Hegyi egy óborzalom, írja Bugi.
1: Óborzalom,
0: igen. Ja, mi nem láttuk, de beszéltünk róla, igen, majd megnézzük itt a felvételeket, hogy mi van messzivel.
1: Nagy sírások, én most gyorsan ráolvastam.
0: Igen.
1: Mindenki sírt, annyira 85 ezer ember, teljes vezetőség, óriási, Gracias 10-es feliratta, kijött a kezdőkör egy ilyen nagy zászló,
0: wow,
1: tűzi játékok, minden.
0: Naha.
2: Hát szerintem a helyszínen, igen, még mi is megkönnyeztük volna.
0: Biztos. Figyelj, ez egy legenda. Igen, amit beszéltünk, ha szereted, ha nézel focit, hanem ezek előtt fejet kell hajtani. Szóval, hogy olyan tehetségek és olyan meló van benne, és akkor a zsenik, hogy atya úristen. Ja, igen, hát még azért fogod őt látni, meg láthatod Amerikában. Biztos focizik, még egy-két évig levezet, keres egy csomó lóvét, hát ott még azért játszik.
2: Reklámokban
0: még, igen, itt-ott, de nyilván nem. Hát Ronaldónak is ez kéne szépen elegánsan. Mondjuk azt már 3 éve kellett volna.
1: Akkor de más volna elegáns.
0: Igen, más a két palik. Tehát, hogy egóban mindenben azért egy kicsit más a, más a történet, ja.
2: Hát talán most megrázza magát.
0: Kicsoda?
2: Hát a Ronaldo.
0: Hogy már hogy visszavonul?
2: Igen.
0: Vagy hogy érzi,
2: igen,
0: hogy...
2: Igen, most már ő is fényt kap egy kicsit.
0: Nem hát lehet. Most nagy díjrádúrral ugye elvonult, hát a válogatottól, meg Bola, ennek ellenére a portugál válogatott megnyerte, azt hiszem, mitte 2-0, 3-0, 3-2, nem tudom. Tehát simáhozták Ronaldo nélkül is. De jó, elvonult, úgyhogy lehet, hogy ő is cögre akasztja a válogatott cipőt. Egy csak pillanat. Máshogy, mint a Messi. Igazából, máshogy, mint a Messi. M3-as beállt baleset van, 25 perc torlódás, Peti küldte nekünk, köszönjük szépen. Jövő héten Szabin lesztek, nem leszünk Szabin, gyerekek, nem leszünk Szabin.
1: Hogy mit gondoztál rólunk?
0: Nem leszünk Szabin, igen, lesznek forgatások, lesz, hogy egy pár napot nem vagyok, de vagyok jövő héten.
1: Lányokkal jövök dolgozni.
0: Itt van, én itt vagyok hétfőn, már érkezem vissza pénteken, úgyhogy vagyunk egy pár nap forgatás, az lesz benne, de igazából megoldjuk.
1: Mindig arra gondoljál, hogy mit kapsz érte cserébe, hogy nincs itt 3 napig, érted? Hosszas szórakoztatást este a televízióba.
2: És aztán feltöltődve, kipihenve, jókedvel, visszakor,
0: annyira hiányzik ez.
2: Ezt telefonon lehozhatnál egyébként, ezt a 4 órát reggel 6-tól 10-ig.
0: Egyébként simán. Hát még, akkor még simán. Igazából még nem zajlik.
2: Viber, az jó kapcsolat.
0: Nem zajlik semmi.
2: Szaladgálsz közben egy kicsit.
1: Jó rád dobta a terhet.
0: Igen, reggel 6-kor még nem is nagyon. Tehát, hogy simán tudtok hívni. Ronaldo tegnap kirakott egy hosszú nyilatkozatot a sérelmeiről. Na wow. Tessék, ezt is megnézzük. A gyerekek, tele vagyunk itten mindenféle dologgal. Ronaldo a foci Alonzója. Na, most Alonzo azért az, hát szerintem az elegánsan csinálja. Most írt, talán még 2 éve azt írja valaki, hogy Alonzo még aláért. Mindenünk van itt. Na, milyen volt az árulók? Csak hogy egy témánál maradjunk. Jó volt?
1: Elindult, gyerekek, azt hiszem 5.
0: Ez fura, hogy tegnap indul, nem hétfő. Mi volt ez? Hogy volt ez?
1: Volt valami hétfőn, biztos.
0: Hétfőn volt valami?
1: Nem tudom, én hétfőn nem néztem a televíziót, viszont hát ugye, mivel teljes családi őrület van nálunk, ugye, ezzel kapcsolatosan, így nagyon vártuk a dolgot, az 5. évadot. Jó volt Árpa Attilát visszakapni. Tehát, hogy...
2: Szerepébe került újra.
1: Igen. Én azt gondolom, Attila, ha jövőre lesz celeb, akkor nyugodtan mondj nemet.
2: Nem tehát a szúnyogokat csapkodta.
1: Hidd el, hogy ez a te műfajod. Annyira jó a várúr szerepében a csávó, hogy az egyszerűen...
0: Nem is értettem ezt a celebet. Nem is
1: kell mondani. Én már mondtam, hogy jövőre ne vállalja el, az a biztos. Ez meg rohadt jól áll neki. Hát figyeljetek, ugye retett döbbenetek vannak, mert amikor te beköltözel ebbe a kastélyba, te nem tudod, hogy ki a többi. Nem tudod, hogy ki a többi árul. A legszebb, a kedvencem, az a mi banding, Csonka Andrásunk volt, aki így forgatta a fejét és kamillázott, és hát ő ilyen nagyon jó szereplője ennek a dolognak, mert rettetesen jó, ahogy a kis interjúkban beszél, és mondta, hogy hát ez nem lehet, hogy ide kiket hoztak, hogy én senkit nem ismerek. Én így halkan súgtam, hogy Bandi, megöregettünk szívem. Tehát, hogy az van, hogy ezeket az embereket már nagyrészt nem látod. Én a vonának nagyon örültem.
2: Jó,
1: nem azért, mert bármilyen érzelmi kötődés van felé, hanem egyrészt ugye az első politikus, aki benne van,
0: igen,

0: Részt, ő egy nagyon megosztó személyiség, és ez azonnal csattant. Figyelj, olyat kapott a csávó, de konkrétan volt a Nóra, aki meg is mondta neki, hogy figyelj, az, hogy mi egy televízió műsorban vagyunk, az olyan nincs, azt én nem értem. Ugyanez a Vasvári Vivi, szóval olyan feszkó volt az első.
1: Mikor a Vasvári Vivi megérem, hogy kikéri magának a vonagából, hát az teljesen más színe.
0: Ja, nem ők kértek ki, hanem őt kérték ki.
1: Ja, őt kérték ki.
0: Őt kérték ki maguknak, van benne egy nagyon nagy csavar áruló ügyben, ugye?
1: Azt, hogy... Igen, azt ne spoilerezz, de általában, aki nem látta, ilyen.
0: Van, aki
1: igen,
0: nem látta, egy nagyon nagy csavar van benne, arra majd érdemes lesz odafigyelni, és hát a mindegy, az egyet elspoilerezek, hogy zseniális volt a választás, az első áruló választása.
1: Aha.
0: Mert hogy azt gondolnád, hogy az a kedves aranyos kislány, aki a múlt héten még a TV2-n énekelt különböző jelmezekben, na, hogy ő biztos, hogy nem lehet, hogy ő áruló.
1: Na, és közben mégis. Jó, én tudtam a castingról, az jó. Igen, jó lesz, jó lesz. Nem látom, de a castingot tudtam, hogy kik vannak benne, úgyhogy...
2: Kíváncsi vagyok, hogy Vona Gábor és Mérővel, amikor fognak először birkózni.
1: Az nagyon kemény. Az nagyon kemény. Hát az egész műsor egy nagy pszichés hadviselés, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ki hogy bírja. Az egy nagyon jó kis formátum. Nagyon jó kis formátum, jó játék, úgyhogy...
2: Meg ezek még olyan arcok, akik miatt bekapcsolom a tévét.
1: Frissek, igen. Tehát, hogy nem hakniztak még végig. 150 műsort, nem láttad még őket. 150-en nyilván vannak arcok, akik azért sokszor láttál, de hogy mégsem valahogy tudnak olyat meríteni, ami azért nem ugyanabból a 15 arcból jön.
2: Nem is feltétlenül, mert Vasvári Vivient 1000 fórumon láttad, a Csonka Andrást is, de közben ez most egy olyan szituáció, egy olyan szerep, amiben még soha.
1: Tehát hát igen.
2: Ezért vagy rá.
0: Az mindig egy jó, szerintem az egy jó mix, hogyha azért a jelentős része a társulatnak az úgy ismert ember, hogy szélesebb körben, vagy már megmutatta magát ilyen jellegű műsorokban, és van egy másik része, aki lehet, hogy egy szubkultúrának ismerős, például a rapper srác, a hegymászó lány, ugye, őket csomóan ismerik, én mondjuk pont nem, de hát ez akár az én hibám is lehet, de ha őt ilyen közegbe helyezed, az meg tök jó dinamizmus hoz neki.
1: Aha.
0: Tudod, hogy ők azért, ők jó arcok, csak esetleg nekünk mondjuk látókörön kívül maradtak, de most már bekerültek ebbe a dologba, és nagy dolgok lesznek. Hát megint van valami, ami elviszi az esteinket.
2: Jó kis
1: heterogén. Jó, abszolút. Ja. Jó, igen, itt azt írják, igen, hogy kibeszélő volt, meg ugye meccs volt, és gondolom úgy gondolkoztak, hogy a meccset úgyis mindenki megnézi, egy árulók nyitóról nem maradjon le akkor senki, és akkor egy keddi indulással mentünk neki. Ja,
2: mindig három.
1: A tűzszentés? Aha. Nem.
0: Nem
1: teljesen változó. Nyugodtan spoilerezz, nézzék csak este, Csókniki. Egyébként tényleg, gyerekek, ne a mi hibánk legyen, hogy valamit megbeszéljük. Halkítsd le, és akkor tudod, hogy mi most erről beszélünk. Niki, tök igazad van egyébként. Ja, tehát mi ezt nem fogjuk vissza. Aki úgy érzi, spoiler veszél, lehalkítja, elkapcsol, visszakapcsol. Mi itt minden teljesen váratlanul meg. Megdumálunk. Ja, hiányzik az idei tévéműsor kínálatából a Bachelor. Nektek is? Júj, nagyon, Szabika!
0: Nem lesz idén.
1: Egy szekunder szégyenérzetes, nagyon modoros, nagyon úristen, de imádom, borzongani szeretek igazából leginkább a tévé előtt. Egy jó ilyen kellemetlen randizós, valamilyen nagyon kellemetlen nagy őr.
2: Kit lehetne még bevonni?
1: Nagy őre? Aki iszonyatosan kellemetlen lenne? Hát, nekem lenne tippem.
2: Na.
1: Nem mondom. Nem akarom ennyire felemelni.
2: Hát,
1: annyira kellemetlen arc, hogy nem említem meg, mert azzal fog nyúzni, hogy halló, megemlítettél, köszönöm. Nagyját tettél. De lenne tippem, hogy ki lenne jó Bachelor. Az jó, minden pillanatában borzongsz annak a műsornak, imádom.
2: Hát én csak a tavalyi évadot néztem,
1: a netto szekunder szégyenérzet.
2: Néztem a Stolbucival.
1: Az
2: olyan szinten szippantott be, hogy hát ez
1: óriási.
2: Iszonyatosan jó volt.
1: Óriási, igen.
2: Nagyon jó volt, nagyon szórakoztató.
1: Na jó, visszarakta a Jules, vagy ki se vetted? Mert én kidobtam, szegény, amikor elkezdtük az árulókról beszélni, nagyon korán jöttél. Itt vagy, Péter?
3: Itt vagyok.
1: Ó, szegényként, te jó sokat vártál akkor.
3: Semmi gond.
0: Bocs.
3: Sziasztok, jó reggel.
1: Mi korán jöttél kicsit? Péter, mi újság, honnan hívtál minket?
3: Hát egész pontosan Merkánokról, de egyébként most még pontosabban Hegyeshalom.
1: Aha.
3: Az osztrák határ mellett aratunk ezerrel, most már az utolja megy, hála Istennek, úgyhogy...
0: De van mit aratni, mert hogy is mondjam, nem volt erős a szezon.
3: Eléggé kaotikus a helyzet, tehát itt öntöző alatt is olyan hogy mondjam, olyan rossz terméseket produkál a kukorica, a csirokról nem is beszélve.
0: Te pont most hallgattam reggel befele, ugye szokásos reggeli agrár műsoromat a Kossuth Rádión, és ott hangzott el, hogy a kukoricát azt effektíve el kell felejteni, mert ugye nagyon kell neki a meleg, de hogy ugyanúgy kell a víz is, és hogy, hogy felejtsük el azt, hogy mi kukoricát termesztünk.
3: Nem. Rendezés nélkül most már lehet.
1: Avokádó, olívaolaj, kapribogyó, gyapot, narancs, ananás, mangó és aloe vera. Tehát erre kell átállni, gyerekek. Ezek az európai dolgok.
3: Sajnos most már eltávunk arra, hogy lassan ugaroltatni fognak a gazdák, mert annyira nem éri meg, hogy nullába
2: saját állunk. Saját földed van?
3: Van saját földem is, igen. Márjakán a konzerv körzetében van. És így most egy barátomnak így oda vissza szoktam segíteni. Ők is nekem is, és akkor most így besegítek nekik. Úgyhogy nekem majd csak jövő héten lesz az aratás.
1: Nagyon jó. Jól van, oké, kivel játszanál, Péter? Kit
3: én vele szeretnék, Balázs.
1: Úgy érted, hogy a mezőgazdaság egy közös kapcsolódási pontunk lenne? Megbeszélni?
3: Nem gondolnám, de van más téma, amivel nem mondanám, hogy készültem, de az már korábban is megfogalmazódott bennem, hogy szeretnék erről a témáról beszélni.
1: Ujjajajajaj, hát egy kezemben meg tudom számolni, hogy ez melyik lesz, vagy három tippem közül az egyik lenne, de nézzük meg, hát valami nagyon újat húzol, valami nagyon váratlant, és akkor megnézzük. Jó, na menjünk akkor.
0: Ügyes legyél, na figyelj, 3-2-1, tessék!
1: Itt vagyok, Péter. Szóval jó, előre elgondoltad, hogy mit szeretnél velem átbeszélni?
3: Így van, igazából arra lennék kíváncsi, Balázs, hogy még a motorozás előtt. Párszor megemlítetted, hogy te foglalkoztál lovaglással, és ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy
1: saját oldalról ez tetszik.
3: Milyen fajta, milyen szintig jutottál, hogy csak sima hobbi, vagy díjugratás.
1: De te is lovaglasz? Azért kérdezed, vagy van lovad?
3: Így van, saját magamnak is van lovam.
1: Milyen lovad?
3: Egy magyar sportló, csak szerencsétlen, hát egy kisebb kihagyás után újra elkezdtem vele dolgozni, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy lett egy gyűrű szallag szakadása.
1: A lónak?
3: Így van, és egy olyan 6-8 hónap kényszerpihenőre van most ítélve, úgyhogy a lépésen kívül sajnos nincs más lehetőség, hát ugyanúgy kell foglalkozni vele.
1: De szereted, tehát hogy kint vagy vele, megfoglalkozol.
3: Persze, muszáj is, persze, mert igényli, nagyon kis bújós. Tehát nem is fiatal, szóval operálni kevésbé célszerű.
1: Jó van.
2: Nagyon szépen.
1: Nagyon szép, kár, hogy kimondtad, de ti alszotok, én hallottam.
0: Melyiket? Mikor?
1: Azt mondta, hogy nem is fiatal, de itt vagyok én magamnak. Figyelek én a saját játékomra, aludjatok csak nyugodtan.
2: Figyelj, közben rákerestem a magyar sportról.
1: Nyugodtan, nem érdekes. Figyelj, de egyébként kimondtad, és én ezt észrevettem, de ha akarod, el is hallgathatom, mert annyira jó végigmentél, hogy igazából az is se baj, hanem úgyság, mint nem mondtad volna ki. A végén mondtad ki, azt mondod, hogy nem is fiatal, ezt mondtad.
3: Annyira, hát nem is koncentráltam igazából, csak így jött belőlem.
1: Igen. Nagyon jó, föltettél egy kérdést, én visszakérdeztem, és beszéltél egy percet. Nagyon tetszett. Ja. Nagyon tetszett.
3: Nem derült ki semmi, hogy
1: semmi. Kérdeztél egyet, kaptál egy visszakérdezést, és egy percig beszéltél.
0: Jó, szóval passzív voltál, úgyhogy csöndben gyere. Jó? Megérdemli az ajándékot.
1: Jó van, vidd el akkor tényleg. Én egy szót se szóltam.
3: Köszönöm, nagyon kedves szeretek. Köszönöm, és nagyon örülök, hogy bekerültem.
1: Megintem magam passzivitásért, bár nem azért nem szólaltam meg, mert nem akartam, hanem mert olyan lendülettel mondtad a lovadat, hogy nem is tudtam megszólalni. Hát gondoltam, akkor hadd mondjad. Hát akkor...
3: Igen, és leteszitek, és mindig folytatom tovább, vigyelj magamban.
1: Igen. Azt mondta, hogy nem is az ér, írja valaki viccesen. Nem is azért.
3: Nem is.
1: Jó, plusz erdékod viszont nincsen a szemtunk adni, de akkor jó. Igen. Megintettem jó. Magam passzivitásért, jó?
3: Jó, oké, köszönöm, Balázs.
1: Túl jó vagyok.
0: Igen, hát ez a nap, ez erről mi szól. Ez
1: olyan unalmas mindig jónak lenni. Úristen,
0: de nem vagy mindig jó? Hát egy nap, magamtól. Egy évben egy napod van, hogy ilyen jó vagy.
1: Dögunalom, a jónak lenni dögunalmas. Egyre valaki vesszen, ez vagyok én, igen, a vesszen. Ez nem jó, ez fehér Balázs, nem szeretjük. Na jó van, vidd a csomagot, mert meggondolom magam.
3: Köszönöm nektek, sziasztok,
1: szépen. Passzivitásért valóban inthető vagyok. Tehát, hogy az meg se szólaltam.
2: De csak hallgattad. Mit tehettél volna? Hát semmit. Megszólalni, hát ment előre, mint egy gőzgép.
1: Nem is a ló neve volt, úgyhogy igen.
0: Nem is tényleg. Igen. Nem mondta igen is, meg a nem is. Igen, két lovam van.
1: El akartam mondani, hogy egyébként nagyon fiatal a ló, és úgy hívják, hogy nem is fiatal. És,
2: a kis nem is
1: fiatal, igen. Tuti AI volt, írja valaki. Nem volt AI, gyerekek, jó? Néha kell egy kicsit jónak lenni, úgyhogy... Úgyhogy akkor ezt megadtuk.
2: Neked volt lovad, ugye?
1: Nekem volt lovam.
2: És mit csináltál vele?
0: Megettek.
1: Kolbásznak ledaráltuk. Már nincsen, él még, megvan. Igen, Borzaváról hoztam, és visszavittem Borzavára.
0: Borzava?
2: Egyszer a szabatos
0: ez,
2: volt?
0: Ez mi? Ez egy horvát település, Borzava.
1: Borzava, Veszprém mellett egy kicsi település, Borzavára, onnan hoztam a lovat, és oda visszaadtam egy lánynak, akitől elhoztam.
2: És tudott róla?
1: És kétszeres áron kerestem a kis anyával. Nem, ő ápolta, gondozta ezt a lovat, és akkor én egy-két évet lovagoltam vele, csak aztán jött a Beni, megszületett a gyermek, és akkor én tudtam, hogy nem tudok már annyit kijárni a lóhoz, és arra meg, hogy ott álljon, meg valaki lemozgassa, az nem volt szívem, és akkor visszavittem, és odaadtam annak a kislánynak, ahonnan elhoztam, mert ő ott ápolt ezt a lóat, és akkor nekiadtam.
2: Mennyiszer kell kijárni egy lóhoz ahhoz, hogy...
1: Hát ez úgy nagyon, az attól függ, hogy mennyit tudod mozgatni, be tudod-e rakni valahova, ahol lemozgatják, lovagolja valaki, csak te lovagolod, bértartásban van, más is elviheti. Megőrülnek, ha nem mozgatod. Szóval ez azért ő nem arra van kitalálva, hogy álljon egész nap bent, vagy kint legelészen. Nyilván ez sok mindent, mivel eteted, mennyi zabot adsz neki, mennyire hülye a feje, mennyire kell vele menni. Vannak lovak, amik tök jó, berakod így, nem tudom mi ez, amikor csak így járatják, körbe-körbe egy kicsit futószárazolva, és a lónak elég. De van, akivel naponta menni kell, mert egyébként megbolondul. Szóval ez nagyon lófüggő.
2: Kiadhattad volna, ott mindig megkerülik, fel lehet el.
1: Senkivel nem ment ki terepre, nem? Az volt. Nem.
0: Ő egy makacs állat.
1: Én egy évet dolgoztam vele, mire ki tudtam vinni terepre.
0: Legjobb választás volt egy ilyen ló.
1: Egy évet dolgoztam vele. Egy dög nagy ló volt, de nagyon félős volt. És kivitted az istállóból, és két lábon állt a ló.
2: Oh.
1: Csak bent tudtam vele dolgozni.
0: Félsz, mit csinál?
1: Nem akar terepre menni, félt. Csak egy év, fél év, egy év munkával értem el, hogy akkor induljon el ki terepre. És akkor végén már mentem vele, vittem.
0: Én magát ezt az egészet nem
1: egyedül
0: értem,
1: nem ment, lovakkal ment, egyedül nem nagyon nem szeretett ment. Nem szeretett ment,
0: tehát
1: egyedül nem ment.
0: Egy olyan állat hátára, ami alapvetően egy ilyen menekülő állat, tehát megmozdul a bokoron egy levél, és nem tudod, hogy mi fog történni.
1: Hát a ez lóval. A ló csak lovat szimatolt, de még nem látta, már állt a füle, megállt, csatakosra habzott, két méteres ló volt, óriás, így betámasztott elő a két lábát, és mondta, hogy sehova. Ha leszállsz, megfogod, megvárod, még a másik ló elmegy melletted, akkor nyugtatod, akkor visszaülsz rá, akkor fordul vissza az istálló felé, akkor visszahúzod, akkor visszamész vele, kicsit megint kiviszed.
0: De neked nem mondták, hogy ebből van olyan is, ami normális?
1: Nagyon összehaverkodtunk. Igen? Nagyon szerettem
2: őt. Szeret? Ő egyébként olyan, hogy így felismert téged, lát, köszönjük.
1: Persze. Is. Én bent aludtam nála, meg mi nagyon jóban voltunk. Persze.
2: Amikor a Viki
0: ezt nem akarom túl gondolni.
1: Persze, én aludtam benne. Amikor elhoztam új, ugye, akkor ő nagyon meg volt zavarodva, mert idegen környezetben volt, nem volt ott, akit szeretett, eltűntek a barátai a lovak, és egy lónak egy idegen környezet, hát ott ő neki ki kell vívni a hierarchiát, meg ki kell vívni azt, hogy ő ott akkor vezető legyen, meg ő legyen ott a fő.
0: Amikor elhoztad, akkor tudtad, hogy ez lesz? Vagy mondták, akkor még úgy gondoltad, hogy életed biznisze?
1: Mondták, hogy aranyos, kedves, de vannak vele problémák. És akkor a ló volt, hogy odálltál mellé, és így a fejját. Tehát talán te láttad azt a lovat, nem?
0: Ah, igen, egyszer voltunk innen nála.
1: Én kivitelek titeket, még a pilisvörösvári lovarra. Mekkora ló volt?
0: Hát,
1: fölültettem rá embertelen. Őket. Embertelen nagy ló volt, igen. És bent a karámban nagyon ügyesen, mert nem ment ki terepre. És akkor hosszú munkával elértük. Végén már nagyon jól lehetett vele lovagolni.
2: Aztán visszavitted is, lehetett kezdeni.
1: Aztán megérkezett
2: Benni. Újra traumatizálódott.
1: Aztán megérkezett Benni, és akkor visszakapta a Szandra, a kislány. Ő vele ment.
0: Szegény ült összetörve napokig.
2: Az újra, igen. Ami kinyílt, az ott igen, véget igen. Is ért.
1: Vele ment, meg őt szerette, meg ő jól bánt vele, meg ott voltak a kis pajtásai, barátai. Ott az idegen környezetben annyira nem élte ezt a dolgot. Úgyhogy makacs egy ló volt, de én nagyon sokat nagyon szerettem.
2: Én tartok tőlük.
1: A lótól? Aha, lehet is.
0: Igen, elő, harap, hátul, rúg a közepe, meg rá.
1: Lehet is. Ez egyébként minden okod megvan rá.
2: De egyébként nagyon jó ilyen terápiák vannak, ilyen lóasszisztált terápiák, ilyen elvonulások például, ahol ilyen a lovakkal hozzák ki belőled a mindenféle elfolytásokat.
1: Hát hogyne, autista gyerekeket, lovas terápia, lovagoltatás.
2: Nem csak az, nem. Vannak ilyen hétvégék, ilyen sessionök, ahol tulajdonképpen tehát a lovat használják arra, hogy benned mindenféle folyamatok ilyen traumák így oldódjanak.
1: Brut, hasonló, mint a delfin. Iszonyatos gyógyító állat. Persze. Nagyon durva energiái van.
0: Feltéve, hogyha közel mersz hozzá.
1: Feltéve, hogyha tudsz vele, igen, mit kezdeni, igen. De már csak ott vagy a közelébe is érzed, olyan energiái vannak, hogy nagyon sok mindent átvesz tőled, meg gyógyít. Nagyon érdekes állatok.
0: Vajon a ló meséli a többi lónak, hogy egyszer veled aludt?
1: Többször aludtam vele.
0: Akkor azt, hogy ti együtt aludtatok?
1: Hát ő nem fekszik le, ő áll.
2: Nem.
1: Csak oda jön, megszagol, ott vagy.
0: Sebestén Balázs.
1: Leülsz, nézed.
2: Rágy egy cigire. Na figyelj, van egy sztorim. Tudod, ki aludtattam? Nem mondod.
1: Ott csak beültem hozzá egy órára, és ültem nálatta, hogy szokjon meg, tudod, haverkodjunk. És akkor beülsz, megszimatul, elmegy, visszajön. Jó móka. Hát akkor még volt időm ilyenekre, most már azért kevesebb. Na jövő mindjárt, 2 perc van 7 óra.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 2 nap.

is megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra

0: helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hanna, hallottad? Az Autocentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
3: Evelyn, ez biztos?
2: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
3: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
2: Gyere el az Autocentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
4: Gini, te el tudod olvasni az apró betűket?
5: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
4: Szerencsét, hogy az Optik Worldben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
5: Ez varázslatos!
4: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
6: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre! Husqvarna.hu.
7: A 40. diákolimpiai tanév alkalmából keressük az 1987-88-as tanévi bajnokokat, diákolimpiai érmes szülő-gyerek párosokat, illetve a diákolimpiában 40 éve dolgozó pedagógusokat. Részletek a Diákolimpia honlapján. Ünnepeljük együtt a 40 éves diákolimpiát.
8: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve fontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
10: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
11: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 g-os Crownfield zappehely 33% kedvezménnyel csak 219 forint, a 100 g-os Pikok prágai sonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. MR-vizsgálat gyöngyösön, gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
12: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
13: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
14: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
15: Ahó, csajok, megvan már a ruhád, megvan a frizurád és a sminkesed. Jó hír! Megvan! Rigó Esti Fészár. Professzionális alkalmi és mennyasszonyi smink Salgótarján szívében. Fotózás, szalagavató, évvégi rendezvény, bál, őszi-téli esküvő, prémium termékekkel, személyre szabott tartós sminkkel várlak, hogy egész este magabiztosan ragyoghass. Bejelentkezés Facebookon és Instagramon Rigó Esti Fészárt vagy a fészartsmink@gmail.com címen.
16: Érdekel a helytörténet és a nógrádi értékek? Exkluzív, minőségi és tartalmas könyvet ajándékozunk ajándékoznál? Válogass a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum kínálatából. Könyveink a szalonna sütővas eredetétől a nógrádi középkori templomokig és várakig, Salgótarján város 100 évétől neves képzőművészeink életútjáig, Palóc meséktől Gál István filmrendező életművéig számos témát felülelnek. Ismerkedj meg kiadványainkkal a múzeum információs pultjánál, vagy a dornyaimúzeum.hu weboldalon.
0: Ébredjen Balázsékkal a 100,4 Rádió Eggyel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben, munkaidőben is. Tévés kettő között Justin Orsi várja önöket hasznos tudnivalókkal és Salgótarján legfrissebb információival a 100,4 Rádió Eggyen. A Rádió Eggyen napközben a legnagyobb a zenei változatosság. Gyorsan telik a munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
1: Reklámot hallottál.
0: Salgótarján és Nógrád megye legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
17: Személyesen ismertette Salgótarján költségvetésének helyzetét a vidék és településfejlesztési miniszterrel Krejcsi Bálint polgármester. Nógrádban is bővülhet a Mohu textilgyűjtő hálózata. Jönnek a részletek. Személyesen ismertette hétfőn Salgótarján költségvetésének helyzetét Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszterrel Krejcsi Bálint polgármester. A városvezető a 24 további megyei jogú város polgármesterével közösen egyeztetett Lőrinc Viktóriával, mely során 7 pontban fogalmaztak meg javaslatokat a minisztérium felé. Krejcsi Bálint beszámolójában kifejtette, Salgótarján önkormányzatának költségvetése a kirívóan alacsony helyi adóbevételek miatt strukturális problémákkal küzd, a város működtetéséhez kormányzati támogatás szükséges. Mint írta, az első önkormányzat, melyet az új kormányzat érdemben kisegít, Budapest. A napokban meghozott döntés a főváros számára 120 milliárd forintos rendkívüli támogatást jelent, ami bizalommal teli alapot nyújtotta a mai egyeztetéshez. Reméljük, a számszerűen közel megegyező városlakót képviselő 25 polgármester és önkormányzat hasonló segítséget fog kapni, fogalmazott. Krejcsi Bálint felidézte, Salgótarján nevében az új kormány felállása óta több szinten, több alkalommal jelezték a problémát, és kérték a kiegészítő támogatást. A korábbi nyilatkozatok alapján Salgótarján működési költségvetésének hiánya nagyságrendileg 2 milliárd forint. Az előző kormány tavaly ezt rendkívüli támogatás formájában biztosította, ahogyan az idei első fél évre vonatkozó 1 milliárd forint is megérkezett még az év elején. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a Mohu. A cég ingyenesen biztosít erre szolgáló konténereket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek és más közösségeknek, közölte a Mohu MOL hulladékgazdálkodási ZRT a minap az MT-vel. A közlemény szerint a Mohu ingyenesen gondoskodik a konténerek rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is. A Mohu térképe alapján Nógrád megyében jelenleg összesen 7 textil gyűjtő konténert üzemeltetnek Salgótarjánban, Balassagyarmaton, Széchenyben, valamint Taron, Tolmácson, Diósjenőn és Nőtincsen egyaránt egy-egy textil konténert helyeztek ki ezidáig. A konténereket a mohu.hu per hu per gyűjtőkonténer kötőjel igénylés weboldalon lehet igényelni. Időjárás. Ma is sok napsütés várható Nógrád megye térségében, leginkább csak fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen, a maximum hőmérséklet 23-24 fok körül alakul. Szerdán is jellemzően napos száraz időben lehet részünk, a korai órákban 0-5 fokig süllyedhet a hőmérséklet, még délután 23-24 fokig kúszhat a hőmérő képzeletbeli higanyszála. Változást a csütörtök hozhat, ekkor több felé beborulhat az ég, valamint esőre is számítani kell az előrejelzések szerint, reggelre 2-7 fokig kőlhet a levegő, később 23-24 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: Hölgyeim és és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék!
19: Anna, Júli, Zsülike,
20: Viki, Daci,
19: Ferenc bácsi és Balázs!
18: Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
21: Reggeli műsor.
18: Balázsék!
22: Után 10 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Milyen szép volt a Lánchíd este, meg szerintem ma egész nap. Néztétek, milyen szép?
23: Nem. Most mit csináltak?
22: Ugye megemlékezés 2023. október 7, ugye az Izrael ellen elkövetett Hamas támadás évfordulója, és ilyen kékben úszik a Lánchíd, de valami elképesztően gyönyörű színe van, hihetetlen, ilyen lehetetlen színű, ilyen ibolya, vagy nem is tudom milyen, gyönyörű egyébként. Ma is, ugye ma van az évforduló, szerintem ma is ilyen színű lesz, de már tegnap este ilyen színű volt a híd, fantasztikusan gyönyörű. Kirít így a főváros kicsit sárga, ilyen melegebb tónusú fényei közül. Nagyon-nagyon szép volt.
24: De én nagyon szép hogy volt. Azt mondod, hogy az október 6-ai megemlékezés apropóján mondjuk piros-fehér-zöldbe, de akkor egészen más most. Akkor...
22: Nem, ennek most más az apropója igazából.
23: Készülnek is. Teljes riasztás van mindenütt.
22: Igen. Hát ez mindenhol egyébként persze, ilyenkor megerősítenek mindent, és hát ugye a Hamas is fenyegetőzik, hogy akkor az évfordulóra vala tekintettel, akkor ők most, akkor ők most újra készítenek. Ez 2023-ban történt.
23: Már 3 éves
22: 2023, ez már 3 éve történt, igen. 2023, igen. Izraeli katonák ellen elsősorban, ugye ezt mondta Hamas, tehát, hogy nem európai célpontok, meg nincs senki ne jegye meg, nem erről van szó. Csak hogy nézzétek meg a hídat, mert tényleg nagyon szép. Na, viszont nekünk vannak közlekedési híreink, úgyhogy gyorsan ránézünk. M3-as 95-ös Nyíregyháza irányába baleset, 2,5 kilométeres a torlódás. Köszönjük szépen, és mi van még, ami fontos lehet? Itt van a M3-as beállt baleset, van 25 perces torlódás, írja Peti. Csak Peti, írd meg, hogy hol, de akkor ez lehet az, ez a 95-ös kilométer Nyíregyháza irányában? Hát lehet, hogy ez, igen. Ez annak egyébként beillik.
24: Meg ami még fontos, hogy a Ferihegyi gyorsforgalmi vecséstől elesett befelé.
23: Csak ha utaznál valahova, csak befele, akkor most az mindegy.
22: Igen. Ez Gyuri küldte nekünk, köszönjük szépen.
24: Gyönyörködjenek csak a gyorsforgalmiban.
22: Na, és akkor egy kis anomália, hát ezt fejtsük már meg, ez szenzációs a történet, gyerekek, csak hogy hogyan gondolkodik a magyar. Amikor azt gondolod, hogy valami talán változik, vagy egyfajta más gondolkodás lesz, vagy elindul valami újfajta átszellemülés, akkor rájössz, hogy itt a büdös életben nem fog megváltozni semmi, gyerekek. Éppen ezek, akik ezt így kitalálgatják, meg gondolkozgatnak, ezek nem fognak semmit megváltoztatni. Mi történt ugye igazából? Ez valahol talán, hát ez Újpesten van a 4. kerületben, felújították az István utat. Ugye, hogy a villamosin lebetoroztak, szenzációs a dolog, de hát segítsetek megfejteni, hogy mit látunk. Ugye azt látod, hogy látsz egy kétsávos utat, ami kiszélesedik majd, és megy a kereszteződéssel lévő. És a kétsávos út van, az egyik oldalra, az út kellős közepére felfestettek egy mozgássérült parkolójelet.
23: És itt is azt mondod, hogy ilyen, hogy gondolunk mozgássérült honfitársainkra.
25: Milyen kedves dolog.
22: Milyen kedves dolog.
25: Hogy meg tud állni az állami áruház előtt, bevásárolni.
22: Felfogadatlan. Azt látod, hogy balról villamos, és még egy sáv, ami elhagyja a mozgássérült jelet a beton közepén. Jobbról pedig szintén a sávban kerülhet. Tehát úgy képzeljétek el, hogy mondjuk képzeljétek el egy háromsávos utat, és a háromsávos út kellős közepére egy kockára, és egy kockában egy mozgássérült jellel felfestettek valamit. Feltételezem én, hogyha itt jobbra tudnánk svenkelni a kamerával, akkor lehet látnánk egy patikát, egy kórházbejáratot, egy boltot, egy gyógyszeripari segédeszközt. Nem tudom, mi van ott jobb oldalon, de az út közepére valaki azt gondolta, hogy jön a papa, rányítja az ajtót balról, miközben mennek el melle balról az autók, előveszi a kis mozgássérült
23: kerekesszékét, a kerekesszéket, a mankót.
22: Elkezdi összerakni, miközben 4 rongyolnak bele telibe hátulról, balról 3 elgázolják, majd elindul jobbra az Erdára, de ott még 2 elütik, mert hogy jobbról is meg lehet előzni a mozgássérült jelet. Fejtsétek meg nekem, hogy itt ki és hogyan gondolkozott.
23: És még egy adalék ehhez, hogy ugye a mozgássérült parkolóba beletorkolják kiszifolik hátulról egy sáv, amiben nincs elterelés, tehát nincs a fölfestett csík, hogy menj át a másik sávba, mert ennek a sávnak vége, hanem ez a sáv, ez közvetlenül bele fog így seggel menni, vagy az ott parkoló mozgássérült autót fogja majd belökni valahova a forgalom kellős közepére.
22: Ez nincs, ez tényleg mindenki hülye. Egy háromsávos út közepére leraknak egy csomag, megáll a papa. Gondold el az a telkez kikászáló. Gondold el, mit kap a mögötte három sávon érkező forgalommal, az, hogy dudálnak, az egy dolog. Az, hogy megverik, hogy meglincselik, miközben kihajtja a kis kerekesszékes autóját, és átgurul vele még két sávon keresztül, ahol valószínűleg halálra gázolják. Mi történik? Valaki magyar, biztos van erre valami értelmes magyarázat?
24: Nem. Logikus magyarázat.
22: Mi nem gondolunk itt valamire. Mi vagyunk hülyék. Gondolom,
23: de...
22: Tehát ránézünk a fotóra, reggel óta ezt nézzük. Tehát reggel óta azt nézzük, nem értjük, gyerekek, hogy ez mi.
24: Figyeljetek, nem lehet az, hogy...
22: Na, ez, mondd a megfejtést.
24: Hogy ez mondjuk, ez egy háromsávos út egyébként?
22: És ez egy háromsávos út, igen?
23: Akkor ez fölmenti azt, hogy a közepébe teszel egy parkoló helyet.
24: Hát nem volt máshol hely. Nem, nem lehet, hogy kétsávos lesz, vagy lesz egy bicikli út, tehát hogy most fog átalakulni majd valahogy a forgalmi rend, és hogy van egy szabály arra, hogy már most ki kell jelölni mondjuk a mozgássérült parkoló.
23: Ez nem tud úgy átalakulni, hogy ez jó legyen, Juli. Tehát ebből nem tudsz kijönni, mert ha azt nézed, hogy ez egy mitén 13 méteres sáv, az egészet nézed, annak akkor is a közepén lesz ez a parkoló, ha ide jobbra bármit húzol. Tehát tök mindegy, érted? Itt az lett volna a logikus megoldás, hogy a parkolót lehozom a legszélére, és a bringa úttal esetleg kikerülöm. De az, hogy a közepén van valaminek egy darabos parkoló...
22: Itt feltételezik azt, hogy mire kiszállsz, valószínűleg elütnek.
23: Igen, tehát, hogy
22: jó a jel.
24: Vagy megépül a biciklisáv.
22: Megépül a biciklisáv, igen. Osszuk meg valahol, majd felrakjuk a Facebook oldalunkra, meg tudjátok nézni. Többen érnek, hogy nyugi, mire kiszállsz, ott biztos, hogy elütnek, ez mozgássérült leszel, igen. Ugye az lehet még, hogy ott van valami jobb oldalon, de azt írja nekünk Niki, hogy jobb oldalon csak egy 10 emeletes aljában, pedig egy szolárium. Tehát, hogy...
24: Na, hát akkor...
22: Jelen pillanatban nincs megoldása annak, hogy mi van a másik oldalon.
24: Ami különösen cuki, hogy a képen látszik, hogy elől a mozgássérült parkoló jobb oldalán ott van a busz, tehát akkor az ott egy buszsáv.
22: A buszsáv, jobb oldalról megy a busz, de figyelj, Dóri írja a következőt. Két napja láttam ezt, megállt az út közepén egy autó, teljes nyugodtan kiszálltak és elsétáltak. Autó meg kerülgette mindenkit a kétszer-két sávosan, azt hittem lerobban, nagyon gáz. Ők beparkoltak oda. Leparkoltak oda, és kerülgették őket.
23: Ott van dolguk.
22: De kár, hogy nem lehet jobbra menni, itt a Street View-t megnézni. Itt lehet, hogy itt még jobbról valamit építenek, hát
23: ez,
22: vagy felújítanak.
23: Ez itt egy bringasáv lesz.
22: Ez itt jobbra, ez
23: most
22: a vékony.
23: Az lehet a valószínűsíthető, hogy itt előtte parkolók vannak. Tehát a mozgássérült az azért, ugye őt azt nagyobbra kell csinálni, hogy jobban elférjenek benne, meg ki lehessen tényleg rendesen nyitni az ajtaját. Tehát lehet, hogy érted, itt ez is egy parkoló.
22: Mögötte léz egy
23: de
22: parkoló?
23: Hát az akkor se jó.
22: Akkor se jó, hogy egy háromsávos úgy ér véget, hogy egy mozgássérült parkoló van a végén.
24: Figyelj, biztos, hogy van valami előírás, valami törvényi kötelezettség, hogy nekik mozgássérült parkolót valahova ki kell alakítani. Nem volt jobb hely.
22: Igen.
24: Valami lesz, valami forgalmi rendváltozás biztos, hogy kell, hogy legyen, mert ezek itt nagyon hevenyészetlen felfestett ilyen útjelző jelzések itt mellette. Tehát ott valami át fog alakulni, és már most ki kell alakítani a parkolót. Ebben kell, hogy legyen valami logika.
22: Valami logika kell, hogy legyen, mert egyébként a mozgássérülteknek ingyenes a szolárium, azt írják Újpesten. Ez egy választási ígéret. Ez egy mozgáskorlátozott készítősáv. Oda beállsz, ott vársz 10 percet, balról kinyitod az ajtót, tehát az se reális, hát balról kinyitod az ajtót, az egy szűk sávottól megy a fekete autó. Hát azt teljesen telibe vernek. Ráadásul mozgássérült, mire ott elkezd kipakolni, ez egészen durva.
23: A bringásokat akarják, bocsánat, Juli, ezzel védeni, hogy ugye nem úgy van a sávfelosztás, hogy autósáv, amin közlekedsz, bringasáv és parkoló, így akarják védeni a bringásokat, mert akkor nem nyitod rá az ajtót.
22: Nem tudod rá nyitni az ajtót, igen. De az is lehet egy új Benu kampány, növelni kell a gyógyszereszközök forgalmát. Tehát ott kiszállsz, rányitod, telibe vernek és megvagy. Esetleg egy mozgássérült vesztőhely, hogy így akar a kerület megszabadulni a mozgássérülteknek vagy való kifizetésektől.
24: Vagy egy karosszéri alakatos nyitott ott egy és beadta az igényt. És ráadásul, aki balkézről jön, az el se tudja rántani a kormányt, ha esetleg rányítják az ajtót, mert hogy ott vannak ezek a bóják, tehát nem tudsz felhajtani a villamos sávra. Tehát még ki se tudod kerülni.
22: És ha ez itt parkoló mögötte, akkor mi ez a nagy szélesít jobbra? Mert az ott az a kis sáv, az ott egy sima buszsáv.
23: Ez bringasáv.
22: Az a jobb oldali ott le, az a kicsi. Vagy ez ilyen
23: nem,
22: nagy széles
23: bringasáv, amit ezzel a picike kis vékony pöttyözése van kijelölve, az biztos, hogy bringasáv.
22: Zseniális. Imádom az ilyen megoldásokat.
23: Ez egy, sőt, nem is bringasáv, bringa stráda. Ez olyan széles.
22: Út a szoláriumba program. Igen, az, sokan az... mozgás, hogy így akarja megtizedelni őket az állam, mert sokba kerülnek.
24: Az nem lehet, hogy ugye a múltkor beszélgetünk arról, hogy ha a kamionosoknak lejár az ideje, akkor egyszerűen csak fogják, kiteszik a vészvillogot, meg kell, hogy álljanak.
22: És nekiállnak pihenni, igen.
24: Nem lehet, hogy a mozgássérülteknél is van egy ilyen tahométer, hogyha ha túl sokat vezet, akkor meg kell álljon, és akkor biztosítják nekik ezt a lehetőséget.
22: Simán,
24: ha
22: igen, kell,
24: az út közepén
22: van,
24: húzd be a kéziféket.
22: Ahol rájön, állj meg, igen. Féltek, érdekesen néz ki. Szóval az van, hogy azért ez így nagyon,
23: igen,
22: nagyon
23: érdekes. Nem egyértelmű, lehet, hogy rosszul van fotózva, vagy lehet rá bármit mondani, de akkor is furi ez a dolog. Bár most nekem így, mintha elkezdett volna derengeni, hogy a fővárosban ez divat lesz majd.
22: Hogy? Mit csinálnak?
23: Hogy közlekedősáv, parkolósáv, bringasáv, járda.
22: Aha, hogy ez lesz, ez
23: szépíti. És akkor lehet, hogy ez ennek az első ilyen megnyilvánulása, vagy lehet, hogy van több is.
24: Na de várj, mert hát mi ebben a logika? Hát
23: az, hogy nem nyitja rád az ajtót a baromautós, mikor biciklivel mész.
24: Na de a baromautósnak át kell mennie akkor a bringasávon, ahol meg elüthetik.
23: Hát a bringák között átmenni azért az szerintem egyel, hogy is mondjam, biztonságosabb dolog, mint egyébként a fővárosban biciklizni olyan autók mellett, amelyek rád nyitják az ajtót.
24: De ez egy magyar találmány, hogy akkor a
23: tudom, hogy ez így van a külföldön,
24: mert külföldön én ezt nem láttam. Tehát ott az út szélén van a parkolósáv, mellette a biciklisáv, és utána mellette a forgalom. Tehát, hogy eddig még nem nagyon variáltak ezzel.
22: Igen, abszolút. Igen, ugye ez maga a bolt rész, ott van a sáv a másik oldalon. Jó, hát ezek ilyen furcsa anomáliák, de biztos valószínűleg, ha elkészül, akkor érteni fogjuk, hogy mi történt. Mit látsz, Anna? Jártál arra, vagy te vagy arra?
2: Én abszolút járok arra, meg fogom nézni. Tehát nem szembesültem még ezzel.
22: Körben, akkor megértjük.
2: Ezt nem fogod megérteni, én szeretném megismerni azt, aki ezt megcsinálta. Tehát tényleg én nagyon szeretném, mert a lombkorona sétányba nagyon beleillik. Tényleg szeretném megismerni, amikor ott. Ezt valaki azt mondta, hogy oké, ez gyerekek. Az önkormányzat egyébként próbálta, most utána néztem, ezt vétózni.
22: Hogy ez ne legyen.
2: Hát nem tudták.
23: Tessék, New Yorkban ez már nagyon régóta általános, hogy közlekedősáv, parkolósáv, biciklisáv, járda.
22: Aha, tehát akkor itt ez lesz a sorrend.
23: Átvettük, hát most nektek már ez se jó, hogy megyünk nyugatra, megyünk Amerikába.
22: Megyünk New York után.
23: Ponyicki maga ezen is, csak puffog.
2: Hát érdekesen néz ki, ezt még szokni kell. Igen. Szokni kell, kérem.
22: Na jó van, gyerekek, oké, megfejtettük az anomáliát, akkor ez
24: nem
22: van.
24: Tehát sáv.
22: Gyanítjuk, hogy a New Yorki minta után megyünk, ugye mi ezt nagyon, nagyon szeretjük ezt a fotót. A Fly Dubai-ról beszélünk még, vagy beszélünk egy percet?
23: Igen,
22: olvastátok,
23: persze.
22: Ugye beszéltünk erről az eltérített repülőről, hogy mi is történt pontosan, ugye hívtunk pilótát, és itt a Fly Dubai járatában a másodpilóta akarta átvenni az irányítást, ugye, megszúrta a pilótát.
24: Kisbaltával
22: neki esett, utasok mentek be, tépték föl az ajtót, fogták le a másodpilótát. És most már úgy szállingoznak a részletek, hogy mi volt a terv, és hogy mit akar csinálni a Fly Dubai-nak a másodpilótája, aki egyébként ománi volt. És ugye azt találgattuk mi is, hogy ő öngyilkos akarta lenni, vagy valamilyen terrorakciót akart végrehajtani. És most ugye kihallgatás zajlik. Uh-huh. Kíváncsiak a kihallgatás eszközeire azért, hogy mi történik egy ilyen kihallgatáson.
24: Önként beval minden.
22: És ugye az volt az ő terve, mint utólag kiderült, ugye ezt amikor még beszéltünk az ügyről, nem tudtuk, hogy belép az izraeli légtérbe, és megszerzi a leszállási engedélyt a Tel Avivi repülőtérről, de nem következett volna be a beszállás, ugyanis vagy a repülőtérnek vezette volna a repülőt, vagy pedig egy Tel Avivi felhőkarcolónak, akár csak ugyanúgy, mint szeptember 11-én. És egy ománi másodpilóta volt, az volt a terve, hogy megöli a pilótát, feltűnés nélkül, bejelentkezik a légtérbe, és mivel nem tűnik fel a légirányításnak, hogy ugyanaz a menetrend, ugyan jó időben repül, leszáll a Tel Avivi reptéren, nem tér el az útvonaltól, ezért egészen közel tudott volna lavírozni Tel Avivi felhőkarcolóhoz, és csak az utolsó egy vagy másfél percben
24: esett volna fordítani, amikor már nem tudsz csinálni.
22: Így van, amikor már a vadászgépeket se tudják felküldeni, és a város légterébe érve szállt volna le a reptérre, vagy szállt volna neki egy felhőkarcolónak. És ő ezt már korábban megcsinálta volna, csak rájött, hogy van egy haverja a fedélzeten,
23: milyen
22: akit
23: emberi?
22: Ismer.
23: Milyen emberi
22: gyereke? De, hogy ő nem akarja őt megölni, és kiderült, hogy vagy egy pilóta haverja, vagy egy utasok között, az utaslistán észrevette, hogy ott ül valaki, akivel ő jóba van. És mondta, hogy haver, akkor én nem öllek meg téged.
24: Elnapolta.
23: Igen, akkor arra éptette.
22: Igen. És ugye hibázott mindenki, mert hogy nem is repülhetett volna, mert ugye Izraelbe csak olyan pilóta repülhet be, akinek az országával ugye van diplomáciai kapcsolat, de ugye a csával 10 éve tervezte, sőt azért akart pilótának menni, hogy ő ezt megcsinálhassa. Rá. Tehát, hogy itt valami nagyon komoly 15 éves szakkörözés volt azért, hogy az ember eljusson idáig, hogy egyszer ezt megcsinálja.
24: Ráadásul, ami különösen durva, hogy ezt a hapsit állítólag eltiltották a repüléstől.
22: Eltiltották a repüléstől.
24: Hogy az összes közösségi média felületén nyíltan szélsőséges nézeteket vallott, tehát nem is csinált belőle titkot, hogy ez hogyan jó Istenben megy át.
22: Eltiltották a repüléstől, adminisztratív munkára tették át a csávót, később a Fly Dubai azt mondta, hogy oké, repülj velünk, és nem vették észre a profilból, hogy a csávó 10 éve radikális dolgokat
2: volt. De ez tényleg mi?
24: Ezeket az embereket nem világítják át, tehát ezeket az embereket nem ellenőrzik. Hát ha Izrael is egyetett, tehát hogy azt gondolnak, hát, hogy ott aztán figyelnek.
22: Nincs erre egy jelzés, hogy a korábbi munkahelyen ezzel az emberre probléma volt? Radikális nézetei vannak, posztol, olyan
24: még
22: dolgokat
24: csak,
22: ír
24: csak
22: ki.
24: Nem is titokban.
22: Igen, és egészen durva, nem is értik, hogy maradtak el ezek a biztonsági ellenőrzések. Nyilván valószínűleg halálbüntetés vár a másodpilótára. Teszem hozzá, nem feltétlen megoldás, de hogy nem tudott sajnálni, nem? Tehát egy 150 ember megöl plusz a felhőkarcolóban. És ugye ő tényleg baltával rontott neki a kapitánynak, és az utas, aki berohant a pilóta fülkébe, az kapta egyenesbe a gépet, ugye erről beszéltünk, igen, mert hogy ő zuhant a gép, vissza. És azt mondta, hogy hát ő látott valami tévéműsort, vagy sorozatot, igen, tudta, hogy ezt kell csinálni.
23: Igen, a túlélő című televízió műsort, vagy repülőbalesetek című televízió műsort, ő mindig nézi, és abban az volt, igen, hogy ezt igen, így föl kell húzni, akkor jó lesz, és jó lett.
22: Ő fölhúzta a botkormány, miközben a másodpilóta még azon dolgozott, hogy megrongálja a műszereket, igen, ezért az ott még ütni vágni kezdett baltával mindent a repülőn. Tehát teljesen szürreális a történet. Számos biztonsági kérdés, tehát egy egészen durva, hogy jut át egy ilyen ember különböző ellenőrzéseken, hogy nem veszik észre, hogy nem szűri ki a rendszer, hogy az izraeli titkosszolgálat és ellenőrző rendszer sem jelzi, hogy ő egy ománi pilóta biztos, hogy nem repülhet be az országba, de hát itt nyilván a szaúdiak, meg a Fly Dubai is borzasztó nagyot hibázott. Egészen filmszerű a történet.
24: Istenem, hogy ez... pont kezdtek lazulni az ellenőrzések, tudod, már fel tudtál vinni egy sampont a
2: képre. Megint kezdjük az egészet
22: előtt. Állsz a nyomorúsul a dezodoroddal, meg a 150 millió szájvizeddel.
23: 100, csak 100. 150.
22: A dezodoromat, ne érted, hülyék miatt, megint 10 évig alufóliába kell csomagolnom.
2: 2,5 órával korábban ki kell menjek a reptére, mert ez a szerencsétlen, az meg nem normális.
22: Ez az idióta barom, érted, nekem meg elveszik a 4 dezodoromat. Amiről már pont lejöttünk volna, és lett volna egység, szóval és nesze neked, 30 évig nem viszel föl semmit megint a repülőre, mert ez a hülye, ez teljesen nem normális.
2: Ja, hiszed, ekkora blamást.
22: Egészen filmszerű történet.
2: Az a szerencsébe tudott menni a pilóta fülkébe, az
22: hogy
2: utas.
22: Azt képzeld el, az a pilóta szerencse nyilatkozott, hogy az nyitotta utolsó erejével nyúlt tudom, föl, tudom, és tudom valahogy nyitotta ki.
2: Ezt igen mondom, hogy tudom, kinyitotta a pilóta.
22: Ja, ha nem jut be, vége
2: ha nem jut be, vége. Vége.
22: Igen, akkor vége. És mondta Piotr, hogy az utolsó erejével valahogy még engedélyt adott kívülről, ugye utod a kódot, az belülről a pilótának meg kell erősíteni, ugye nem jut be egyértelműen a stewardess, és ő valahogy fölnyúlt.
2: Ennyi múlt.
22: Nem tudott volna mit csinálni.
2: Ha nem megy be az utas, akkor vége.
24: Kérdezed, hogy lenne még egy ilyen szeptember 11-énk. Tehát, hogy most le, hogy
23: Júli,
22: most valószínűleg vagy balembere, vagy reptérbe, vagy a felhőkarcolóba. Igen. Az nagyon
24: és azt gondolnám, hogy ez még egyszer nem történhet meg, mert hogy előírások vannak. Túrót.
22: Igen. Ennyi. Igen. Ja.
23: De egy... meg tényleg átlátszó nálon zacskó, mert ki a
22: izzőbe adjál. Műanyag késő hadonász, aki sósmogyorodat ott próbálod megedni.
2: Egy dedolon tabletta.
22: Ezek meg vihaskodnak, érted?
2: Ez mi? Anyatej? Kiöntjük? Kostolja meg. Veszélyes.
22: És még mindig minket néznek a legnagyobb terroristának, hogy az átnéznek téged, hogy van-e bomba. Közben meg a Fly Dubai fölengedi a másodpilótát, aki egy baltával nekesik a pilótának, érted? Velem meg kiveteti az ásványvizet.
2: Meg a körömreszelő, ami műanyagból van. Szúrószercám.
22: Tehát ez csúnyán néz rád, és megnézi, hogy terrorista vagy, vagy van ez az izé, robbanószer nálad. Döbbenet az egész történet. Na jó van. Jövünk mindjárt 7:30 pontosan, itt vagyunk rögtön a hírek után.
3: De izgalmas ez a téma. Hamarosan folytatjuk.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
6: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
7: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
9: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt két darab XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal.
20: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
9: Mondtam.
20: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
9: Fresh Body sosem hibázik.
20: Akkor veszünk mi is egyet?
9: Ugye, tehát még egyet?
20: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
21: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
26: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
21: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
27: A harc, hát legyen harc!
21: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
28: Hogy tán az időt?
21: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
29: A hatékonyság fontos egy család életében, torokfájáskor is. A mebukain mint a lidokain erejével csillapítja a torokfájást, miközben fertőtlenítő hatóanyaga megküzd a vírusokkal és a baktériumokkal. A mebukain mint 2 mg per 1 mg szopogató tabletta vény nélkül kapható gyógyszer torokfájásra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
30: Hunja be a szemét, mit lát?
31: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
30: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
31: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
32: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig két szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
33: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd, shopping napok a maiutazás.hu-n, csak vasárnap éjfélig.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
34: Kori, kulacs, váltócú, cuzsi, kicsim, siess, el fogunk késni. Telefon nálam. Még jó, hogy a kocsikulcsot nem kell keresgélnem. Ugye te is pont akkor nem találod a kulcsot, amikor sietsz. A Hyundai Tucson-nál ez nem probléma. Gazdag alapfelszereltségű Tucson Smart Key funkcióval. Már 9.999.000 forinttól. Keresd az AirCarNet Service Kft-nél, vagy az aircarnet.hu-n.
35: Ha az ablak törlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
36: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
37: Carglass javít, Carglass cserél.
38: Ne fűsd az utcát, szigetelj termomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
39: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Szarka Boldizsár gasztroenterológus várja a pacienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
0: Ébredjen Balázsékkal a 100,4 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben, munkaidőben is. Munkaidőben is. Kettő között Justin Orsi várja önöket hasznos tudnivalókkal és Salgó Tarján legfrissebb információival a 100,4 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben a legnagyobb a zenei változatosság. Velünk gyorsan telik a munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ma is 17 órakor a lemezjátszók

0: Megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
1: Reklámot hallottál.
0: Salgó Tarján és Nógrád megye legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Személyesen ismertette Salgó Tarján költségvetésének helyzetét a vidék és településfejlesztési miniszterrel Krejcsi Bálint polgármester. Nógrádban is bővülhet a Mohu textilgyűjtő hálózata. Jönnek a részletek. Személyesen ismertette hétfőn Salgó Tarján költségvetésének helyzetét Lőrinc Viktória vidék és település fejlesztési miniszterrel Krejcsi Bálint polgármester. A városvezető a 24 további megyei jogú város polgármesterével közösen egyeztetett Lőrinc Viktóriával, mely során 7 pontban fogalmaztak meg javaslatokat a minisztérium felé. Krejcsi Bálint beszámolójában kifejtette, Salgó Tarján önkormányzatának költségvetése a kirívóan alacsony helyi adóbevételek miatt strukturális problémákkal küzd, a város működtetéséhez kormányzati támogatás szükséges. Mint írta, az első önkormányzat, melyet az új kormányzat érdemben kisegít, Budapest. A napokban meghozott döntés a főváros számára 120 milliárd forintos rendkívüli támogatást jelent, ami bizalommal teli alapot nyújtotta a mai egyeztetéshez. Reméljük, a számszerűen közel megegyező városlakót képviselő 25 polgármester és önkormányzat hasonló segítséget fog kapni, fogalmazott. Krejcsi Bálint felidézte, Salgó Tarján nevében az új kormány felállása óta több szinten, több alkalommal jelezték a problémát, és kérték a kiegészítő támogatást. A korábbi nyilatkozatok alapján Salgó Tarján működési költségvetésének hiánya nagyságrendileg 2 milliárd forint. Az előző kormány tavaly ezt rendkívüli támogatás formájában biztosította, ahogyan az idei első fél évre vonatkozó 1 milliárd forint is megérkezett még az év elején. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a Mohu. A cég ingyenesen biztosít erre szolgáló konténereket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek és más közösségeknek, közölte a Mohu MOL hulladékgazdálkodási ZRT a minap az MT-vel. A közlemény szerint a Mohu ingyenesen gondoskodik a konténerek rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is. A Mohu térképe alapján Nógrád megyében jelenleg összesen 7 textil gyűjtő konténert üzemeltetnek, Salgó Tarjánban, Balassagyarmaton, Széchenyben, valamint Taron, Tolmácson, Diósjenőn és Nőtincsen egyaránt egy-egy textil konténert helyeztek ki ezidáig. A konténereket a mohu.hu per hu per gyűjtő konténer kötőjel igénylés weboldalon lehet igényelni. Időjárás. Ma is sok napsütés várható Nógrád megye térségében, leginkább csak fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen, a maximum hőmérséklet 23-24 fok körül alakul. Szerdán is jellemzően napos száraz időben lehet részünk, a korai órákban 0-5 fokig süllyedhet a hőmérséklet, még délután 23-24 fokig kúszhat a hőmérő képzeletbeli higanyszála. Változást a csütörtök hozhat, ekkor több felé beborulhat az ég, valamint esőre is számítani kell az előrejelzések szerint, reggelre 2-7 fokig hűlhet a levegő, később 23-24 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
3: Na már itt is vagyunk, 3:48 lesz pontosan, 7 perc múlva jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, jó, itt vagyunk. Igen, azt nézem, hogy javult-e valamit a közlekedés, pedig egy gyorsforgalmi elesett Vecséstől befelé. Csak a szokásos, ez Gyuri küldte nekünk, köszönjük szépen, és az M3-as beállt, van egy baleset, ez a 95-ös kilométernél Nyíregyháza irányában van, úgyhogy vigyázzatok, jó? Ebből sem lesz kulcs, jó gurulás nektek.

0: napon, meg az ott is sok-sok kulcs van kint.
1: Azért ez nem egy rossz esély.
0: Nem. Azt még szűkítjük, és akkor valahogy az majd leszűkül, és akkor egy csomó ember után meg lehetőséget kap, hogy nyitogassa a konténert. Na, milyen időnk lesz, akár pénteken is, a kitelepülésre javultunk valamit?
2: Persze, hogy javultunk. Hogy ne javultunk volna?
0: Semmi?
2: Péntekre, hát olyan idő lesz, mint még soha nem volt
0: pénteken.
2: Konténer nyitó idő.
0: Semmi gond.
2: A viharos szél is.
0: Nem, figyelj, a 17 fok az feljött 20-ra, és az eső piktogram az effektíve az, hogy éjjel fog egy picit esni, úgyhogy semmi.
2: Na.
0: Semmi komoly nem lesz. Jó, ezt megtámogatjuk gyorsan. Köszönjük szépen.
3: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
2: Még az időjárás is velünk van.
1: Kis szél, de hát az kit zavar.
0: Persze, szombaton a lányom férhez megy, mit jósol a tongsú naptár aznapra? Köszönöm.
2: Esőt.
0: Igen, hát most már mindegy, eldöntöttétek, hogy aznap van, már mit mond? Rá tudunk nézni egyébként, meg tudjuk nézni. És a mi és a lezárás nap van,
2: akkor...
0: vagy ha lejtmenet nap van, akkor megmondod a lányodnak, hogy...
1: Van egy rossz hírem.
0: Igen, rossz napot választottál. Nézd
1: a Balázsék is megmondták, azon a napon nincsen áldás.
0: Láttam én ezen az emberenhez, nem szeretesz téged. Mikor van? Szombaton?
1: Szombat.
0: Kockázatnap. Az jó? Az jó? Hát figyelj, egy jó kockázatnapon a házasság kockázat.
2: Na, próbáld ez... meg úgy fordítani, hogy ez jó legyen neked.
0: Igen.
2: Hogy azért kockázat nem jó.
0: Azért kockázat, mert...
2: Tudom. Igen.
0: De mindenképpen kicsit az, nem? Hát igazából azért ez...
2: Lutri. Vagy jó lesz, vagy nem.
0: Vagy jól sül el, vagy nem jól sül el. Nagyon nem tudod. De most már ne változtassatok. Most már aznap van. Majd valahogy át kell forgatni.
2: Legalább egy lezárás lett volna, mert arra azt mondod, hogy akkor lezárod az eddigi életedet, és jön az új. Ugye? Azt ki tudod magyarázni, de ezt a kockázatot, ez rohadt nehéz.
0: Igen. 625 ezer évás után végre beletörődünk, hogy itt csak a munkából lesz karácsonyfa. Küldte valaki egy kicsit elkeseredetten. Na, gyerekek, nem tudom, olvastátok-e, vagy láttátok-e azt, hogy csak segítsetek már, hogy ez mit jelent pontosan, vagy hogy kell értelmezni. Ugye most Ramona nagyot megy ezzel a
2: kifutó telefonálás.
0: Kifutó, kicsit kelet-európai kezemben a telefon, és fotózom a világsztárokat. Messziről jöttem, vidéki ány vagyok. Én ilyen sztárokat sosem többet nem látok közelről, ezért nyomok egy telefont az arcukba. Ez a L'Oréal, ugye párizsi divat hét, ahol Rami fölment a színpadra, és hát elővette a mobilt, mi is fölhívtuk, nem túl szerencsés mozdulatsor, de hát kicsi országból jövünk, nekünk hát, nincsenek Celine Dionjaink, meg Kendall Jennerjeink, meg egyáltalán nincsenek ilyen világsztárok. És ő nyilatkozott ennek kapcsán, és azt mondta, vagy talán a Star-ban mondta, hogy van a férjével egy elhajlási engedélyük.
2: Jó ide jó. Egy ember van, vagy ez egy alkalom?
1: Heti?
2: Vagy...
0: Napi? Ez egy soha be nem váltott Bianco, csak hogyha világsztárral találkozol, bármikor felhasználhatod. Mit jelent az, hogy van a férjemmel egy elhajlási engedélyünk?
2: Az a baj ez a gyerekek, hogyha ez sztárhoz kötődik, akkor azt nagyon szívesen odaadod, mert úgy se fog összejönni.
0: Tehát ez arra vonatkozik, hogy kicsim, ha te valahol itt a Soroksári úti piac mellett.
1: Egy jó zokniár szembe jön, és azt mondod,
0: ne adj Isten esetleg ott a Fény utcai piac mellett összefut a Schwarzenegger.
2: Akkor neked lehet.
0: Akkor azt csinálsz vele, amit akarsz.
2: A Brad Pitt-tel is, ha összefutsz vele, akkor azt is lehet.
0: Ramona meg azt mondja, hogy ha a Lajos utcai esernyő töltő mellett a Florián téren szembe jön Kendall Jenner, akkor azt csinálsz vele,
2: amit akarsz.
0: Ez miről szól ez az elhajlási engedély?
2: Semmiről.
0: Semmi?
2: Szerintem ebben a formában semmiről. Ugye, vagy hát azt úgy kell csinálni, hogy azt már többször megírták nekünk, hogy választhat mindenki egyet magának. A feleség az Brad Pittet választja, a férj pedig a szomszéd lányt.
0: Igen. Ugye azt mondja, van a férjemmel egy elhajlási engedélyünk, ami annyit tesz, hogyha találkozunk egy olyan fiatal emberrel, vagy fiatal hölgyel, aki rajta van a listánkon, akkor szabad foglalkozásunk van.
1: Na, itt jön az értelmezési tartomány.
0: Igen, tehát rajta a listán? Lajos az esernyőtöltő.
1: Felkerült a listára.
0: Igen. Béla az öngyújtótöltő. Ki van a listán? Hát. Vagy Ryan Gosling van a listán, Jennifer Lopez van a listán, és nem tudom. Tehát ez milyen lista ez? Hogy kell egy ilyet elképzelni?
1: Hát igen,
0: van nektek ilyen?
1: Abszolút biztonságban vannak, mert hogyha Ryan Gosling az egyetlen, akivel Ramona félreléphet, arra viszonylag kicsi az esély. Megtörténhet. És be kell erről nekem számolnom?
0: Azt mondta, hogy ezt mondta nekünk is. Na, látjátok, nálunk is elmondta.
2: Na,
0: most esett le! Most esett le, hogy mit mondott, ezért beszélünk róla.
2: De kell erről számolni? Hát nem a feleségednek számolsz be, ha meg volt Jennifer López, hanem mindenkinek.
1: Mindenkinek kell mondom.
2: Viccelsz?
0: Hát de mennyi ennek az esélye?
2: Pont ezért.
0: Tehát adok egy kártyát, amit nem tudsz felhasználni.
2: Igen.
0: És ha nekem a sarki zöldséges tetszik meg, na, hát felhasználhatom? Vagy csak Ryan Goslingra lehet ezt ellőni? Hova lehet ezt ellőni?
1: Hát igazából a lényeg az, hogy én egyszer kapok egy elhajlási engedélyt, akkor lelkiismeret furdalás nélkül megtehetem, nem?

0: Nem ez a lényege? De akkor azt bárkivel. Hát akkor ne szűkítsük rá.
1: Tehát te bárkit fölvehetsz a listádra.
0: Hát az elhajlási engedélynek akkor van valós tétje, hogyha azt mondom, hogy oké, egyszer elmehetsz tilosba, én is elmehetek tilosba, ne legyen lelkismeret furdalásod, legyen az bárki, ne tudjunk róla.
2: De se ilyet adtál Mirónak?
1: Nem, ő olyat adott ide valaki, hogy Miró olyat kért, hogy szőke.
2: Igen. Én behatárolom, szőke.
1: Igen, az volt hogy ezt engedélykérül szőke ajú, vagy barna ajú.
0: A Miró azt csinál, amit akar. Tehát, hogy azt csinálhat, amit akar.
1: Aha.
2: Még egyszer mondd ezt a mondatot?
0: Azt csinálhat, amit akar. Ha ez neki örömet okoz, és ez tőle boldog lesz, és ennek én nem látom nyomát, akkor tegye.
2: Tehát csak ne tudja róla, az a fontos.
0: Igen, hát ha ő ezt le tudja hozni úgy, hogy egyébként ebből senki nem érez semmit, és őt ez boldog teszi, akkor...
1: Tehát azt mondod, amit Bálint mondta, hogy kell egy Joker kártya a pakliba.
0: Az.
1: Tehát, hogy van egy Joker kártya, azt kihúzza, és akkor nincsen a kanaszta végén további kérdés.
2: De a Jokert az bárkire teheted?
1: Hát ez a kérdés, hogy mik a szabálya egy ilyennek? Na. Bárhova teszed a Joker?
2: Akkor Juliéknál bárkire teheti a Miró a Joker.
1: Mert világsztára könnyű.
2: Jaga, én is
1: kicsi adtam ilyet. Találkozol, nem tudom, igen. Ryan Goslinga, azt csinálsz, amit akarsz. Hát ezt azért így könnyű mondani.
0: Ennek itt semmiféle tétje nincs.
2: Én is adtam ilyet, ugye BK-nak a Momoával.
1: Hát a Momoát azt mondtad, igen. Hogy van egy...
2: Hát most van esélye, szerinted, hogy a Momoa le akar feküdni a BK-val, és nem azért, mert a BK akármilyen is, hanem egyszerűen nincs az a felület, ahol ők találkoznak.
1: Oké, egy J-Lo ér öt óvónőt? Egy J-Lo ér, nem tudom, hogy kérdezi valaki, 10 szomszédlány? Tehát lehet ezeket váltogatni? Tehát én nem kérem a J-Lo kártyát, mondja, nem tudom, XY, akinek van ilyen elhajlásséget, de beváltom 10 szomszédlányra. Beváltom 5 darab óvónőre, ahol találkozom a gyereknek az óvónőjével. Beváltom, nem tudom, az autó szerelő Pistára, mert Pista annyira jól néz ki ebbe a kezes lábasba.
0: Pontokat
1: egy
0: gyűjthetek, Ryan Gosling, ez olyan...
1: 10 Pista a szakszervizből. Pontokat gyűjtesz?
0: Igen, mint a Shell kártya.
1: Igen, te tudod, ezeket lehet változtatni?
0: Nem, ezt szerintem tudod, egy ilyen, olyan nagy vonalú vagyok, te bármikor félre mehetnél lábjegyzet.
2: Egészen,
1: de miért pont Berényi Mikivel kell?
0: Nem, ezeknek a dolgoknak nincsen valódi tétje. Igazából szerintem vannak olyan szituációk, amikor mondjuk elmegy a párod külföldre, és összekacsintotok.
1: Aha.
0: És azt mondod, hogy érezd magad jól.
1: Tehát
0: és
1: ami Santorinin történik, a Santorini marad. Aha,
0: igen,
1: értem.
0: Ha neked ebbe az, hogy jól érzem magam, beletartozik az, hogy te ott veled valami történik, akkor...
1: Akkor az ott marad. Aha.
0: Akkor tedd meg.
1: Nálunk is van Jude Law és Natalie Portman a két célszemély. Hát ja. Ez így...
2: Így könnyű.
1: Hát ez így azért, ez egy játékos kis, nem tudom, flörtölésnek betudhatod, de így könnyű kártyát adni.
2: És akkor kiállsz és átkiabálsz a szomszédba, hogy Natalie.
1: Mi van, ha ez mégis összejön? Tényleg ilyen könnyen túllép rajta az ember? Tehát, hogy az van, hogy oké, ott volt Ryan Gosling, megtörtént, mondjuk Párizsban, aminek megtörténne, nem tudom, ki van a kártyáján, akkor az ilyen egyszerű?
2: Hát szerintem ezen sokkal egyszerűbb túllépni. Tehát, ha az van, hogy tényleg a Ryan Gosling,
1: de miért egyszerűbb azon, mint a Lajos a könyvelésről, vagy az anyag beszerzésről. Tehát, hogy Lajos, az anyagbeszerzésről nem lehet olyan fontos, mint...
0: Mert vannak pasik, akiknek te sem mondanál nemet.
2: Például Lajos
0: könyvelésről.
1: Lajosnak az anyagbeszerzésről biztos, hogy nem mondanék. Biztos, hogy nem mondanék nemet.
0: Tehát, hogy igen, tehát egész egyszerűen vannak férfiak, hogyha kis Ramona elé odaállna Ryan Gosling, akkor szerintem a férje nem mondaná azt, hogy ha felajánlkozott, akkor azt nem lehet.
2: De egyébként igaza van a Balázsnak, hogy ez nem ugyanolyan?
1: Mi a különbség? Azért, mert Ryan Gosling, vagy ő Jason Momoa.
0: Egyébként, ha belegondolsz, tehát, hogyha azt tudom, hogy ha a feleséged vagy a férjed egy nagyon-nagyon-nagyon jó pasival lép félre, de nem Ryan Gosling és nem Eva Mendes vagy akárki, akkor lehet, hogy még inkább fáj, hogy egy nálam még jobb minőségű nővel sikerült.
1: Na de a szabad kártya is arról szól, hát most ha oda berakunk egy Jennifer Lopez-t, vagy egy nem tudom, Jennifer Aniston-t, vagy mondja egy Kendall Jenner-t, hát akkor az is fáj, hiszen jobb nővel lépett félre,
0: jó,
1: nem?
0: Az a lényeg,
1: vagy tudsz róla, és akkor azt megengedted.
0: Ott volt ezen a bemutató Ryan Gosling?
1: Nem tudom.
0: Így próbálja legalizálni a férjét,
1: és lehet, hogy
0: voltak ott kamerák. Előkerülhet egy fotó esetleg, és most előre menekül.
1: Ezt így ebből a formában nem tudom, valaki szél, és mit már a kártyámat szeretném beváltani. Igen, én bemondtam itt a Szoboszlait, már háromszor találkoztam vele, de nem akart engem. Így egy hallgató, nem tudjuk, hogy nő vagy férfi. Aha, csak így egymás közötti poén, azt írja Ádám, náluk is van ilyen, nem egy rendes elhajlási. Tehát akkor ezt nem tudod beváltani egy rendes elhajlásira.
2: Aha.
1: Hogy az asszonykának nagy a szája, hogy ha világsztár, de azért ezt bemondanád mondjuk a kollégádra, akkor azért abból már lenne balhé, és azt nem tudod beváltani.
0: De nem sokkal nagy vonalúbb egyébként egy ilyet így adni. Azt mondani, hogy figyelj ide.
1: Hát azért ezzel sokan vagyunk. Nem értenek egyet, hogy így adsz neki egy elhajlásit, aha, hogy azt csinálsz, amit akarsz.
0: Ne csinálj belőle.
1: Ne hozz haza semmit. Se gyereket, se őt.
2: És ne mesélj.
1: Se semmit, amit kenni kell, vagy víz kell. Tehát ezt így elmondod neki, hogy...
0: Hogyha tudod, hogy ez nem titok, és ha felhatalmazást, lehetőséget kapsz erre, hogy ezt bármikor beválthatod, akkor ez nem lehet, hogy tulajdonképpen kioltja azt a vágyat, hogy te ezt titokban csináld?
2: Nem, szerintem inkább az egy ilyen jó takaró. Ja, hát persze, úgyis megvan az engedély, gyerünk.
1: Tehát azért adsz elhajlásit, hogy ne kelljen titokban, és akkor elmegy a kedve, mert tudja, hogy lehet.
0: Igen, aha, tehát tulajdonképpen, hogyha ha egy ajtó mindig nyitva van, és azt mondom, hogy te ezt az ajtót bármikor kinyithatod, akkor nem feltétlenül akarja kinyitni, mert azt gondolja, hogy egyébként ilyen nőt én soha az életben nem fogok találni, és nem teszem kockára, hogy egy ilyen nőt elveszítsek, aki egyébként még, akinek még egyébként ez is beleférne.
2: De hát pont, hogy nem teszed kockára, hiszen kaptál rá engedélyt. Igen. Nincs kockázat.
1: Kérdezik, hogy Feri, te mikor váltod be a Dobrev Klára kártyádat?
2: Már beváltottam nekem. Olyan 32 lapos gyűjteményem van belőle, hogy csak néznétek.
1: Az autós kártyám van a Porsche. Az mindent visz.
2: Az.
0: Varga Irén kártyát cserélnék N Hathaway-re ráfizetéssel.
1: Igen. Nagyon 51-kor hagyja magam.
2: Mit csinálsz?
0: Mi történik?
2: 51-kor? Meg vagy részegülve, fiam?
1: Gyula, valami nem oké.
0: Nem. Tudod, mi van? Hogy most kérdeztük volna meg őt arról, hogy kapott-e már elhajlást. Hát, tehát kapott csak, sem.
3: Ezért
4: hagyja. Nem akar róla beszélni.
1: Gyerekek, itt szörnyű anomáliák vannak, de itt annyi reklámunk lett hírte, hogy a Zsüli integet. Én azt hittem fuldoklik, vagy félrenyelt. Tehát azért 51-kor nem szoktál. Még egy telefon belefér?
0: Nem. Úgy szigorú vagy.
5: 20 másodperc vannak.
2: Mennyi? Hát, mi van?
1: Ne haragudjatok, gyerekek, bocsánat, akkor vegyünk, és jövünk mindjárt, mert hogy Törőcsik Zsófit hívjuk, aki ugye a világbajnokságon 108 méteres világcsúccsal megint megdöntött egy rekordot, és megint világbajnokát lefele merül, tehát lefele megy a tengerbe, felfoghatatlan, hogy a csaj mit csinál, pár éve csinálja, és mindenkit agyonver, úgyhogy mindjárt felhívjuk, kicsit korábban kell most elmennünk, bocsánat, de mindjárt jövünk vissza, és telefonáljunk, Gyulát leellenőrizzük.
2: Igen, Gyula!
1: Megyünk, jó? Jövünk mindjárt 8 perc, pontosan 8 óra itt vagyunk rögtön, a hírek után a telefonnal folytatjuk. Magyarország!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 2 nap. Hallgassa egész nap a Rádió egyet. Figyelje a műsorvezetőt. Hívja a 0620-3-111-111-et. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger.
1: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy

0: helyszínet. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
4: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
5: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az eszpresszógép. Vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
6: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
7: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
8: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
9: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199996-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident 25 éve számíthat ránk.
10: Sosem ültem a kispadon, mindig játékban voltam. Régen ez persze magától működött, most a Cartinorm Plus D3-mal tartom karban magam. Nagy dózisú izületi komplex D-vitaminnal, ami egyszerre támogatja a porcokat, csontokat és izmokat is. Így nem kell többféle tablettát bevennem. Cartinorm Plus D3 étrendkiegészítő filmtabletta a korlátok nélküli mozgásért. Ajánlom önnek is.
11: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
12: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Salgó Tarján és Nógrád megye legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Személyesen ismertette Salgó Tarján költségvetésének helyzetét a vidék és településfejlesztési miniszterrel Krejcsi Bálint polgármester. Nógrádban is bővülhet a Mohu textilgyűjtő hálózata. Jönnek a részletek. Személyesen ismertette hétfőn Salgó Tarján költségvetésének helyzetét Lőrincz Viktória vidék és településfejlesztési miniszterrel Krejcsi Bálint polgármester. A városvezető a 24 további megyei jogú város polgármesterével közösen egyeztetett Lőrincz Viktóriával, mely során 7 pontban fogalmaztak meg javaslatokat a minisztérium felé. Krejcsi Bálint beszámolójában kifejtette, Salgó Tarján önkormányzatának költségvetése a kirívóan alacsony helyi adóbevételek miatt strukturális problémákkal küzd, a város működtetéséhez kormányzati támogatás szükséges. Mint írta, az első önkormányzat, melyet az új kormányzat érdemben kisegít, Budapest. A napokban meghozott döntés a főváros számára 120 milliárd forintos rendkívüli támogatást jelent, ami bizalommal teli alapot nyújtotta a mai egyeztetéshez. Reméljük, a számszerűen közel megegyező városlakót képviselő 25 polgármester és önkormányzat hasonló segítséget fog kapni, fogalmazott. Krejcsi Bálint felidézte, Salgó Tarján nevében az új kormány felállása óta több szinten, több alkalommal jelezték a problémát, és kérték a kiegészítő támogatást. A korábbi nyilatkozatok alapján Salgó Tarján működési költségvetésének hiánya nagyságrendileg 2 milliárd forint. Az előző kormány tavaly ezt rendkívüli támogatás formájában biztosította, ahogyan az idei első fél évre vonatkozó 1 milliárd forint is megérkezett még az év elején. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a Mohu. A cég ingyenesen biztosít erre szolgáló konténereket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek és más közösségeknek, közölte a Mohu MOL hulladékgazdálkodási ZRT a minap az MT-vel. A közlemény szerint a Mohu ingyenesen gondoskodik a konténerek rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is. A Mohu térképe alapján Nógrád megyében jelenleg összesen 7 textil gyűjtő konténert üzemeltetnek, Salgó Tarjánban, Balassagyarmaton, Széchenyben, valamint Taron, Tolmácson, Diósjenőn és Nőtincsen egyaránt egy-egy textil konténert helyeztek ki ez idáig. A konténereket a mohu.hu per gyűjtő konténer kötőjel igénylés weboldalon lehet igényelni. Időjárás. Ma is sok napsütés várható Nógrád megye térségében, leginkább csak fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen, a maximum hőmérséklet 23-24 fok körül alakul. Szerdán is jellemzően napos száraz időben lehet részünk, a korai órákban 0-5 fokig süllyedhet a hőmérséklet, még délután 23-24 fokig kúszhat a hőmérő képzeletbeli higanyszála. Változást a csütörtök hozhat, ekkor több felé beborulhat az ég, valamint esőre is számítani kell az előrejelzések szerint, reggelre 2-7 fokig kőlhet a levegő, később 23-24 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A stúdió bal felső sarkában ülő, szüllő Pontavignó, a mindig szószátyár Gil! A jobb felső sarokban az ország összes sötét ajtaján benyitó Juli! A plafonon a mindig jól odamondó Anna! A kör közepén a minden nap történelmet író Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán, az Olimpos tetején, az élő isten! Sebestyén Ballesztofanész Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
4: Na itt vagyunk, 8 óra után. Kívánunk mindenkinek, jó, folytatjuk. Hello Juli, hello Feri, hello drága hallgatók, gyerekek, és 2 nap múlva, ahogy már sokszor mondtuk pénteken, ugye egy kicsit nem mondom, hogy durva hideg frontban, de kicsit hűvösebbre fordulva 18 fokban adjuk majd oda a kulcsot.
5: Sok kulcsunk van, sok nyertesünk van, sok embernek kellett adni, kész. Nem érdekel a hideg, nem érdekel a szél, gyereki, mert van még kulcs.
6: Hát meg különös terve, egy kontinennyi ajándék.
4: Egy kontinennyi ajándék.
6: Ott árvíz is lehet, akkor is
4: kimenni. Ott minden lesz. Bemenni nem akarunk a plázába, tehát kint leszünk, készülje mindenki. És reméljük, hogy nagy gurulás, nagy boldogság. Mindegy, hogy fiú nyeri, ha nő nyeri, ha férfi, bárkinek szívesen adjuk, csak örüljön. fejezze ki, legyen boldog, és lássuk, mert hogy ebben mi nagyon sok munkát tettünk.
6: Legyen Attis. Hálás, csillogjon a szeme.
4: Igen.
6: Köszönje meg nagyon jó. Szépen a Retro Rádió.
4: Tudja, hogy kik vagyunk, jó szlogen mondjon. Értse, hogy nem a Retro Rádió vagyunk, vagy a nem tudom, a Sláger Rádió. És örüljön ebben, mi nagyon bízunk, de most mi pozitívak vagyunk. Úgyhogy ez lesz pénteken, gyertek kulcsosok 6:30 között, mert benneteket még ott regisztrálni kell. Még a helyszínen is szerencsés kulcsnyerő is lehet. Úgyhogy, és hát azért mondhatjuk, hogy nem biztos, hogy minden idők, de hogy az egyik legnagyobb rádiós nyeremény, amit adtunk, az egész biztos. Ennyi tavaly se volt, és nem is tudom, mikor
5: nagyon
4: lesz.
5: Nagyon régen nem volt.
4: Nagyon régen nem volt.
5: Ennél nagyobb, úgyhogy igen, ez tényleg top 2.
4: Ez rekord, szóval gyerekek. Abszolút rekord itt minden.
6: Nő lesz vagy férfi?
4: Minden van. Tessék?
6: Nő lesz vagy férfi?
4: Én a kulcsok számából és az arányokból inkább nőt mondanék, de azért, mert 8 nő volt és 2 pasi, legalábbis a betelefonálók között. De aztán kérdés, mennyien mentek Atishoz, kik lesznek még a helyszíni nyertesek, de több nőt éreztem valahogy, vagy szerencsésebbek voltak, vagy elszántabbak, nem tudom igazából, hogy mi volt. Kitartóbbak, így van. Na, gyorsan egy közlekedési ír, Győr-Óvár szakaszon 3 baleset is van, aki teheti, kerüljön az M1-re, Halom irányába, kaptuk SMS-ben, hát ez szinte mindennapos, itt így van, köszönjük szépen, és közlekedési lámpákat kalibrálnak ma is, csak úgy, mint tegnap, ez Pécs, az összes városi busz is késik, és hát ez Geri küldte nekünk, ezt már tegnap is megkaptuk, lehet, hogy ma is van, ez zajlik folyamatosan, ott akkor több napig kalibrálnak.
5: Hogy nem tetszenének újra kalibrálni például az Andrássy út meghosszabbítását itt Budapesten, mert agyfaszt kapok attól,
4: figyelj, hány
5: hogy ugye
4: van.
5: Én motorral jövök, és azt gondolnád, hogy az a fő út, ugye? Andrássy útról jössz a híd felé, a milyen tér az?
4: Andrássy útról híd felé?
5: Dehogy is, Andrássy útnak vége, Bajcsi Zsinszki, és te egyenesen mész tovább az József Attila, a vidéki vagyok.
4: Nem?
5: A
4: Roosevelt,
5: a Deák tér mellett mész el, és az bemegy a Roosevelt térre. Milyen utca az?
4: Az a
5: József Attila.
4: József, nem tudom.
5: Nem? De tudjátok, hogy melyik utca, ott az a főút. Minden lámpánál állsz egy perc.
4: Nem is érted, hogy
5: nincs,
4: miért.
5: És nincs zöld hullám.
4: Nem is érted.
5: Nincs, és alig van keresztbejövő forgalom.
4: Ugyanez Budakeszi, egész Budakeszin áll a forgalom, jobbra fordulás, nincs jobbról kiforduló autó, 3 percet piros. Hogy miért nem lehet forgalomfüggőre szabályozni, vagy megnézni, vagy valami olyat beletenni, és megállít, és egész faluba, városba áll a forgalom. Hány ilyen kereszteződés van, de tényleg?
5: Mindenki
4: nem érted.
5: Tud mondani kettőt legalább.
6: Van egy központ, amihez igazítják az összes lámpát?
4: Hát szerintem nincs. Itt ilyen részközpontok, meg részlegek, meg. Tehát nincs egy nagy központ. Valahol bemész, és ott ülnek emberek, hatalmas kivetítőkkel, monitorokkal.
6: Hogy a Deák tér, az Origó, minden lámpát ahhoz igazítanak. Tehát, hogy érted, hogy sugarasan kifelé.
4: Igen, van egy nulla pont, és onnan indul. Ezt nem hiszem, de nagyon sok bosszankodó van. Mármint, hogy lámpa van. Na gyerekek, mi pedig foglalkozunk egy kicsit, hát vele többet foglalkoztunk már, egy említés erejéig mindenképpen még föl is hívjuk. Ciprusi mélységi világbajnokság. Hát figyeljetek, elképesztő a dolog. Saját csúcsát megdöntve, Törőcsik Zsófiról van szó, 108 méteres világrekordot ért el a szabad merülés, vagy nem tudom, mit jelent ez pontosan, kategóriában. Megállíthatatlanok vagyunk. Új világcsúcs, gyerekek, az egyik legnehezebb szakákban, igen, ha lehet így mondani.
5: Ez az nélküli lehúzom saját magam a kis kötélen. Ez azért szép, mert Zsófi tartotta a 107 métert is. Ő ugye 2 évvel ezelőtt, vagy mondjuk 3 évvel ezelőtt robbant be a köztudatba, minden más csinált. Ezt már ugye elmeséltük a sztorit, de aki nem hallotta, volt egy ilyen hajókiránduláson, és mondták a búvárok, hogy akkor mi lemegyünk a roncshoz. Mondta Zsófi, hogy jó, ő is, de neki nincs búvár felszerelése, és a búvár csávó így állt a roncs mellett, és mondta, hogy ki ez? Tehát, hogy normális, vagy már meg kéne, hogy halljál.
4: Igen, mit csinálsz itt? Itt a palackkal szoktak jönni, igen. És hát többször interjúztunk már vele, tehát hogy ez nem csak tényleg a tüdőkapacitásról szól ez a sport, meg a fizikai állóképességről, hanem az egyenlítésről, a mentális kontrollról, a minden, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy te ott 100 méteres mélységbe túlélj, és hogy sikeresen felgyere a leút, a felút, a pulzus lassítás, a meditáció, tehát hogy ebben tényleg minden benne van, és ez a sportág mondhatni legtisztább formája, semmilyen hajtóeszköz nincsen, ugye? Tehát itt egész egyszerűen csak kizárólag függőlegesen leengedett kötélbe kapaszkodva, a saját karizmával, hogy te is mondod, húzza le magát, nincs uszony, nincs tulajdonképpen semmi.
5: Nincs,
4: ő megy egyedül.
5: Ugye kitűzik a célt, ugye 108, letéped a cetlit, és ugyanúgy visszahúzod magad, mindezt egy levegővel.
6: És fejlesz, és felolvasod, igen, mi van a cetli.
4: Felolvasod, mi van a cetli, leveszed a csipeszt, fölmutatod az okét, mondod, hogy jól, igen, vagy, ez is nem biztos, hogy jó sorrendben. Tehát egy elképesztő koreográfia, miközben brutális egyedüllét, brutális mélység, elképesztő koncentráció, tehát ámulunk és bámulunk tényleg, amikor Zsófival beszélünk mindig. És
6: mi, ugye... milyen szomorú lehet egyébként odaállni a többi versenyzőnek, amikor tudod, hogy... és ez csak megjön Zsófi.
4: Igen, te szájban nem ezzel, azt mondtad, nem indulsz. Igen, és aztán elindul.
5: És ugye ezzel a világbajnokságon ez már a második rekordja, mert állandó súlyos kategóriában, ami fogalmam sincs, mit jelent, 78 méterrel világbajnoki cím, akkor most jött ez a 108 méteres, és még van a nagy úszonyos, ez a monofin.
4: Igen,
5: a,
4: az egy nagy.
5: Hát amiben ő ugye igazán jó.
4: Igen, az,
5: mert
4: jön még.
5: Eddig nem volt jó.
4: Abban... az jön még, az van még.
5: Úgyhogy szerintem ez háromszoros lesz.
4: Na mindjárt megkérdezzük. Hello Zsófi, jó reggel, ciao.
7: Sziasztok, jó reggel.
4: Hello,
5: baby.
4: Na, hát gratulálunk. Figyelj, ugye többször beszéltünk már veled, voltál itt a stúdióban is. Ez egészen durva. Nem is tudom, a 108 métert hogy lehet kifejezni, hogy az ember értse, hogy az mekkora távolság. De tényleg. Brutális.
7: Hát... hát 12 bár nyomás, talán az így egyszerűbb, a távolság az igen, az egy jó focipálya hosszában oda-vissza.
4: 12 bár nyomás, ami rád nehezedik.
5: Tehát az 12-szer nagyobb, mint ami itt a földön.
4: Igen.
5: Ugye? Mert itt egy,
7: igen,
5: bár, és
7: igen, itt a felszínen egy bár.
4: 12 bár.
6: Azt jobban értem, hogy focipálya oda-vissza készen. Azt lesétálni sem tudom.
4: 12 bár nem fogod fel. Figyelj, készültél rá, ott kaptál fényt, hogy ebben a számba is elindulsz. Rejtett vágy volt, hogy azért ide is oda pirítsál, hogy volt a dolog?
7: Hát készültem rá abban a formában, hogy a 107 méter, amit csináltam, azt utána az ukrán lány ugyanúgy csinált 107 métert, tehát onnantól kezdve közösen tartottuk ezt a világrekordot. És mivel én még mindig azt érzem, hogy ebben még mindig van, ezért úgy voltam vele, hogy végülis miért ne. Annak ellenére, hogy az előző versenyszámban például a Biffinnál nem sikerült úgy a merülés, ahogy ezt szerettem volna, ott hamarabb vissza kellett fordulnom egyenlítés miatt, és úgy voltam vele, hogy most ezt nem akarom, hogy elvegy az önbizalmamat, én ennek nekifutok, és lesz, ami lesz. Fizikailag jó állapotban vagyok, tehát fizikailag nem azt éreztem, hogy nem akadályozhat semmi. Egyedül ugye ez a egyenlítés, amivel küzdködtem az elmúlt két hétben. Viszont azt is hozzá kell tenni, hogy ez a setup, ami itt van most a világbajnokságon, ez a világ legjobb setupja. Tehát az a kötél egy olyan óriási ilyen ipari hajóhoz van rögzítve, ami nagyon segít abban, hogy stabil legyen ez a kötél. És mivel ugye ebben a számban húznunk kell magunkat folyamatosan lefelé és fölfelé is, ezt is tök jól mondtátok, ezért nagyon fontos az, hogy mondjuk ha ez egy kis, nem tudom, gumicsónakhoz van rögzítve, akkor nyilván nagyon sok energiát elvesz az, hogy te gyakorlatilag magad ellen húzod, vagy magadra húzod a csónakot. Itt viszont ugye erről nincs szó, mivel egy elképesztően stabil, óriás hajóra van ez az egész.
4: Fölrögzítve igazából. Aha.
7: Igen, úgyhogy ennél nem is lehetett volna jobb helyet választani.
4: Ez időben mit jelent? Mennyit vagy vízben, vagy víz alatt, levegő nélkül? Ez a 108 méter, ez mit jelent?
7: Hát én most nagyon-nagyon gyorsan teljesítettem ezt, mint a rakéta, úgy mentem lefelé. Azt hiszem 3 perc, 45, vagy valami ilyesmi volt az időm. Úgyhogy ez
4: 3:45.
7: Lefelé, egész pontosan lefelé 1,13 méter per szekundummal zuhantam, fölfelé pedig, amikor nyilván a gravitáció ellen dolgozol, ott azt hiszem 0,8 méter per szekundum átlagsebességgel jöttem fel.
5: Hát szépen a 3:45 felénél a mi rakétánk az így köhögne egyet, azt maradnánk a francba.
6: 30 másodperc után. Más felkészültséget igényel ez a fajta versenyszám? Tehát az uszony nélküli az arra más, hogy edz az ember?
7: Edzőteremben nagyon sok időt töltünk edzőteremben, és igazából mind a négy fajta merüléshez nagyon-nagyon fontos az, hogy fizikailag nagyon jó állapotban legyél. Tehát, hogyha nem is olyan edzéseket csinálunk, mint amik mondjuk Balázs vagy Feri az edzőteremben, tehát nem bodybuilder jellegű edzéseket csinálunk, mi inkább ilyen egy rep edzéseket csinálunk, viszont nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy ez mentális játék nagy százalékban, viszont hogyha fizikailag gyenge vagy, akkor hiába vagy mentálisan jó, akkor nem fogsz tudni följönni alulról.
5: Köszönjük, hogy megemlítettél bennünket, és mi is közel állunk a világbajnoki címhez.
7: Én nagyon büszke vagyok rátok, hogy ilyen szorgosan jártok edzőteremben, meg a Julinak is a box edzéseire, úgyhogy...
6: Ó, de szóval vagy.
5: Figyelj csak, itt van azért egy másik kis, hogy is mondjam, csillogó érem is. Mi ez az állandó súlyos kategória?
7: Igen, az igazából mind a négy állandó súlyos kategória, csak hát valamikor azért nyilván, én ezt megértem, az újságírók írnak ilyet-olyat,
5: amit senki nem érti,
7: jó lenne persze kijavítani néha, de én azt tudom, hogy ez elég bonyolult, tehát ehhez kell egy 10 perc leülni szemtől szembe valakivel is elmagyarázni ezt az egész sportot, hogy hogy működik, de mind a négy fajta merülés állandó súlyos. Az azt jelenti, hogy te kiválaszthatod, hogy milyen súllyal merülsz, viszont azt vissza is kell hoznod. Tehát ha rakhatsz magadra 6 kilót, hogy baromi gyorsan leérj az aljára, viszont azt a 6 kilót neked vissza is kell hozni. És az állandó súlyosra a CNF-et írták, ez a Constant Weight No Fins, amikor ugyanúgy nincs rajtunk uszony, viszont egy ilyen módosított mellúszásban kell lefelé-fölfelé jönnünk, nem érhetünk hozzá a kötélhez. Tehát ez a fizikailag egyébként a legfárasztóbb versenyszám. És az első napon igen, 78 méterrel világbajnok lettem benne.
4: Azt a mindenit. Van még olyan kategória, ami nincs meg? Vagy most már tulajdonképpen kipipáltad az összeset?
7: Nem, még nem. Ugye a Biffinnek nagyon örülnék, hogyha most már végre sikerülne abban is a világcsúcs, mert Lastovon az edzőtáborunkban megcsináltam, a 114 méterre lementem Biffinnál, föl is jöttem, csak egy ilyen baki miatt piros lapot kaptam, hamarabb fogtam meg a kötelet, mint ahogy az arcom kijött volna a vízfelszínre, úgyhogy ez nekem egy világbajnok, illetve nem világbajnok, hanem világcsúcsba került. De se baj, legközelebb majd remélem sikerülni fog, illetve hát még amilyen a szemem előtt lebeg, hogy a monóval megcsinálni ezt a világcsúcsot, ami 123 méter jelenleg, és ez a valaha volt legmélyebb női eredmény, és hogyha a 124 sikerülne, annak nagyon örülnék.
4: De hogy a 123-at nem te tartod, hanem azt akarod megdönteni,
7: igen,
4: 124-jel.
7: Igen, azt akarom, azt szeretném, igen, majd megdönteni.
4: Azt beszéltük, de hogy annak az alján nincs senki. Tehát ott nem fordulsz és mész vissza, ott nem vár senki alul, vagy nem figyel semmi. Tehát ott semmi nincs.
7: Nem is tudnának segíteni. Tehát hiába palackkal ott lenne, ugye eleve 100 méter fölött már azért elég, mert szerintem technikai búvárok bőven.
4: Igen, az már nagyon messz lent van.
7: De hogy nem tudnának semmit csinálni velem, ha esetleg ott történne valami.
4: Azt a mindenségét neki. Itt egyébként volt holdpont, vagy ezt ilyen nagyon magabiztosan úgy érezted, hogy megvan, mert azért itt sok mindenen kell ebben a 3-3-40-ben körül keresztül menni. Teljesen sima volt?
7: Igen, nagyon, nem azt mondom, hogy be voltam rágva magamra a Biffin eredmény miatt, hanem egyszerűen elhatároztam, hogy nem fogom engedni, hogy bármilyen ilyen akadály, ami a fejemben kialakul, az fizikailag akadályozzon. És nagyon furcsa egyébként, a rajtom előtt egy pár másodperccel egy 3-4 kép bevillant a fejembe teljesen váratlanul, olyan pillanatok, hogy fogom a kötelet a merülés után, és mindenki örül, és én is boldog vagyok, és sikerült a merülés, és 2-3 ilyen snit csak átfutott az agyamon, és az is egy ilyen löketet adott, és azt éreztem, hogy ezt most láttam, hogy 4 perc múlva mi fog történni. Úgyhogy nem hagytam magamnak teret arra, hogy
4: bármi történjen.
7: Igen.
4: Milyen pulzus számmal mész, amikor lenn vagy 80-100 méteren? Hova lassul vissza a pulzusod?
7: Hát ilyenkor, mivel folyamatosan mozgunk, ezért annyira nem tud visszalassulni, mint amikor statikusan tartjuk vissza a levegőt, de mondjuk ez teljesen normális, hogy például a felszínen 100, meg 110, mert izgulsz, mert ideges vagy, mert hallod, hogy számolnak vissza, és ez mondjuk egy mélyebb merülés során simán le tud menni, nem tudom, 50-re.
4: Aha, 50-re.
7: Úgy, hogy közben mozogsz, tehát, hogy igen.
4: Közben mész le, meg jössz föl.
6: Ez Zsűl sportja igazából.
4: Ja, lehet, hogy Zsűl kiderül, olyan mély bár lenne. 200-ra menne meg se érezni. Ez nagyon kemény.
6: Amikor merülsz, van egy pont, vagy visszafelé, amikor már tudod, hogy na, ez megvan. Tehát ma együtt álltak a csillagok, most már ez tuti.
7: Na, nem szabad ilyet mondani, meg nem szabad ilyet gondolni nyilván, de amikor leszakítom a cetlit, akkor általában már magamban azért el szoktam mosolyogni, mert tudom, hogy onnantól kezdve csak a fizikai erőmön múlik az, hogy vissza tudok-e jönni, ami nyilván meg a mentális, tehát azon, hogy tudok-e fókuszálni, meg mennyire vagyok mondjuk a narkózistól fejbevágva. De most például ebben a 108-ban biztos voltam benne, hogyha le tudom szakítani a cetlit, az azt jelenti, hogy az egyenlítésem tökéletesen működött, és onnantól visszafele nincs az az Isten, hogy megállítson.
4: Hol van az utolsó egyenlítés, vagy hány méteren csinál az utolsót?
7: Ugye ezt minél mélyebben vagy, annál ritkábban kell, tehát annál kisebb a nyomásváltozás, és mondjuk 108-nál az utolsó egyenlítésem nem is tudom, ilyen 100 méter körül volt, és még volt a számban levegő, úgyhogy...
5: Még lehetett volna 109. Tényleg mi van, ha túlmész ilyenkor?
7: tudsz túlmenni. Ha túlmész, akkor az szívás. Hát, akkor valami baj van a rendszerre, mert hogy ugye mi egy ilyen lányárnak hívott karabinár és egy drótkötél segítségével oda vagyunk kötve ehhez a kötélhez, és nem tudsz tőle egyrészt eltávolodni, másrészt pedig van egy ilyen teniszlabda nagyságú műanyag cucc, ami felakad a karabinered, és nem is tudsz, ha akarnál, se tudnál ennél lejjebb menni, de egyébként maga a kötél is abban a mélységben van. Tehát ők beállítják a merülésed előtt azt a mélységet, amit te lejelentettél előző nap, és nem tudsz tovább menni. Nagyon csúnya vége lenne szerintem egy-két merülésnek, ha az ember tovább tudna menni, mert nem tudsz mindig reálisan gondolkozni azért ilyen mélységekben. Tehát kell, hogy valami biztonsági faktora legyen ennek.
4: Nyitott szemmel vagy csukott szemmel mész, amikor mondjuk mész lefele?
7: Nyitott szemmel, csak nyitott szemmel.
4: Nyitott szemmel?
7: Igen, én amikor csukott szemmel merültem az év elején a Fülöp-szigeteki edzőtáborban, én akkor olyan szinten lettem narkózis miatt teljesen magamon kívül, hogy volt olyan merülésem, ami majdnem 5 percig tartott. Lejött értem már a safety. Annyira azért képbe voltam, hogy a safetynek még így integettem, hogy ne segítsél, jó vagyok. De visszajöttem, de nem. Tehát azóta csak nyitott szemmel, és nagyon-nagyon fókuszálni kell arra, hogy folyamatosan érezd azt, hogy hol vagy, hogy mit csinálsz, hogy figyeled a kötelet, hogy figyeled a mélységet. Tehát ha picit így elkalandozol, mint amikor lefekszel az ágyba alvás előtt, és egy kicsit elengeded magad, akkor nagyon könnyen el tud vinni ez az érzés, hogy egyszer csak azt érzékeled, hogy nem tudod, hol vagy. Nem
4: hogy szétesik az egész, mint a darabokra esik az egész. A koncentráció, onnan a mozdulat, onnan a gondolatok, onnan a légzés, és ez egy ilyen dominóként képzeli az ember, hogy akkor borul minden, nem?
7: Pontosan, akkor általában annak az a vége, hogy jó esetben össze tudod szedni magad, rossz esetben meg nyilván kiszednek.
5: De hát meg mondtad... a cápa támadást, hogy az Istenbe veszed észre, hogy csak ott sem
4: veszed. Jön a tigrisok 80-on, megérkezik egy tigris, befigyel balról, akkor azért azt el kell segetni.
7: El kell, igen.
6: Integetsz a safety-nek, hogy egyébként még bírom meg, hogy minden rendben a safety, azt tudja, hogy te még magadnál vagy, és azért integeted azt, hogy még bírom, mert még tudod, hogy mire vagy képes, vagy honnan tudják mérlegelni azt, hogy te még teljesen magadnál vagy?
7: Tehát igen, ezek nagyon tapasztalt búvárok, akik velünk vannak ilyenkor, ugye ők is egy levegővel jönnek le elénk, ugye ez fontos tudni, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy ők palackos búvárok vesznek minket körül, csak és kizárólag freediverek vannak körülöttünk, és nagyon látszik, ha megnéztek egy-két merülést, mondjuk egy-két blackoutot is, nagyon látszik, amikor elkezd szétesni valakinek a mozgása, elkezd az egész formája a mozdulatainak szétesni, lebiccen a feje, és látod, és nagyon furcsa egyébként az arckifejezésen is lehet látni víz alatt, hogy elkezd távolba meredni a szeme, elkezd eltávolodni, abszolút nincs jelen a helyzetben, tehát akkor már készen állnak, de mondjuk a legelső nagyon egyértelmű jele, hogy elkezdenek buborékokat kifújni az emberek az úton visszafelé. Tehát az azt jelenti, hogy már az összes, az a sima izomzatod is elkezd elernyedni, aminek ugye nem vagy ura, amit nem tudsz fizikailag befolyásolni, vagy feszíteni, vagy elengedni, és mondjuk például tüdőkörüli izmok is, amikor elkezdenek elernyedni, akkor elkezdett kifújni a levegőt. És onnan, akkor azonnal nyilván megvan a protokoll rá, hogy befogják a szádat, az orrodat, hogy ne tudjál visszafelé vizet szívni, és egy ilyen visszahajtott fejjel föltolnak téged azonnal a felszínre.
6: Egy ilyen blackout után van egy kötelező időtartam, amit kint kell töltsél, tehát mondjuk egy hétig, két hétig nem mehetsz vissza a vízbe?
7: Nincs. Általában ezek a blackoutok olyanok szoktak lenni, hogy nem, nyilván ezeknek is vannak fokozatai, és mondjuk amikor azt hiszem 50 másodperc, vagy 30 másodperc, ennek után kell néznem, az a határ, amin felül, hogyha annyi ideig eszméletlen voltál, akkor abszolút ki vagy zárva a versenyből, tehát akkor teljesen mindegy, hogy vagy utána nem indulhatsz többet. De hogy vannak olyan sima fokozatai ennek, amikor feljössz a víz felszínre, megmutatod a jelet, és vissza, tehát akkor üt meg az oxigén vagy a levegő, és elkezdesz nagyokat lélegezni, és akkor biccen vissza a fejed, nem tudom, 2 másodpercre, aztán megint magadnál vagy. Tehát, hogy ez például egy ilyen nagyon lájtos, tehát nagyon kell nekik is mérlegelni, hogy mi az, ami mondjuk brutálnak számít, mi az, ami nem.
4: Azt a mindenit.
5: Na most, hogy agyon világbajnok voltad magad, van-e már szponzor?
7: Hát van, képzeljétek el, hadd hogy van, nincs. Hogy elkezdett. Nem tudom, mondhatom-e őket, vagy inkább ne.
5: Hát sportban lehet.
4: Sportban megemlítetted,
5: persze. Hát ez focistákra is ki van írva, hogy szerencsértek zért.
4: Igen, mondhatod. Van valaki?
7: Igen, az Officium ZRT megkeresett, és ők úgy néz ki, hogy tudnak nekem segíteni. Úgyhogy így most már azt tudom mondani, hogy így az utazásom, meg a szállásomon nem kell aggódnom.
4: Menő.
7: És nagyon-nagyon köszönöm nekik, úgyhogy ez egy hatalmas segítség.
5: De többszörös jó. Világbajnok megélni még nem tud belőle, de már legalább nem költ rá.
4: Igen, legalább költ be, már nem is nagy dolog. Igen. Zsófi, nagyon gratulálunk, tényleg
7: nagyon
4: elképesztő,
7: köszönöm.
4: Tehát egy szájtátva hallgatjuk ezeket a beszámolókat, nagyon érdekes számunkra, ismeretlen világ, de nagyon szeretjük, úgyhogy gratulálunk, aztán hajrá, úgyis olvassuk még.
5: Még egy kérdés, mikor van a monofinezés?
7: Az holnap van.
4: Wow.
7: Az lesz az utolsó.
4: Na, akkor...
7: Már el is kezdtem izgulni.
4: Tényleg, hát akkor ne feküdjünk úgy le, hogy nem jön valami hír, hogy valamit megint megnyertél, vagy beállítottál, vagy megdöntöttél. Nagyon rukkolunk. Jó, Zsófi, köszi nagyon.
7: Nagyon szépen köszönöm.
4: Köszönjük.
5: Olyan jó hallani, úgy szeretem ezt a csajt, hogy egyrészt így hát a sporthoz képest időskorban.
4: Legjobb sztori.
5: Egy véletlenből ráakadsz, és nyerhet sorra a világbajnokságot.
4: Hány ilyen alvó tehetség lehet, ami nem derül ki? Hogy kiderülne, hogy a világon a legjobb lennél, és leélsz úgy egy életet, csak azért, mert nem mentél föl a hegyre, vagy nem ugrottál be a vízbe, vagy nem ültél be a gokárcsögés.
6: Egyszer tanulnék meg hátraszaltózni.
4: Érted? És egy Zsófi is egy
6: ilyen. Milyen karrier indulna el?
4: 30 évig élt, beugrott a vízbe, leúszott egy hajóroncshoz, rommá veri a világot. Aznap lehet, hogy nem megy el túrázni, vagy
5: nincs
4: rossz idő
5: van.
4: Vagy
5: nincs ott az a bárcsávó, aki azt mondja, hogy veled mi van.
4: Igen, vagy csak lemondják azt a hajótúrát, a csajról soha nem derül ki, hogy egyébként olyan képessége van, amivel végigveri a világot. Hány ilyen lehet, hogy kell egy véletlenszerű esemény sorozat, hogy kiderüljön, hogy én ebben jó vagyok. Azért 30 évesen már ritkán derül ki, na. Szóval azért, amit nem gyerekkorban indítasz, akkor ez van egy szőnyink, aki elkezdett futni 45 évesen, meg biciklizni, lehagyott egy sima kempinggel egy versenybiciklist, van egy Törőcsi Zsófink, és van egy Kasza Tibink. Hát azért, a csávú, na, hát azért van egy Tibink, aki sportlövő magyar bajnok lett, úgyhogy levert a félvilágot, érted? Meg Európa bajnokot, tehát ezért az ritka. Ez ritka, hogy valaki ennyire
6: Istenem,
4: tehetséges van. Istenem,
6: hányszor esélyeztünk az öcsémmel a kádban lebegve, tudod?
4: Hogy ki meddig bírja. Hasonló.
6: Behajolva a lábad közé.
4: Hasonló. Na jól van, gyerekek, nekem el kell mennem, ti maradtok.
5: Én
4: nem hagylak benneteket, de holnap érkezem, úgyhogy legyetek ügyesek, drága hallgatók, holnap jövök nektek, meg akkor puszi. Csak a holnap tali.
5: Jövünk a hírek után csöndbe, vagy már nem vagy itt?
4: Így van, nem
5: vagyok itt. 90 hamarosan jönnek a hírek, aztán jövünk vissza. Hello.
4: Csumi.
8: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jódi vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Lucia.

0: valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Foxpost applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A kávé ugyanaz. A reggel ugyanaz. A kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
3: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
4: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Fény nélkül kapható Orbánz fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Nulla.
6: Bárhogy szólt zene füleinek? Nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50 ezer forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
7: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
8: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
9: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
10: Farmer napok a Premier Outletben.
11: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
12: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer és minden, ami ősz.
13: Premier Outlet Budapest.
14: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 379 forint, a piros szőlő kilója pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Ahó, csajok, megvan már a ruhád, megvan a frizurád és a sminkesed. Jó hír! Megvan! Rigó Esti Fészár. Professzionális alkalmi és mennyasszonyi smink Salgótarján szívében. Prémium termékekkel, személyre szabott tartós sminkkel várlak, hogy egész este magabiztosan ragyoghass. A 2027-es mennyasszonyi időpontok foglalása is elindult. Bejelentkezés Facebookon és Instagramon Rigó Esti Fészárt vagy a fészártsmink@gmail.com címen.
17: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus várja pácienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
18: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
19: Kori, kulacs, váltócú, cuzsi, kicsim, siess, el fogunk késni! Telefon nálam. Még jó, hogy a kocsikulcsot nem kell keresgélnem.
16: Ugye te is pont akkor nem találod a kulcsot, amikor sietsz. A Hyundai Tucson-nál ez nem probléma. Gazdag alapfelszereltségű Tucson Smart Key funkcióval már 9.999.000 forinttól. Keresd az Aircarnet Service Kft-nél, vagy az aircarnet.hu-n.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
20: Péter, Carglass autóüveg szerelő, Budapest.
21: Pák! Ismerős a hang? Nem csak külfelverődéskor érdemes betérni a Carglasshoz, ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni. Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
20: Ne várjon vele! Keresse a legközelebbi Carglass service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Ébredjen Balázsékkal a 100,4 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben, munkaidőben is. Munkaidőben is. Délés 2 között Justin Orsi várja önöket hasznos tudnivalókkal és Salgó Tarján legfrissebb információival a 100,4 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben a legnagyobb a zenei változatosság. Velünk gyorsan telik a munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. Megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
22: Reklámot hallottál.
0: Salgó Tarján és Nógrád megye legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
23: Személyesen ismertette Salgó Tarján költségvetésének helyzetét a vidék és településfejlesztési miniszterrel Krejcsi Bálint polgármester. Nógrádban is bővülhet a Mohu textilgyűjtő hálózata. Jönnek a részletek. Személyesen ismertette hétfőn Salgó Tarján költségvetésének helyzetét Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszterrel, Krejcsi Bálint polgármester. A városvezető a 24 további megyei jogú város polgármesterével közösen egyeztetett Lőrinc Viktóriával, mely során 7 pontban fogalmaztak meg javaslatokat a minisztérium felé. Krejcsi Bálint beszámolójában kifejtette, Salgó Tarján önkormányzatának költségvetése a kirívóan alacsony helyi adóbevételek miatt strukturális problémákkal küzd, a város működtetéséhez kormányzati támogatás szükséges. Mint írta, az első önkormányzat, melyet az új kormányzat érdemben kisegít, Budapest. A napokban meghozott döntés a főváros számára 120 milliárd forintos rendkívüli támogatást jelent, ami bizalommal teli alapot nyújtotta a mai egyeztetéshez. Reméljük, a számszerűen közel megegyező városlakót képviselő 25 polgármester és önkormányzat hasonló segítséget fog kapni, fogalmazott. Krejcsi Bálint felidézte, Salgó Tarján nevében az új kormány felállása óta több szinten, több alkalommal jelezték a problémát, és kérték a kiegészítő támogatást. A korábbi nyilatkozatok alapján Salgó Tarján működési költségvetésének hiánya nagyságrendileg 2 milliárd forint. Az előző kormány tavaly ezt rendkívüli támogatás formájában biztosította, ahogyan az idei első fél évre vonatkozó 1 milliárd forint is megérkezett még az év elején. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a Mohu. A cég ingyenesen biztosít erre szolgáló konténereket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek és más közösségeknek, közölte a Mohu MOL hulladékgazdálkodási ZRT a minap az MT-vel. A közlemény szerint a Mohu ingyenesen gondoskodik a konténerek rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is. A Mohu térképe alapján Nógrád megyében jelenleg összesen 7 textil gyűjtő konténert üzemeltetnek. Salgó Tarjánban, Balassagyarmaton, Széchenyben, valamint Taron, Tolmácson, Diósjenőn és Nőtincsen egyaránt egy-egy textil konténert helyeztek ki ez idáig. A konténereket a mohu.hu per hu per gyűjtő konténer kötőjel igénylés weboldalon lehet igényelni. Időjárás. Ma is sok napsütés várható Nógrád megye térségében, leginkább csak fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen, a maximum hőmérséklet 23-24 fok körül alakul. Szerdán is jellemzően napos száraz időben lehet részünk, a korai órákban 0-5 fokig süllyedhet a hőmérséklet, még délután 23-24 fokig kúszhat a hőmérő képzeletbeli higanyszála. Változást a csütörtök hozhat, ekkor több felé beborulhat az ég, valamint esőre is számítani kell az előrejelzések szerint. Reggelre 2-7 fokig kőlhet a levegő, később 23-24 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Jó reggelt mindenkinek, szevasztok, 9 perccel múlt el fél 9, Julival ketten maradtunk, mert Balázsnak van egy kis dolga, de holnap már itt lesz majd.

0: támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Aminek viszont nagyon örülök, hogy rettetesen szerettétek a Zsófival való interjúnkat, és ő meg hamarosan most fogja a harmadikat is merülni, ami szerintem megint ugyanígy világrekord lesz, de ne kiabáljuk el, ez majd kiderül.
2: De ezt a csajt nem lehet nem szeretni.
1: Hát biztos, mindenkit, van mindenkinek olyan ember, aki nem szereti őt, tudod.
2: De ragyog a hangja, jó, kedves, szerény, és nagyon ott van, tehát hogy elképesztő a csajszín.
1: Kedves és szerény, így van, ami nem minden magyar sportolóra mondható el, de ebben most nem megyünk bele. Viszont van egy elmaradt játékunk, mert ugye Gyula, a parancsnok azt mondta, hogy nincs idő mindenféle ilyen dologra, úgyhogy itt van velünk Petra. Szia Petra, jó reggel!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Ez kell nekünk. Ez a lendület kell péntekre.
3: Én mindig kiaválok kint az utcán, és mindenki nézi, hogy mi van velem.
2: Ne, érdekes.
1: Na, Petra, ezek szerint ráérsz pénteken.
3: Hát még a főnököm nem tudja, de ráfogok, igen.
2: Ha kell, felmondok.
3: Nem, de szabadnapot természetesen kérek és intézek, és ott leszünk, mert rendszeresen nagyon-nagyon vonzottam, tényleg tudom. Kibiben hisz, de én nagyon vonzottam ezt, hogy ezt egyszerűen legalább a lehetőséget nekünk most annyira, de annyira kell, hogy...
1: Mondjuk
3: hogy,
1: jó sokáig hogy... vártál vele, mert azért játsszuk már 3 hete a játékot, így a vége felé.
3: Hát igen, de nekem csekkolják a barátaink, meg a férjem, hogy napi 481 egy adásba, 391 hívás, tehát hogy rengeteget próbálkoztam.
1: Mire van a legjobban szükséged az ajándékok közül?
3: Hát megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon öreg, 25 éves az autóm, és már esik szét alattam, és nagyon szeretem meg elvisz mindenhova, hova kell, de ugye hát végtelen boldog lennék, hogyha lehetne egy új autóm.
1: Egy új Cuprád.
3: Igen.
1: Na jó, hát ez majd pénteken derül ki, most viszont egy szlogent légy szíves, mondj nekünk.
3: Igen, Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: És tudja! Mert mintha valaki nem tudná már ebben az országban. Figyelj, Petra, megvan a kulcsod, jó? Úgyhogy semmi
3: nagyon
1: más
3: köszönöm.
1: Dolgod nincs, mint most ugyanezzel az örömmel meg lendülettel főhívni a főnöködet, azt mondani neki, hogy a pénteken ti nem fogtok találkozni, jó?
3: Igen, nagyon szépen köszönöm, és a legjobbakat kívánom, bárki is nyeri meg ezt a kulcsot, ti valójában.
1: Ezt gondolod még most majd pénteken.
2: Aztán, ha nem, akkor meg jön a tojásdobálás.
3: Nem. Köszönöm még egyszer a lehetőséget.
1: Fél hétkor találkozunk, puszi, szia!
3: Hello!
1: Na, lesz majd még egy kulcsunk ezen a napon, meg még holnap is, és ne felejtsétek el, hogy kint a Duna Plázánál is fogunk adni kulcsokat, úgyhogy akár ezért is érdemes kijönni hozzánk, meg egyébként is valószínűleg ez az év utolsó ilyen kitelepülése, itt Budapesten szinte biztos. Ott leszünk mindannyian, jön Juli is, Eszter is, Balázs is, Feri is, úgyhogy mindenki ott lesz majd. Szerintem érdemes kijönni, ugyanúgy lesznek azért témáink, majd ugyanúgy történik velünk egy csomó minden, de hát a legnagyobb durranás az a konténernek a nyitása lesz majd.
2: Meg ezek jó bulik szoktak lenni, úgy pörög az idő. Szól a zene, osztogatják a hostessek az ajándékokat, úgyhogy érdemes kijönni.
1: Ne ígérj olyat, amit nem tudom, hogy megtartunk.
2: Biztos, hogy lesz
1: ajándék. Majd meglátjuk. Jó. Na, megyünk tovább. Vendéget hívtunk magunkhoz, mert hogy azon gondolkodtunk, én nem is tudom, már valami beszélgetés alapján, valami filmbeszélgetés alapján került szóba a vendégünk, hogy a krimikben mindig elérkezik az a bizonyos rész, vagy az ilyen gyilkosos filmekben, amikor Amerikába érünk, látunk egy szobát, aminek az egyik oldalában van egy rohadt nagy tükör, ez biztos, hogy benne van. Gomolyog a cigarettafüst, ez mondjuk 70-es évekbeli film, vagy 80-as évekbeli film. Semmilyen berendezés nincs, egy asztal, két szék, az egyik oldalon ül egy megbilincselt csávó, a másik oldalon pedig a cigarettázó, és hát napszemüveget viselő ember, aki kihallgatja őt.
2: Hát igen, láttunk már 1000 ilyet, valószínűleg a valóságban nem így zajlik.
1: Azt majd mindjárt kiderítjük, ugyanis Kitanics Márkot hívtunk el magunkhoz, a kriminálpszichológus és kikérdező. Hello Márk, szia!
2: Jó reggel!
1: Várj egy kicsit közelebb a mikrofonhoz, majd mindjárt megpróbálunk itt neked csiholni egy kis hangot, mert most elég halk vagy, egész
4: akkor
1: közel.
4: Akkor jó reggel!
1: Nagyon jó, na ez most már megvan, te azt hiszem beszélni már beszéltél nálunk, már hívtunk néhány témával kapcsolatban, de azt gondoltuk, hogy akkor derítsük ki, hogy ténylegesen hogy működik.
4: Többen dohányoznak a szobában, nem csak egy.
1: Ja, hogy nem csak egy dohányzó van. Na, az a kép, amit mi látunk az ilyen filmekben, az mennyire igaz? Tehát mi az, ami ténylegesen úgy működik? Azt mondod, hogy ez valid, és mi az, amire azt mondod, hogy irgalmatlan baromság?
4: Semmennyire nem úgy működik, tehát hogy egészen már egy... Tehát hogyha azt vinnék filmre, amilyen maga egy kihallgatás, az annyira unalmas lenne, hogy emberek eret vágnának magukon, tehát hogy annyira nem lenne filmre való egy ilyen szituáció. Képzeljük el azt, hogy feltesznek egy kérdést, a személy válaszol rá, majd ezt bepötyögi valaki a számítógépbe.

0: utána újabb kérdést feltesznek, újra válaszol rá, és újra bekerül.
1: Most ezt nem mondod, hogy ti ma is így dolgoztok.
0: Én nem, én konkrétan nem, de a rendőrség nagy része így dolgozik, én diktafont használok a vizsgálat során. Erre föl kell hívni a figyelmet, a személynek a figyelmet, hogy diktafont használunk, vagy valami videóeszközt,
1: képrögzítő, hangrögzítés,
0: vagy ilyesmit, igen. De maguk a rendőrök még mind a mai napig így dolgoznak alapvetően.
1: De mikor...
0: nagyon ritka az, hogy mondjuk csak simán kérdeznek, és ez egy folyamatába történik. Főleg azért, mert miután elmegy a tanúvallomás, vagy a sértetti vallomást követően a személy, neki alá kell írni a jegyzőkönyvet. Tehát akkor annak ott meg kell születnie, és arra nincs idő, hogy ott mit levideózzák, utána odaadják valakinek, és ott ülőt órán keresztül mi az leírja, és aztán aláírja. Pont ezért van folyamatában az írás.
1: De melyik szakaszban lépsz be? Tehát megtörténik a bűnelkövetés, elkapják a tettest, vagy a vélelmezett tettest, ezt ilyenkor még nem tudjuk. Te vagy az első, aki találkozik?
0: Nem, ez nagyon változó, hogy az eljárás melyik szakaszában lépek be, az mindig attól függ, hogy az eljárás azon a szakaszban az, aki azzal éppen gazdálkodik, vagy aki azzal foglalkozik, az mikor gondolja azt, hogy most szükség van egy pszichológus szakértőre. Tehát előfordul, hogy olyan bűncselekményről van szó, mondjuk gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetében, ahol azonnal szükséges a pszichológusnak a bevonása, hogy megmondja, hogy érdemes-e a továbbiakban folytatni magát az eljárást, a gyermekkorú életszerűen nyilatkozik-e. De van olyan, amikor már a bírói szakba kerülök bele, tehát hogy mondjuk a rendőrség a nyomozati szak már végzett, már a vádemelés is megtörtént, majd ezt követően a bíróban felmerül, hogy van egy kérdés, amit szeretne megtudni, és ugye szakértőként az jár el, aki valamilyen különleges szakértelemmel bír, ebben az esetben a pszichológus ugye a pszichológiai szakértelemmel, és hogyha a bíróban felmerül valami, hogy ezt szeretné megtudni, akkor nyilván egy kirendelő végzésben kéri a szakértőt, hogy vizsgálja meg, és írja le azokat a kérdésekre a válaszait, amelyeket ő feltett.
1: De akkor te élet halál úra vagy.
0: Hát azért nem.
1: Hát talán nem. Nem. Hát most egy ilyen
0: nincs már halálbüntetés.
1: Ja, mondjuk az igaz. Jó, ebből a szempontból igaz. Akkor életfogyt és életúra
0: vagy. Nem, én azért azt így nem fogalmaznék. Én úgy fogalmaznék, hogy az én szakvéleményem az egy adaléka az egész eljárásnak. Tehát amikor a bíró mérlegel, és a végén a bíró az ítéletet hozza, akkor nagyon sok dolgot mérlegelnie kell. Tehát addigra egy olyan ügyirat jön össze, hogy ezek ilyen hatalmas ügyiratok, amelyeket ő végignéz, tanúvallomásokat, szakértői véleményeket, mindent végignéz, és úgy hozza meg a döntését ezeknek az
1: ismeretekben. Ah, és te ebbe egy
0: én vagy egy pont vagyok. Én azt gondolom, egy kis apró kis homokszem.
2: Hogy zajlik egy ilyen meghallgatás? Ahogy a filmekben is látjuk, van az elején egy ilyen építkezés, bizalmába kell férkőzni valahogy. Ott ül veled szemben egy feltételezett elkövető, nyilván nem akarja kidobni a valós infókat. Hogyan szedett ki belőle? Hogy derül ki az, hogy ez az ember valóban gyilkos vagy elkövető?
0: Hát valójában igazából, amikor a bizalmát akarom megnyerni, az ilyen nagyon manipulatívnak hangzik már az elején. Tehát nem, én nem akarom senkinek a bizalmát megnyerni, én inkább azt akarom, hogy tudjunk normálisan kommunikálni. Hogyha én elfogadó vagyok vele, hogyha én megfelelően állok hozzá, akkor ő is úgy fog hozzám állni. Tehát ezzel 26 éve vagyok kriminálpszichológus, ebből 23-at igazságügyi szakértő, ezzel a 23 év alatt nagyon minimális volt az, aki megtagadta a vizsgálatot. Azt mondta, hogy nem válaszol a kérdéseimre, mondjuk szerintem egy kézen meg tudom számolni. Tehát nagyon nagy mennyiségű embert vizsgáltam, és mégse volt ilyen, mert hogyha azt látja, hogy normálisan szólnak hozzá, megfelelően kérdeznek, nem nézzük le, elfogadjuk, amit ő mond, nem hazudtoljuk meg, nem vagyunk arrogánsak, akkor nyilván ő is normálisan fog hozzánk állni, és akkor nyilván fog válaszolni a kérdéseinkre. De egyébként van olyan, amikor elmondja, hogy az ügyvédje azt kérte, hogy erre és erre ne válaszoljon, akkor ezt a kérdést megkerüljük. A tapasztalatom az, hogy...
1: Föld se teszed, de
0: hát nem, de a tapasztalatom az, hogy aztán öt kérdés múlva, amikor nem veszi észre, mert be lehet csempészni annak részkérdéseit, a végén szépen körülírja, tehát tudjuk már a végére. Csak ha az elején közlivel az ügyvédje, és akkor annyira koncentrál arra, hogy az ügyvéd ezt mondta, de utána ki lehet ezt azért szedni belőle.
2: Ott van előtted a nyomozati anyag, tehát te úgy ülsz le ezzel az emberrel beszélgetni, hogy te nagyjából tudod, hogy elvileg mi történhetett. Hogy tudod ettől az egész történettől függetleníteni magad? Tehát hogy nincsen benned egyfajta elfogultság, hogy ez az ember mondjuk egy gyereket bántott, akkor hogy tudsz vele
1: hogy nem ütöd meg?
2: Igen.
1: Én ha bemennék, hát, ugye, akkor pof!
0: Hát azért, mert hogy nagyon sokszor viszont azt tapasztalom, hogy az, ami ott van előttem, például egy nyomozati anyag, az nem egy jó embert célzott meg már, mint hogy nem ő az elkövető. Tehát, hogy nagyon sokszor ezt is tapasztaljuk, és ilyenkor mindenki ez úgy állok hozzá, hogy az ugye megilleti az ártatlanság vélelmet. Tehát ameddig nem ítélték el, addig az én számomra ő nem egy bűncselekmény elkövetője. Tehát nyilván van, amikor előttem elmondja, és mondjuk beismeri ezt, hogy mit csinált. Egyszer vizsgáltam egy férfi embert, aki a saját gyerekét megölte, majd utána fejbe akarta lőni magát. Végig is levitte a fél agyát a golyó, és ott állt előtt, vagy ott ült előttem, és vizsgáltam, és nyilván az egyértelmű, egyértelmű volt, hogy ő követte el a bűncselekményt, mert ő maga is bevallott.
1: És mégse úgy ültél oda?
0: Nem, hogy, én azt mondom, hogy bár ez egy elítélendő cselekmény, és ez egy olyan durva dolog, de nekem pont az a feladatom, hogy megpróbáljam az objektivitásomat megőrizni, és hogy semmilyen szubjektív dolgot ne vigyek bele. Én erre mindig nagyon törekszem, ha egy picit is úgy érzem, hogy a szubjektív dolgot bele tudom vinni, abban az esetben visszaadom az ügyet, mert akkor elfogult.
1: Volt már ilyen, hogy felálltál egy
0: ügyből? Volt, nem is egy, szerintem pár
1: ilyen. Mi az, ami ezt kiváltja?
0: Hát például az, hogyha egy ismerősemet küldik el, hogy vizsgáljam.
2: Jelő!
1: Te vagy a szomszéd!
0: Igen. Vagy hogyha például valami rokonság áll közöttünk, vagy bármilyen elfogultságnak a gyanúja felmerülne, például az utcánkban lakik, és esetleg összejártunk, vagy bármi ilyesmi, tehát hogy ilyen esetekben igen, de úgy, hogy egy ügy annyira megérintett, hogy ezért adtam vissza, úgy még nem volt. Tehát hogy én azt gondolom, hogy tudom magamat nagyon erősen függetleníteni.
1: Hogy ezt az objektivitást hogy lehet átadni ennek az országnak, te, hogy mi ne ítélkezzünk állandó. Van, ugye? Mert valamit olvasol, akkor azonnal biztos, hogy ráhúzod a vízes lepedőt, vagy az egekbe emeled, te meg ott ülsz egy vélelmezhetőleg elkövető, mondjuk egy gyilkos előtt, és azt mondod, hogy tök oké, minden haver, én azért vagyok itt, hogy ezt meghallgassam a te történetedet, és rákérdezzek.
0: Így van, és amikor ezek a történetek elkezdenek kidomborodni, akkor egy csomó alkalommal rájön az ember, hogy az nem annyira egyszerű, mint ahogy azt mi gondoljuk. Tehát, hogy ennek az egész történetnek van egy előélete, hogy hogyan került oda. Például a szexuális abúzusok esetében, hogy általában akik abúzálnak, őket is abúzálták. És ilyenkor ugye azért mindig föl szokott merülni bennem a gondolat, hogy ez most egy kicsit enyhíti, vagy még súlyosbítja, hiszen enyhítheti abból a szempontból, hogy őt is abúzálták, de súlyosbítja abból a szempontból, hogyha tudja, hogy ezzel mit okoz, akkor ő maga miért csinálja.
1: Igen.
0: Tehát, hogy ezek ilyen nagy kérdések, amikre én nem fogok már választ kapni, talán majd 100 év múlva esetleg valaki választ kap rá, úgyhogy én ezeken nem is filózok már olyan sokat, hanem megpróbálom objektíven körbekeríteni az embert, és megtudni azokra a kérdésekre adandó válaszait, amelyeket ott elmond nekem.
2: Oké, mit figyelsz? Mert nyilván elmond egy történetet, de hogy ez a történet, ennek van egy tempója, ennek van egy előadásmódja, közben csinál dolgokat, tehát mik azok a dolgok, amikből te rájöhetsz arra, hogy ez az ember kamuzik, és próbál téged megvezetni.
0: Hát például az egyik ilyen nagyon fontos dolog, hogy ha két részre kell osztani, az egyik az ugyan metakommunikáció, vagy nonverbális jelzések, amelyeket látsz rajta. A másik pedig az, hogy ő hogyan beszél, miket mond el. Azt például tudjuk, hogy az idegrendszerünk az nem úgy dolgozik, hogy minden precízen megjegyez, hanem a forgatókönyveket írunk a fejünkbe, és ennek megfelelően az, ami velünk történik, azt átdolgozhatjuk. Volt egy amerikai vizsgálat, amiben például azt csinálták, hogy embereknek elmondták, hogy egy étteremben, leírták egy étteremben való étkezésnek a forgatókönyvét, majd odaadták nekik, hogy ezt tanulmányozzák, egy kicsit olvassák át, majd egy kis idő múlva visszahívták őket, hogy mondják el, meséljék el. És például az étteremben nem volt pincér, tehát nem volt benne a leírásban, hogy oda jött a pincér, de mivel a mi forgatókönyvünkben benne ez van, benne hogy van. A pincér oda jön, ezért elmondták, és akkor kijött a pincér, fölvette a rendelést. Tehát így működik az idegrendszerünk, az agyunk úgy működik, hogy azokat a sablonokat, amelyek a mindennapi életünkhöz kellenek, ezeket szépen beletesszük ezekbe a dolgokba. Ennél fogva az is megtörténik, hogy nem tudjuk kétszer ugyanúgy elmondani ugyanazt a történést, ami velünk történt. Tehát, hogyha szóról szóra valaki ugyanúgy elmondja, még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy csak azt tudja ugyanúgy elmondani, aki nem hazudik, hát pont nem ez az igaz.
2: Tehát az hazudik, aki pontosan ugyanazt...
0: Nem biztos, hogy hazudik, de hogy ő betanulta azt a sztorit, az teljesen biztos. Tehát, hogyha szóról szóra elmondja, például a gyerekek esetében, ha betanítanak nekik a szülők valamit,
1: akkor mindig ugyanúgy mondja
0: egy kis verset. És arról nem is beszélve, és ez az egyik legárulkodóbb a gyerekek esetében, hogy a gyereknek ez egy feladat. Anyu azt mondta, hogy ezt mondjam el. És mikor, emlékszem, ez nagyon aranyos volt, hogy egyszer vizsgáltam egy kisgyereket kiskorú veszélyeztetésében, akiknél nem volt kaja a hűtőben, elhanyagolták a szülők őket, leült a kisgyerek, mondom, szia, téged hogy hívnak? Nálunk nagyon sok kaja van a hűtő, tele van tortával.
1: Tehát
0: hogy neki feladat volt, hogy neki ezt el kellett mondani, és szerette, annyira kínos volt neki, hogy szerette volna ezt minél gyorsabban letenni ezt a feladatot, és így a gyerekek nagyon aranyosak ebből a szempontból, nagyon szépen elmondják, hogy mi a valóság. És egy kicsit így a felnőtt lét is erről szól egyébként. A felnőttnek is ez feladat. Tehát ő végig arra koncentrál, hogy ő neki miben kell mondjuk hazudnia. És hogyha erre koncentrál, akkor mindig el szoktam mondani, most ne gondoljatok a fehér elefántra, nem szabad most a fehér elefántra gondolni.
1: Mi van a fejedben,
0: ugye? Hát a fehér elefánt van a fejedben, igen.
1: De egy ekkora.
0: Hatalmas fehér elefánt, látom, ki is lógott a füledben, de hogy igazából, amikor erre gondolsz, akkor gyakorlatilag ez mindenféle dolgot, ami az asszociációs hálódban benne van, a fehérrel és az elefánttal kapcsolatos, mindent mozgósítani fogsz. Ha én rákérdezek valamire, de te azt fogod mondani, hogy tej, vagy Afrika, szavanna, oroszlán. Tehát, hogy gyakorlatilag azon az asszociációs hálón elhelyezkedő szavakat fogja aktiválni, és akkor nagyon szépen tudjuk, hogy például a szexuális jellegű cselekmények esetében nagyon sokszor anatómiai választ adnak. Oda teszek elé például egy képet, és látja rajta, hogy az mondjuk egy nemi szerv lenne, de nyilván nem fogja ezt mondani, mert egy ilyen jellegű bűncselekménnyel gyanúsítják. Tehát mit fog mondani? Medencecsont, vagy valami hasonló.
2: Tehát, ja, hogy tehát ott van
0: ez a... már a tesztes, tesztes vizsgálat, előtte van a nonverbalitás, itt meg a tesztes vizsgálat, és a kettőnek kell kongruensnek lennie, és innentől kezdve, hogy ezek kongruensek, akkor én pontosan tudom, és mi nem úgy fogalmazunk, hogy valaki hazudik, vagy nem hazudik, hanem úgy, hogy élményszerűen nyilatkozik. Ezt tudjuk csak elmondani.
1: Na, a külső jegyeket is figyeled, amikor ugye ez az elbeszélés van. Honnan tudjuk azt, és akkor itt segítünk egy kicsit a hallgatóinknak is, hogyha beszélgetsz valakivel, ugye vannak ilyen jelek, hogy hova néz például.
0: Így van, ez a neurolingvisztikai programozás vizsgálta ezt, hogy például azt, hogy hova nézünk, hogyha emlékeket idézünk fel, hova nézünk, nyilván ezt én most nem fogom elmondani, mert hogy ez egy fontos rész egyébként, és képzeljétek el, hogy nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy akik jönnek hozzá a vizsgálatra, azok megnézik azokat a podcasteket, amiket velem csinálom, és olyanokat mondanak, és így hallgatom, és akkor mondom, hogy például amikor a nevelésről beszél, hogy kell nevelni a gyereket, egy szóról-szóra elmondja, és itt ülök, és azt mondom, na, ez jó, megtanulta az egyik podcastből, de hogy ezért nem szeretem már így nagyon elmondani ezeket, de nem csak a tekintés irány, hanem például azt, hogy mik azok, amelyek változnak a te nonverbalitásodban. Tehát mondjuk ott ülök veled szembe egy órán keresztül, beszélgetünk, egy csomó mindent látok, hogy például hogyan mozogsz, vagy hogyan nem mozogsz. És hogyha mondjuk fölteszek egy ominózus kérdés, amiről tudom, hogy ott valami probléma lehet nálad, akkor meglátom azt, hogy mennyiben változik a nonverbális jelzésed. Például, amikor például eddig sosem piszkáltad az orrodat, vagy sosem nyújtál hozzá, de onnantól kezdve elkezdett például egy kérdésnél így az orrod alatt húzogatni így az ujjadat, mint hogyha a szádat is el akarnád takarni, akkor tudom, hogy ott valami probléma van, itt megváltozott a nonverbális jelzésednek a minősége és talán a mennyisége is. Tehát ezek ilyen apró árulkodó dolgok. A feszültségről ugye az izgatottabb, tehát amikor így rázza valaki így a lábát, például ezeket nagyon fontos figyelnünk, nagyon sok ilyen jelzés.
2: De hogy tudod lehasítani arról, hogy kihallgatás van?
1: Majd ezt a következő órában akkor megbeszéljük, mert Zsülmá itt integet nekünk. Viszont van még egy kulcsunk, úgyhogy most föllőjük a zászlót, és lehet telefonálni, a tizedik játékossal jövünk vissza, és jövünk vissza a Kitanics Márkkal is, és folytatjuk még a beszélgetést.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 2 nap. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et! Figyelje a műsorvezetőt! Hívja a 0620-3-111-111-et! Legyen a 10. telefonáló! Mondja a szlogent!
5: Rádió 1, aki Gati Mai Slágerben!
3: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját! És a Rádió 1 konténert! Mit rejt a konténer? Talán egy új kupon?

0: Rádió egy konténer. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
3: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
4: Kérsz fekete virslit?
5: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
4: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
5: Persze, meg vén finom nuggetszek is vannak.
4: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
5: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz master food.
6: Hanna, hallottad? Az Autocentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
7: Evelyn, ez biztos?
6: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
7: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
6: Gyere el az Autocentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
8: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
9: Farmer napok a Premier Outletben.
10: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
11: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
12: Premier Outlet Budapest.
13: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
14: Igen.
13: És ez?
14: Igen.
15: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 250 ml-es gazdagonápoló krémet arcra és testre, se a mindössze 475 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
16: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3szorjó.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
17: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál. Megcsinálja! Igen, célba ért!
18: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
19: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. Premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Salgó Tarján és Nógrád megye legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Személyesen ismertette Salgó Tarján költségvetésének helyzetét a vidék és településfejlesztési miniszterrel Krejcsi Bálint polgármester. Nógrádban is bővülhet a Mohu textilgyűjtő hálózata. Jönnek a részletek. Személyesen ismertette hétfőn Salgó Tarján költségvetésének helyzetét Lőrincz Viktória vidék és településfejlesztési miniszterrel Krejcsi Bálint polgármester. A városvezető a 24 további megyei jogú város polgármesterével közösen egyeztetett Lőrincz Viktóriával, mely során 7 pontban fogalmaztak meg javaslatokat a minisztérium felé. Krejcsi Bálint beszámolójában kifejtette, Salgó Tarján önkormányzatának költségvetése a kirívóan alacsony helyi adóbevételek miatt strukturális problémákkal küzd, a város működtetéséhez kormányzati támogatás szükséges. Mint írta, az első önkormányzat, melyet az új kormányzat érdemben kisegít, Budapest. A napokban meghozott döntés a főváros számára 120 milliárd forintos rendkívüli támogatást jelent, ami bizalommal teli alapot nyújtotta a mai egyeztetéshez. Reméljük, a számszerűen közel megegyező városlakót képviselő 25 polgármester és önkormányzat hasonló segítséget fog kapni, fogalmazott. Krejcsi Bálint felidézte, Salgó Tarján nevében az új kormány felállása óta több szinten, több alkalommal jelezték a problémát, és kérték a kiegészítő támogatást. A korábbi nyilatkozatok alapján Salgó Tarján működési költségvetésének hiánya nagyságrendileg 2 milliárd forint. Az előző kormány tavaly ezt rendkívüli támogatás formájában biztosította, ahogyan az idei első fél évre vonatkozó 1 milliárd forint is megérkezett még az év elején. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a Mohu. A cég ingyenesen biztosít erre szolgáló konténereket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek és más közösségeknek, közölte a Mohu MOL hulladékgazdálkodási ZRT a minap az MT-vel. A közlemény szerint a Mohu ingyenesen gondoskodik a konténerek rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is. A Mohu térképe alapján Nógrád megyében jelenleg összesen 7 textil gyűjtő konténert üzemeltetnek. Salgó Tarjánban, Balassagyarmaton, Széchenyben, valamint Taron, Tolmácson, Diósjenőn és Nőtincsen egyaránt egy-egy textil konténert helyeztek ki ez idáig. A konténereket a mohu.hu per hu per gyűjtő konténer kötőjel igénylés weboldalon lehet igényelni. Időjárás. Ma is sok napsütés várható Nógrád megye térségében, leginkább csak fátyol felhők jelenhetnek meg az égen, a maximum hőmérséklet 23-24 fok körül alakul. Szerdán is jellemzően napos száraz időben lehet részünk, a korai órákban 0-5 fokig süllyedhet a hőmérséklet, még délután 23-24 fokig kúszhat a hőmérő képzeletbeli higanyszála. Változást a csütörtök hozhat, ekkor több felé beborulhat az ég, valamint esőre is számítani kell az előrejelzések szerint, reggelre 2-7 fokig hűlhet a levegő, később 23-24 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. Itt van a pantomim művészek hit őrülten kalimpáló Zsül, a női egyenes

0: Az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 5 perc múlva lesz 4:10, a Káosz királynak el kellett mennie egy fél órával ezelőtt, de jön, holnap már itt lesz, és pénteken is itt lesz, illetve nem itt lesz, hanem a Dunapláza előtt, akkor zárjuk majd a kulcsos játékunkat, hamarosan jön ma még egy nyertes, de mi folytatjuk a beszélgetést Kitanics Márkkal, kriminál pszichológus és kikérdező, aki már rengeteg minden érdekeset elárult nekünk. Te egyébként a hétköznapokban is monitorozol? Tehát most a Julit, vagy a Zsült, vagy engem így azért megnézel, hogy na, most akkor mit gondol a csávó, milyen ember?
2: De hogy is nem, hát szoktam mondani, hogy asztalosan nézi meg az összes fát, hogy ebből mit lehetne csinálni. Nem, hát van olyan, ami nyilván kiszúrja a szememet, neki megyek és látom, hogy ott valami nem stimmel. De alapvetően nem, hát én normálisan élem az életemet.
1: Mondjuk a családodban nehéz lehet hazudozni.
3: Hát
1: ott... Apa az van, hogy jó, figyelj, hagyjad már gyerek.
3: Engedd el.
2: Nem szoktak a gyerekeim hazudni.
1: Ja, jó, persze.
2: Arra neveltem őket, akkor hogy próbálják őszinték lenni, mert hogy akkor tudunk segíteni, hogyha őszinték. Egyébként nem vagyunk szigorúak a feleségemmel, úgyhogy azt gondolom, hogy nincs is okuk hazudni a gyerekeknek.
3: Az előbb ugye beszélgetünk még a hírek előtt arról, hogy mik azok a tünetek, vagy mik azok a jelei annak, hogy valaki megpróbál téged félrevezetni, és aztán utána itt a szünet alatt meséltél egy tök jót, hogy most már egy csomó eszköz áll rendelkezésre, hogy kiszűrjétek azt, hogy akár valaki hazudik, de lehet, hogy te még nem, neked nem tűnt föl, viszont most már vannak erre gépek, eszközök, berendezések, hogy mi az, ami még segíti a munkádat.
2: Hát ugye egyrészt, ahogy mondtam, hogy maga a beszélgetés, amikor beszélek vele, másrészt vannak tesztes vizsgálataim, tehát én is teszteket alkalmazok, amelyek a manipulatív magatartásnak a különböző szintjeit tudják mutatni. Például, tehát hogy amikor arról beszélünk, hogy valaki hazudik, akkor az nem csak úgy van, hogy valaki hazudik, hanem a manipulatív magatartásnak különböző szintjei léteznek. Az első és az alapvető, ez a pozitív önbemutatásra való törekvés. Ha odaül velem szemben, mindenki egy kicsit jobbnak akarja magát mutatni, nyilván mindenki szépen felöltözik, mindenki udvarias, mindenki kedves akar lenni, vagy valami hasonló, hogy megnyerje a szakértőnek a bizalmát. Nem csak én akarom az övét, hanem ő is az enyémet meg akarja nyerni. Aztán van egy ilyen, amit úgy hívunk, hogy pszeudológia, ez a konkrét hazudozás, ez amikor valaki a semmiből kitalál valamit, és ezt, amit kitalált, ezt utána ő előadja nekem. Ez például a projektív tesztek nagy része nagyon szépen tudja jelezni. Azt nem mondja meg, hogy miben hazudik, csak viszont azt a mechanizmust, ami a fejében van, a szépen leképezi, és azt mondja, hogy hóha, itt van valamit, itt oda kell figyelni, és utána már tudjuk pontosítani a beszélgetés kapcsán ezt.
1: Ez most megint olyan, hogy ne kérdezzem meg, hogy ilyenkor mit mutatsz föl, ugye?
2: Igen, mert ez a teszt.
1: Kiherélnék a tesztet.
2: Így van. Aztán ott van a konfabuláció. A konfabuláció az a tartalmatlan meseszövést jelenti. Ez általában olyanok, akiknek ilyen organikus problémájuk van, alkoholisták, amikor így elkezd valamit, és már nem is úgy fejezi be, mert nem is emlékszik rá, de hogy ez egy nagyon éles és nagyon szépen látható kép. És ott van például a rejtőzködés, amikor nem arról van szó, hogy ő hazudik, hanem pont, hogy el akar valamit hallgatni. És amikor van egy ilyen rejtőzködő magatartás, akkor azt a tesztvizsgálat, illetve az én velem történő exploráció beszélgetés interjú is nagyon szépen jelzi, hogy ő neki van valami tudattartalom a fejébe, és folyamatosan arra figyel, hogy nehogy azt véletlenül kimondja, elmondja, elmesélje. Ezeket így nagyon szépen hozzák ezek. És nyilván vannak műszeres eszközök, az egyik ilyen legismertebb ugye a poligráf, amit ugye hazugságvizsgálónak szoktak hívni. Ez ugye a bíróság előtt csak okirati bizonyítékként használható. Leginkább arra szolgál, hogy valamilyen szinten a nyomozati szakban a nyomozó hatóságot orientálja, mégiscsak, hogy milyen irányba kérdezgessenek. Tehát nincs olyan nagy hatása, mint amit az emberek szoktak gondolni róla. És vannak most már olyan szoftverek, és pont erről beszéltünk, olyan hanganalízist végző szoftverek, amelyek a hang változásából mondják meg azt, hogy itt valami probléma van, itt erre oda kell figyelni, itt valami zavar van a rendszerben, ha már a Matrixról beszéltünk.
1: Ezeket hivatalosan nem használhatod?
2: Nem, én használom, ezt a nyomozó hatóság használja.
3: És a szoftver honnan tudja, hogy én most hazudok, vagy csak izgulok? Tehát ez
2: hát ezt több mindenből tudhatja. Az egyik az, hogy a hangmagasságot hogyan változik, ezért például mindig úgy történik, hogy az elején egy teljesen semleges dologról kell beszélned. Hogy mit olyan, hol laksz, mi a hobbid, milyen autód van. Tehát beszéltetnek téged egy ilyen 3-4 percen keresztül ilyen teljesen semleges dologról, majd ezt követően, amikor látja a szoftver, hogy ott a hangszíned az milyen, a szünetek milyenek, hogyan válogatod a szavakat, van-e benne elakadás, őzöl-e, vagy ázol, vagy akármi, és hogy ezeket így végignézi, majd ezt követően, amikor már ugye ezeket a kérdéseket felteszik, amelyek akár problémások is lehetnek a számodra, azt vizsgálja, hogy az alapszakaszhoz képest miben változik meg a hangod. Uh-huh. Nyilván, hogyha téged érzelmileg nem érint egy kérdés, akkor nyilván nem fog megváltozni a hangszíned, a sebessége, vagy bármi ilyesmi. Tudjuk például, például, hogy az agresszió megjelenésénél egy picit följebb megy a hang, egy kicsit ilyen visítóbb lesz a hang, és ez a szoftver, ez tökéletesen alkalmas például arra, hogy ezeket az apró hangrezdüléseket, igen, ezeket, amiket a nonverbalitásban vokális jelzéseknek hívunk, ezeket ő tökéletesen detektálja és jelzi a hatóság számára.
1: Mi volt a legnagyobb, hát olyan kamu, vagy olyan történés egy ilyen kihallgatáson, vagy kikérdezésen, amint te is sírva fölröhögtél, hogy nem lett valaki, hát
2: az ilyen legjobbak azok általában mindig, amikor valaki betegnek akarja magát tetetni, mert azt gondolja, hogy ha ő beteg, akkor őt nem fogják majd megbüntetni, és akkor jönnek ezek, hogy ő mit hallucinál, ezek szoktak, emlékszem, hogy például van ilyen, amikor bejött hozzánk egy vak, aki azt mondta, hogy ő vak, és amikor nyújtottam neki a rorsaktáblát, akkor így megfogta, és akkor utána, amikor leírtuk, hogy nem vak, akkor amikor mentünk a villamos felé, mert ez itt a 4-es 6-osnál az oktogon volt az iroda, és mentünk a villamos felé, és így a botjával adonászott, hogy ott vannak a karucakértők, és néztük, hogy honnan látja például. De aztán volt olyan is, aki azt akarta elmagyarázni nekünk, hogy ő hallucinál, és akkor kérdezte tőle az orvos szakértő, akivel együtt dolgoztunk, hogy ez mégis mit hallucinál. És azt mondta, hogy most látom, hogy Zambó Jimmy a hatfogatos, vagy hatlóvas szekéren ki, vagy hintón kijön a falból, és már ezt már ő sem bírta akkor repülni, és ő is elrögte magát, csak mi is elkezdtük, és ott együtt rögtük. És mondtuk, hogy hát ugye hát,
1: ez jó,
2: de hát sok ilyen van, tehát nagyon érdekes, vicces történetek történnek, de hogy általában ott az adott szituációban nem mindig nevetünk ezen, hanem valamikor megjegyezzük.
3: Van olyan, akire tulajdonképpen ránézésre meg lehet mondani, hogy ez az ember, ez nem oké. Tehát, hogy vannak olyan külső jegyek, amiből lehet érezni, hogy ez az ember akár bűnelkövetésre hajlamos.
2: Nem, hát ilyen azért nincsen. Tehát, hogy volt az a reklám, a csokoládének a reklámja, tudod, hogy ronda de finom, igen, vagy ronda és finom, nem tudom. Tehát, hogy nem, ezek sztereotípiák lennének, és nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy mondjuk valakinek borzalmas a kinézete, úgy szoktuk írni, hogy az exterior rendezetlen, és mégis ettől függetlenül egy intelligens, értelmes fazon tud lenni, de ennek a fordítottja is igaz tud lenni. Talán van egy ilyesmi, hogy amikor bejön és így a szemébe néz az embernek, akkor így abból a szemébe nézésből és a kezdeti kommunikációból, tehát az elejéből nagyjából az intellektus belőhető. De hát ebben is azért nagy határok között mozgunk. Tehát nincs az, hogy valakit meglátok mondjuk az ABC-ben, és azt mondom, na ez meg fogja jönni holnap a feleséget, tehát ilyen nincsen.
3: Tehát nincs.
1: De pont ezért akkor elképzelhető az is, hogy bárkit megnézünk, akire a köznyelv azt mondja, hogy na, a légynek se tud ártani, és egyszer csak ott történik.
2: Így van, és ez sokszor, igen, és ez sokszor előfordul. Az acting out személyiség például tipikusan ilyen. Az acting out személyiség azt jelenti, hogy valaki hosszú időn keresztül a sérelmeit dédelgeti. Nem adja ki. Normális esetben kanalizáljuk az agressziónkat. Tehát, hogy mondjuk téged megbántanak, és feszült vagy tőle, hazafele belerúgsz egy kukába, vagy nem tudom, elmész edzeni, vagy mitán kibeszéled a barátnőddel, de hát valamilyen formában ezt a feszültséget kiadod magadból. Viszont az acting out személyiség ezt nem adja ki, hanem csak gyűjti, és egyszer egy egészen apró kis inger elég ahhoz, hogy valami irreálisan nagy választ adjon. Ezek szoktak lenni azok a helyzetek, amikor kimegy mondjuk a stáb valaki az, aki kiirtotta a családját, és akkor megkérdezik, hogy hát mit tudnak Jenő bácsiról, és akkor elmondják, hogy Jenő bácsi egy áldott jó ember volt, és senki nem érti, hogy hogy történhetett Jenő bácsival, hogy így hirtelen fellázadt, és mindenkit megölt. Hát így, hogy gyűjtögette a 15 éves sérelmeit, és egyszer azt mondták neki, hogy ne cigizzen a szobába, és ez az egy dolog elég volt ahhoz, hogy ott kirobbanjon minden, és 15 éves sérelmét hozza magával.
3: Mindenkiben benne van a gyilkos?
2: Természetesen igen.
3: Tehát bármilyen, tehát hogy el nem tudnám képzelni, hogy a Zsül valakit egyszer megfoly, de hogy...
1: Miért nem engem mondasz? Rólam el tudod képzelni, mi?
3: Nem is az...
1: De igen, hogy, de könnyebben.
2: De látod, hogy... milyen zavartan nevetett? Lehet, hogy már megtörtént.
1: Hány, de jó vagy.
3: Gyanús vagy, de tehát, hogy ez szituációfüggő, tehát, hogy háborúban, tömegpszichózis esetén, bármi esetén, tehát van egy olyan szituáció, ami beindítja bárki.
2: Így van, amikor mondjuk egy elkövetést vizsgálunk, akkor nagyon fontos vizsgálni annak a motivációs bázisát is, hogy mi az, ami ezt előidézte, hogy jött ez az egész szituáció. És olyankor, amikor a motivációs bázist vizsgáljuk, akkor mindig tapasztaljuk azt, hogy milyen eltérőek ezek. Tehát valahol például egy érzelmi elöntöttség, mondjuk egy szerelemféltés, van, ahol mondjuk az anyagi haszonszerzés, mert hogy annyira szegény, hogy nincsen pénze, és valahogy pénzhez akar jutni. Tehát nagyon változatos, és azt látjuk, hogy bárki lehet elkövető, csak attól függ, hogy milyen intenzitású és milyen minőségű inger éri, és hogy a motivációja ennek alapján hogy alakul.
3: Itt a Adnával a szünetben beszélgettünk a sorozatgyilkosokról, és ugye itt áll könyvet is. Te találkoztál más sorozatgyilkossal?
2: Igen, egy alkalommal vizsgáltam sorozatgyilkost. Egy kis településen a saját családját írtotta ki, végülis egy családírtó volt, de a sorozatgyilkosság összes kritériumának megfelelt. Tehát, hogy három...
1: Mi az, hogy van, de vannak ilyenek, van, hogy persze, mikortól nevezed?
2: Így van, tehát, hogy mindennek van egyfajta, hát van egy kritérium rendszere, hogy mikortól mondhatom azt, hogy valaki sorozatgyilkos, és azt így mindjárt látod is, mert megérted, hogyha elmondom. Tehát az első az, hogy három vagy annál több embertől meg. Nyilván itt mindig kérdésként felmerül, és mi van akkor, hogy csak most kezdte, és már másodiknál lebukik, hát nyilván akkor ezt még így nem tudta végigvinni. A következő az, hogy az elkövetések módozatában, illetve a sértettekben van valami hasonlóság. Tehát hasonló az elkövetési mód, az áldozatnak a kiválasztása is valami összeköti az áldozatokat. Aztán nagyon fontos az is, hogy az elkövetések között legyen nyugalmi időszak. Tehát ne egyszerre történjen, mert akkor azt tömeggyilkosságnak hívjuk nyilván. És az is egy nagyon fontos kritérium, hogy ne legyen anyagi ellenszolgáltatás a háttérben, mert akkor viszont bérgyilkos. Tehát, hogyha ezeknek megfelel, akkor mondhatjuk azt, hogy igen, ő egy sorozatgyilkos.
3: És ez az ember, ez milyen?
2: Ez megfelelt neki.
3: De
2: Négy embert ölt meg, a családját írtatta ki, először a bátyjával kezdte, aztán a nagymamáját és a nagypapáját ölte meg, aztán az édesapját ölte meg, és akkor ezt követően rátámadt a testvérére és az édesanyjára, de ott már nem tudott elkövetni, viszont megsebesítette őket, majd a rendőrség elfogta és kihallgatta végül is. Most börtönben van, illetve nem is börtönben, hanem az imeiben van.
3: De zavart? Tehát, hogy tehát, amikor leülsz vele beszélgetni, akkor mit látsz a szemében?
2: Nem. Azt mindig el szoktam mondani, hogy a sorozatgyilkosokat nagyon sokszor úgy szokták elkönyvelni, hogy ők valami őrültek. Hát ilyet csak egy őrült csinál. De hogy nem. Azt látjuk, hogy ők nagyon sokszor nagyon intelligens, nagyon kiszámítóan viselkedő, tehát szervezett módon dolgozó, nagyon megnyerő, modorú, nagyon jól kommunikáló emberek, hiszen ha nem ilyenek lennének, nem is tudnának sorozatgyilkosok lenni, hiszen gondoljunk bele, hogy milyen mennyiségű áldozatot kell összegyűjteni ehhez. Ez pedig csak úgy működik, hogyha te szépen ügyesen megtervezted, tudtál rá valamilyen módon hatást gyakorolni. Hát Ted Bundy például odáig eljutott, hogy ezek a lányok, akiket ő megölt, beültek az autójába. Tehát azért egy vadidegen ember autójába hogy ülsz be? Tehát ahhoz nagyon megnyerő. Így van, pontosan. Vagy Jeffrey Dahmer például középiskolában rábeszélte a Fehérházat, hogy hadd menjen be néhány osztálytársával megnézni az alelnök lakosztályát. Tehát, hogy ez egy nagyon jó kommunikációs készségre és nagyon megnyerő modorra valló dolog.
1: Olyankor, ha például visszatérünk itt a sorozatgyilkos esetére, másképp hallgatsz ki, vagy mások kavarognak benned, mint hogyha ez, idézőjelesen mondom, de hogy ez egy egyszeri gyilkos lenne?
2: Nem, szerintem nem. És alapvetően pont gondolkodva azon, amit az előző blogban is kérdeztél, hogy az ember szerintem úgy tudja megőrizni az objektivitását, hogyha ezt egy elvégzendő feladatnak tartja. Tehát nem az embert látja benne, hanem kvázi egy munkaeszközt lát benne, és így meg tudja őrizni az objektivitását, és ebben az esetben sem kavarok bennem semmi különös attól, hogy mondjuk ő kiirtott a családját, megölte a szeretteit, vagy ilyesmit, hanem próbálok rá úgy tekinteni, mint egy munkadarabra, mint egy asztalos mondjuk egy satupadra.
1: Aha, és nem is viszed tovább.
2: Ez mondjuk nem munkadarab, hanem
1: igen,
2: eszköz.
1: Igen, mindegy. Ettől eltekintünk most, igen. De nem is viszed tovább, vagy azért benned
2: nem,
1: vannak görgeted
2: nem viszem tovább. Nem viszem tovább. A jogszabály szerint a szakértőnek kell az ítéletből kapnia a végén. Tehát amikor elítélik a szemét, akkor én a bíróságtól kapok egy ítéletet papíralapon, amit el tudok olvasni. Megmondom őszintén, nem szoktam ezzel foglalkozni. Tehát én onnantól kezdve, hogy leadtam a szakvéleményt, nekem onnan az megszűnik. Tehát tényleg csak egy munkadarab volt.
3: Miért vonzódunk ezekhez a történetekhez ennyire? Tehát miért van az, hogy bekerül egy nagyon szaftos, darabolós, gyilkos hír a hírekbe, és gyakorlatilag ilyen mindenkire ráklikkel, és minden részletet szeretnénk tudni. Tehát, hogy van bennünk egy ilyen bennünk élő gonosz, aki ki van éhezve erre a történetre?
2: Nem. Inkább az extremitásokra. Tehát arra, hogy valami extrém dolog legyen. Gondoljunk bele, hogy mennyire kicsit ilyen taposómalom jellegű a mi életünk. Tehát nem olyan érdekes az életünk. Hát ti is kiket hívtok meg, akikről azt gondoljátok, hogy milyen érdekes az élete. De hát az én életem is egy taposómalom. Én sem vagyok érdekes ebből a szempontból. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy mint ahogy a filmekben mutatják, hogy a kijegyzetelgetek a füzetbe, összebonom a szemöldökömet, és a szakállam, hogy ugyanis egy nagyokat fümögök. Igen, nem így kell elképzelni. Hanem nekem ez a munkám. Tehát én megyek, csinálom, hazamegyek, diktálok, leíró leírja, kinyomtatom, párom föladja a postán, tehát hogy ez is egy taposómalom. És éppen ezért érdekes az, hogyha valami ebből a taposómalomból kilóg, ha valami extrém, ha valami érdekes, ha valami úgy megfog minket.
3: Tabu,
2: az, igen, az mindig az embereket felcsigázza. Tehát tartok a sorozatgyilkosokról előadást, és most már nem egyszer teltházas volt, de vagy 7 vagy 8 előadást tartott, mert full teltházas volt, és mindig az a kérdés, hogy ennyire érdekli az embereket, hogy nem tudnak ezzel a témával betelni. Ezek a true crime-ok, tehát ezek a az igaz cselekmények mostában nagyon divatosak, és nagyon nagy, hát nem mondhatom azt, hogy romantikájuk van, nagyon divatosak
1: lesznek szó ide, de értjük.
2: Mindenki nézi ezeket a filmeket, mindenki nyomoz, mindenki meg akarja oldani, mindenki azt gondolja, hogy olyan okos, hogy elsőre megmondja, hogy ki az elkövető, aztán csodálkozunk, hogy mégsem, mert hogy ez addig is lefoglal minket, és amíg ezen gondolkodunk, addig nem gondolkodunk a saját nyomorunkon, már bocsánat, hogy így mondok.
1: Figyelj csak, itt többen kérdezik, hogy a kihallgatási módszerek között ezt is filmekben láttuk, de hogy ez létezik, hogy elkezdesz provokálni. És akkor egyszer csak ott valami eltörik az elkövetőnél, vagy hát a vádlottnál, akkor mondjuk így, és mondjuk val, vagy valami olyan reakciót ad. Az a te eszköztáradban benne van ez a provokálás?
2: Alapvetően itt szerintem a jó zsarú, rossz zsarú dologra gondolok. Én egyedül vizsgálok, tehát én egyedül vagyok, négy szem közt vagyok a vizsgálati személlyel a szituációban. Ez a provokálás, ez azért nem szokott ennyire megjegyezni. Én alapvetően elfogadó vagyok, hagyom, hogy ő elmondja, aha, hogy mit akar. Előfordulhat, hogy néha egy picit megprovokálom, hogyha valamilyen betegséget akar nekem behazudni, akkor nyilván azzal megprovokálom, hogy próbálok egy picit ilyen ironikus módon a tünetekről kérdezgetni, de hogy én alapvetően nem szoktam ilyen nagyon provokatív kérdéseket föltenni.
3: Ez általában egy, bocsánat, egy ilyen soküléses kihallgatás? Tehát,
2: nem, ez egy alkalom ez szokott lenni.
1: Mi volt a rekord? Hány óra?
2: Hát ezt így nem tudom neked most megmondani, mert nem szoktam ezt így annyira figyelgetni, de biztos, hogy volt olyan, ahol ilyen 3-4 órát voltam, de egy volt negatív rekord is, tehát volt, ahol 10 perc alatt végeztünk, mert így nem annyira akart válaszolni, egyszer-kétszer előfordul ilyen, ahogy mondtam, nem sokszor, de egy párszor, de hogy ez igazából sosem attól függ, hogy én mennyi ideig akarok vele lenni, hanem attól függ mindig, hogy ő milyen közlékeny, hogyan adja át, hogyan beszél. Vannak a nagyon logorhás emberek, akik mindent elmondanak. Tehát amikor elkezdi mondani nekem, na itt szoktam néha provokálni például, amikor vannak emberek, akik úgy mesélnek egy történetet, hogy minden apró részletet elmondanak. Tehát elmondja, hogy reggel fölkeltem, és fölvettem a zöld tornacipőmet, és várjunk, megszoktam kérdezni, és mindig megszoktam kérdezni tőle, és ne haragudjon, a zöld tornacipőnek valamilyen szerepe lesz majd az elkövetésben. Hát nem, akkor miért tetszik említeni? Tehát ezt azért én néha megszoktam, és hogyha ez provokációnak számít, akkor ilyet szoktam mondjuk, de alapvetően én igyekszem elfogadó lenni minden szituációban.
1: Abból a szempontból veszélyes a te munkád, hogyha mondjuk például a te utolsó, a végítéleted alapján valaki kap 5 évet, ki jön, nem akar megkeresni? Nem volt még ilyen, hogy emiatt a csávó miatt ültem 5 évet, holott tudjuk, hogy nem.
2: Volt már ilyen, nem is egyszer, hogy megfenyegettek. Meg rengeteg ilyen fenyegetést szoktam kapni levélben, meg ilyesmibe. Ezt szerintem csak a feleségem veszi komolyan. Én nem szoktam annyira komolyan venni. De volt már olyan, hogy egy nagy ügyben, most nem mondom meg, hogy ki volt az elkövető, de nagy ügyben, ahol egy hatalmas bűnszervezetet vezetett, megfenyegetett a bíróságon, hogy ha találkozunk a kinti életben, akkor meg fogja engem ölni. Majd tök véletlenül összefutottunk egy konditeremben, ahol kedélyesen elbeszélgettünk.
1: Jó, hát megváltozott.
3: Olyan ismerős vagy te nekem valahonnan.
1: Megváltozott a büntetés letöltése alatt.
3: Van még annyi
1: időnk? Egy utolsó kérdésre, okay. Tessék.
3: Hogyha össze kellene állítanod egy ilyen 5-ös listát, ha leülök a férjemmel vagy a gyerekemmel, és fülön akarom csípni, hogy mit figyeljek?
2: Hát az első az mindig a tekintetét. Tehát, hogy hova néz és merre tekeri a szemét, az mindig nagyon fontos. Az sem jó, hogyha
3: hazudik, az nem néz a szemembe?
2: De, ez nem így van. Tehát, ha folyamatosan a szemedbe néz, az is árulkodó, meg ha nem néz a szemedbe, az is árulkodó.
1: Na, de hát ezt onnan tudod kell, akkor, hogy...
2: Hát azt kell figyelni, hogy ugyanannyit néz a szemedbe, mint egyéb kommunikációkor. Tehát a te gyereked, aha, tehát te többször kommunikáltál vele, pontosan tudod, hogy amikor te beszélsz valakihez, akkor kevesebbszer nézel az ő szemébe, mert a dominanciát hangsúlyozza a beszéded, és nem akarod még ezt a dominanciát további tekintettel is még éreztetni. Ezért úgy szokott lenni, hogy mindig aki figyel rád, az néz inkább a te szemedbe, ezzel például kifejezi azt, hogy figyel is rád. Uh-huh. És hogyha a gyereked beszél és folyamatosan a szemedbe néz, akkor tudod, hogy itt valami nagyon nem stimmel, hogy miért néz ilyen meretten a szemedbe, de hogyha folyamatosan másfelé nézelődik és tekergeti a szemeit így körbe-körbe, az is árulkodó, aha, tud lenni. A másik például az ilyen listáról, hogyha még tovább megyünk, akkor például az a kéznek a babrása. Például, amikor valaki így, igen, látom, hogy már csak kevés idő van, úgyhogy ezt így abban is adjuk, majd folytatjuk a továbbiakban, jó?
1: Vagy már nem tudjuk folytatni, mert lejárt az idő.
3: Kapargatja a kezét.
2: Igen, kapargatja például a kezét, vagy olyanokat csinál, amiket eddig nem szokott csinálni. Vagy például rázogatja a lábát, és eddig nem szoktat csinálni. Tehát nem azt kell nézni, hogy mit csinál, hanem azt, hogy mi az, ami az eddigiektől eltérő, amit, aha, csinál.
1: Júli, túl sok mindenre kell figyelni. Én nem neked való, hidd el, meg azt hiszem, nekem se. Márk, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, lejárt az időnk. Valóban, lehet, hogy futunk ebből egyébként még egy kört, igen, mert biztos vagyok benne, hogy van egy csomó olyan sztori még, ami érdekes lehet számunkra is, úgyhogy köszönjük szépen még egyszer. Fél 10 van pontosan, és akkor a játékkal jövünk vissza.
0: Hú, mit micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
6: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
9: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt ERSZT-s lehetek. További információk az ersztesleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. ERSZTE.
10: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márkakereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
11: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
12: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák.
13: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
14: Hunja be a szemét, mit lát?
15: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
14: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
15: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
16: Gasztroenterológiai és vastagbélrák szűrés konzultáció Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Makai Gábor szakorvos fogadja önt. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
17: Ha az ablak törlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
16: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
18: Carglass javít, Carglass cserél.
19: Kori, kulacs, váltócú, cúzsi, kicsim, siess, el fogunk késni. Telefon nálam, még jó, hogy a kocsikulcsot nem kell keresgélnem. Ugye te is pont akkor nem találod a kulcsot, amikor sietsz. A Hyundai Tucson-nál ez nem probléma. Gazdag alapfelszereltségű Tucson Smart Key funkcióval. Már 9.999.000 forinttól. Keresd az Aircarnet Service Kft-nél, vagy az aircarnet.hu-n.
20: Ahó, csajok, megvan már a ruhád, megvan a frizurád és a sminkesed. Jó hír! Megvan! Rigó Esti Fészár. Professzionális alkalmi és mennyasszonyi smink Salgó Tarján szívében. Fotózás, szalagavató, évvégi rendezvény, bál, őszi-téli esküvő, prémium termékekkel, személyre szabott tartós sminkkel várlak, hogy egész este magabiztosan ragyoghass. Bejelentkezés Facebookon és Instagramon Rigó Esti Fészárt vagy a fészartsmink@gmail.com címen.
21: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
22: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
21: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
22: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
21: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
23: MR vizsgálat gyöngyösen, gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
24: Ébredjen Balázsékkal a 100,4 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben, munkaidőben is. Munkaidőben is. Kettő között Justin Orsi várja önöket hasznos tudnivalókkal és Salgó Tarján legfrissebb információival a 100,4 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben.

0: munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottál.
2: Salgó Tarján és Nógrád megye legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Személyesen ismertette Salgó Tarján költségvetésének helyzetét a vidék és településfejlesztési miniszterrel Krejcsi Bálint polgármester. Nógrádban is bővülhet a Mohu textilgyűjtő hálózata. Jönnek a részletek. Személyesen ismertette hétfőn Salgó Tarján költségvetésének helyzetét Lőrincz Viktória vidék és településfejlesztési miniszterrel Krejcsi Bálint polgármester. A városvezető a 24 további megyei jogú város polgármesterével közösen egyeztetett Lőrincz Viktóriával, mely során 7 pontban fogalmaztak meg javaslatokat a minisztérium felé. Krejcsi Bálint beszámolójában kifejtette, Salgó Tarján önkormányzatának költségvetése a kirívóan alacsony helyi adóbevételek miatt strukturális problémákkal küzd, a város működtetéséhez kormányzati támogatás szükséges. Mint írta, az első önkormányzat, melyet az új kormányzat érdemben kisegít, Budapest. A napokban meghozott döntés a főváros számára 120 milliárd forintos rendkívüli támogatást jelent, ami bizalommal teli alapot nyújtotta a mai egyeztetéshez. Reméljük, a számszerűen közel megegyező városlakót képviselő 25 polgármester és önkormányzat hasonló segítséget fog kapni, fogalmazott. Krejcsi Bálint felidézte, Salgó Tarján nevében az új kormány felállása óta több szinten, több alkalommal jelezték a problémát, és kérték a kiegészítő támogatást. A korábbi nyilatkozatok alapján Salgó Tarján működési költségvetésének hiánya nagyságrendileg 2 milliárd forint. Az előző kormány tavaly ezt rendkívüli támogatás formájában biztosította, ahogyan az idei első fél évre vonatkozó 1 milliárd forint is megérkezett még az év elején. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a Mohu. A cég ingyenesen biztosít erre szolgáló konténereket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek és más közösségeknek, közölte a Mohu MOL hulladékgazdálkodási ZRT a minap az MT-vel. A közlemény szerint a Mohu ingyenesen gondoskodik a konténerek rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is. A Mohu térképe alapján Nógrád megyében jelenleg összesen 7 textil gyűjtő konténert üzemeltetnek, Salgó Tarjánban, Balassagyarmaton, Széchenyben, valamint Taron, Tolmácson, Diósjenőn és Nőtincsen egyaránt egy-egy textil konténert helyeztek ki ez idáig. A konténereket a mohu.hu per hu per gyűjtő konténer kötőjel igénylés weboldalon lehet igényelni. Időjárás. Ma is sok napsütés várható Nógrád megye térségében, leginkább csak fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen, a maximum hőmérséklet 23-24 fok körül alakul. Szerdán is jellemzően napos száraz időben lehet részünk, a korai órákban 0-5 fokig süllyedhet a hőmérséklet, még délután 23-24 fokig kúszhat a hőmérő képzeletbeli higanyszála. Változást a csütörtök hozhat, ekkor többfelé beborulhat az ég, valamint esőre is számítani kell az előrejelzések szerint, reggelre 2-7 fokig ülhet a levegő, később 23-24 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ferivel. Csak igazi mai sláger megy.
1: Fél tíz múlt 9 perccel, szevasztok, jó reggelt, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival, de van még nálunk pontosan 3 darab kulcs péntekre, és akkor ebből az elsőt most átadjuk, reméljük Krisztiánnak. Hello, Krisztián!
2: Hello, sziasztok! Azt a minden segít, fú, előzött az adrenalin, úgyhogy remegek rendesen.
1: Igen, mert azért úgy van ez, hogy amikor elindítottuk ezt a játékot sok héttel ezelőtt, akkor tudod, mi is úgy voltunk vele, meg szerintem ti játékosok is, hogy marha sok idő van, még rengeteg kulcs van, még annyira ráérünk, és ahogy megy el az idő, most már, ahogy mondtam az előbb, nekünk 3 kulcsunk van mindösszesen, mára 1 holnapra 2, itt most már azért egyre szorosabb a dolog. Mennyit próbálkoztál?
2: Hát körülbelül egy 2000 hívást engedtem el.
3: Atya úristen, nagy finis elő. Az utolsó pillanatban.
2: Nem, de hogy is, ez folyamatosan.
1: Jó, most jönnek mindjárt az SMS-ek, én 150 ezret.
3: Ilyesünt.
1: Oké, Krisztián, mondasz nekünk egy szlogent?
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Nem tudsz te se hibázni, bámulatos.
2: Hihetetlen.
1: Gratulálunk, megvan a kulcsod.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Már csak péntekre kell egy kis szabadságot kiszakítani.

0: parkoló, balról ugye jönnek a járművek, jobbról a biciklik, és hát ilyen egészen szürreális, hogy ott volt, vagy ott van ez a parkolóhely. Azért úgy igyekeztünk megfejteni a dolgot, ez lesz egyébként az új divat, állítólag külföldi mintára, de először ezt így látva az nagyon, nagyon megdöbbentő volt. És utána pedig beszéltünk Törőcsik Zsófival, aki már megdöntött két saját világrekordot is, most a Limassolban zajló világbajnokságon, ugye 108 méterre javította a 107 méterét, és egyébként akit érdekel, az keressen rá a Zsófira az Instán, és ott van egy link, ahol lehet követni folyamatosan, hogy ő most mit csinál.
1: Most éppen élőben.
0: Jó, meg lehet nézni. Ezek a pillanatok jönnek most.
2: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
3: Ez nincs. Ez tényleg mindenki hülye. Egy háromsávos út közepére leraknak egy, megáll a papa. Gondold el az a telkez kikászálló. Gondold el, mit kap a mögötte három sávon érkező forgalommal, az, hogy dudálnak, az egy dolog. Az, hogy megverik, hogy meglincselik. Miközben kihajtja a kis kerekesszékes autóját, és átgurul vele még két sávon keresztül, ahol valószínűleg halálra gázolják. Mi történik? Valaki magyar, biztos van erre valami értelmes magyarázat?
1: Erre valami nem. Logikus magyarázat.
3: Mi nem gondolunk itt valamire. Nem. Mi vagyunk hülyék. Gondolom,
4: de...
3: Tehát ránézünk a fotóra, reggel óta ezt nézzük.
1: Nem lehet, hogy két sávos lesz, vagy lesz egy bicikli út, tehát hogy most fog átalakulni majd valahogy a forgalmi rend, és hogy van egy szabály arra, hogy már most ki kell jelölni mondjuk a mozgássérült
4: parkot. Nem tud úgy átalakulni, hogy ez jó legyen, Juli. Tehát ebből nem tudsz kijönni, mert ha azt nézed, hogy ez egy 13 méteres sáv, az egészet nézed, annak akkor is a közepén lesz az a parkoló, ha ide jobbra bármit húzol. Tehát tök mindegy, érted? Itt az lett volna a logikus megoldás, hogy a parkolót lehozom a legszélére, és a bringa úttal esetleg kikerülöm. De az, hogy a közepén van valaminek egy darabos parkoló...
3: Itt feltételezik azt, hogy mire kiszállsz, valószínűleg elütnek.
4: Igen, tehát, hogy
3: jó a jel.
1: Vagy megépül a biciklisáv.
3: Megépül a biciklisáv, igen. Hosszuk meg valahol, majd fölrakjuk a Facebook oldalunkra, meg tudjátok nézni. Többen érnek, hogy nyugi, mire kiszállsz, ott biztos, hogy elütnek, ez mozgássérült leszel, igen. Ugye az lehet még, hogy ott van valami jobb oldalon, de azt írja nekünk Niki, hogy jobb oldalon csak egy 10 emeletes aljában, pedig egy szolárium.
1: Tehát, hogy... Na, hát akkor
3: Jelen pillanatban nincs megoldása.
1: Figyelj, biztos, hogy van valami előírás, valami törvényi kötelezettség, hogy nekik mozgássérű parkolót valahova ki kell alakítani. Nem volt jobb hely.
3: Igen.
1: Hát, valami lesz, valami forgalmi rendváltozás biztos, hogy kell, hogy legyen, mert ezek itt nagyon hevenyészetben felfestett ilyen útjelző jelzések itt mellette. Tehát ott valami át fog alakulni, és már most ki kell alakítani a parkolót. Ebben kell, hogy legyen valami logika.
3: Valami logika kell, hogy legyen, mert egyébként a mozgássérülteknek ingyenes a szolárium, azt írják Újpesten. Ez egy választási ígéret. Ez egy mozgáskorlátozott készítősáv. Oda beállsz, ott vársz 10 percet, balról kinyitod az ajtót, tehát az se reális, hát balról kinyitod az ajtót, az egy szűk sávottól megy a fekete autó. Hát azt ott
1: azt
3: teljesen telibe vernek. Ráadásul egy mozgássérült, mire ott elkezd kipakolni, ez egészen durva. Mit látsz, Anna? Jártál arra, vagy te vagy arra?
5: Én abszolút járok arra, meg fogom nézni. Tehát nem szembesültem még ezzel.
3: Körben, akkor megértjük.
5: Ezt nem fogod megérteni, én szeretném megismerni azt, aki ezt megcsinálta. Tehát tényleg én nagyon szeretném, mert a lombkorona sétány ma nagyon beleillik. Tényleg szeretném megismerni. Az önkormányzat egyébként próbálta ezt vétózni.
3: Hogy ez ne legyen.
5: Hát nem tudták.
4: Tessék, New Yorkban ez már nagyon régóta általános, hogy közlekedősáv, parkolósáv, biciklisáv,
1: járda.
3: Aha. Tehát hogy akkor itt ez lesz a sorrend.
4: Hát most nektek már ez se jó, hogy megyünk nyugatra, megyünk Amerikába.
3: Megyünk New York után.
4: Ponyítsz ki maga ezen is, csak puffog.
5: Érdekesen néz ki, ezt még szokni kell. Igen. Szokni kell, kérem.
3: Időben mit jelent? Mennyit vagy vízben, vagy víz alatt, levegő nélkül? Ez a 108 méter, ez mit jelent?
6: Hát én most nagyon-nagyon gyorsan teljesítettem ezt, mint a rakéta, úgy mentem lefelé. Azt hiszem 3 perc, 45, vagy valami ilyesmi volt az időm, úgyhogy ez
3: 3:45.
6: Lefelé, egész pontosan lefelé 1,13 méter per szekundummal zuhantam, fölfelé pedig, amikor nyilván a gravitáció ellen dolgozol, ott azt hiszem 0,8 méter per szekundum. De átlagsebességgel jöttem fel.
4: Hát szépen a 3:45 felénél a mi rakétánk az így köhögne egyet, azt ott maradnánk a francba.
1: 30 másodperc után. Más felkészültséget igényel ez a fajta versenyszám? Tehát az uszony nélküli, az arra más, hogy edz az ember?
6: Edzőteremben nagyon-nagyon sokat, nagyon sok időt töltünk edzőteremben, és igazából mind a négy fajta merüléshez nagyon-nagyon fontos az, hogy fizikailag nagyon jó állapotban legyél. Tehát, hogyha nem is olyan edzéseket csinálunk, mint amik mondjuk Balázs vagy Feri az edzőteremben, tehát nem bodybuilder jellegű edzéseket csinálunk, mi inkább ilyen egy...

0: max egy rep edzéseket csinálunk, viszont nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy ez mentális játék nagy százalékban, viszont hogyha fizikailag gyenge vagy, akkor hiába vagy mentálisan jó, akkor nem fogsz tudni följönni alulról.
1: Köszönjük, hogy megemlítettél bennünket, egy és van. Mi is közel állunk a világbajnoki címhez.
0: Én nagyon büszke vagyok rátok, hogy ilyen szorgosan jártok edzőteremben, meg a Julinak is a box edzéseire, úgyhogy...
2: Ó, de szóval vagy.
1: Figyelj csak, itt van azért egy másik kis, hogy is mondjam, csillogó érem is. Mi ez az állandó súlyos kategória?
0: Igen, az igazából mind a négy állandó súlyos kategória, csak hát valamikor azért nyilván, én ezt megértem, az újságírók írnak ilyet-olyat,
1: amit senki nem érti, hogy mi ez.
0: Jó lenne persze kijavítani néha, de én azt tudom, hogy ez elég bonyolult, ehhez kell egy 10 perc leülni szemtől szembe valakivel is elmagyarázni ezt az egész sportot, hogy hogy működik, de mind a négy fajta merülés állandó súlyos. Az azt jelenti, hogy te kiválaszthatod, hogy milyen súlyjal merülsz, viszont azt vissza is kell hoznod. Tehát ha rakhatsz magadra 6 kilót, hogy baromi gyorsan leérj az aljára, viszont azt a 6 kilót neked vissza is kell hozni. És az állandó súlyosra a CNF-et írták, ez a Constant Weight No Fins, amikor ugyanúgy nincs rajtunk uszony, viszont egy ilyen módosított mellúszásban kell lefelé-fölfelé jönnünk, nem érhetünk hozzá a kötélhez. Tehát ez a fizikailag egyébként a legfárasztóbb versenyszám, és az első napon igen, 78 méterrel világbajnok lettem benne.
3: Azt a mindenit. Van még olyan kategória, ami nincs meg? Vagy most már tulajdonképpen kipipáltad az összeset?
0: Nem, még nem. Ugye a Biffinnek nagyon örülnék, hogyha most már végre sikerülne abban is a világcsúcs, mert Lastovon az edzőtáborunkban megcsináltam, a 114 méterre lementem Biffinnál, föl is jöttem, csak egy ilyen baki miatt piros lapot kaptam, hamarabb fogtam meg a kötelet, mint ahogy az arcom kijött volna a vízfelszínre, úgyhogy ez nekem egy világbajnok, illetve nem világbajnok, hanem világcsúcsba került. De se baj, legközelebb majd remélem sikerülni fog, illetve hát még amilyen a szemem előtt lebeg, hogy a monóval megcsinálni ezt a világcsúcsot, ami 123 méter jelenleg, és ez a valaha volt legmélyebb női eredmény, és hogyha a 124 sikerülne, annak nagyon örülnék.
3: Ja, hogy a 123-ot nem te tartod, hanem azt akarod megdönteni, hogy
0: 124-jel. Igen, azt akarom, azt szeretném, igen, majd megdönteni.
3: Azt beszéltük, de hogy annak az alján nincs senki. Tehát ott nem fordulsz és mész vissza, ott nem vár senki alul, vagy nem figyel semmit, tehát ott semmi nincs.
0: Nincs, nem is tudnának segíteni, tehát hiába palackkal ott lenne, ugye eleve 100 méter fölött már azért elég, mert szerintem technikai búvárok bőven.
3: Igen, az már nagyon messz lent
0: van. De hogy nem tudnának semmit csinálni velem, ha esetleg ott történne valami.
3: Nyitott szemmel vagy csukott szemmel mész, amikor mondjuk mész lefele?
0: Nyitott szemmel, csak nyitott szemmel.
3: Nyitott szemmel?
0: Igen, én amikor csukott szemmel merültem az év elején a Fülöp-szigeteki edzőtáborban, én akkor olyan szinten lettem narkózis miatt teljesen magamon kívül, hogy volt olyan merülésem, ami majdnem 5 percig tartott. Aha. Lejött értem már a safety. Annyira azért képbe voltam, hogy a safetynek még így integettem, hogy ne segítsél, jó vagyok. De visszajöttem, de nem. Tehát azóta csak nyitott szemmel, és nagyon-nagyon fókuszálni kell arra, hogy folyamatosan érezd azt, hogy hol vagy, hogy mit csinálsz, hogy figyeled a kötelet, hogy figyeled a mélységet. Tehát ha picit így elkalandozol, mint amikor lefekszel az ágyba alvás előtt, és egy kicsit elengeded magad, akkor nagyon könnyen el tud vinni ez az érzés, hogy egyszer csak azt érzékeled, hogy nem tudod, hol vagy.
4: Balázsék a Rádió Egyen!
1: Na, elröppent ez a nap, és 3:10 múlt el 5 perccel. Még a naphallgatóját fölhívjuk, és akkor utána mi is elvonulunk.
2: És Zsófit lehet követni most ugye a saját Insta oldalán.
1: Az Insta oldalon nem megy, viszont nem? Kirakta a linket.
2: Most van, ki van, igen, bocsánat, ki van.
1: Sem, ugyanaz. Persze. Tehát, hogy a YouTube-ra át kell menni, és akkor ott tudod nézni a dolgot, hogy halad az utolsó versenyszámban. Jaj, Juli, hát ez neked szólt, ez a kis SMS.
2: Igen.
1: Beszélgettünk ma a szabadkártyáról, de úgy tűnik, hogy nem gondolta komolyan a dolgot. A versenyző. Beszélgettünk a szabadkártyáról, és akkor ugye itt mindenki elmondta a véleményét, azt hiszem, hogy a Ramival kapcsolatosan jött föl ez a sztori, és hát azt írta a hallgató Imó, hogy Juli, nekem van egy kártyám, hozzád segít ez beváltani?
2: De nem hiszem, hogy ennek annyira sokan, illetve ennek egy ember biztos, hogy nem örülne.
1: Te! Jó, hát Simó, akkor ezzel lettél volna a naphallgatója. Ha fölveszed, külön ajándékunk most nincsen. A jövő héten már lesz. Ami nagyon fontos, hogy pénteken tudunk majd találkozni. Gyertek a Duna Plázához, mert az utolsó közös kitelepülés, ráadásul nagy csindor alattát tervezünk, mert viszünk mindenkit. Julia is jön.
2: Jövök, igen, igen.
1: Hogy te még ezt nem tudod?
2: De, tegnap szóltam.
1: Lett volna valami dolgod?
2: Mondtam, kávézni.
1: Mit csináltál volna 6-tól 10-ig? Majd 10-től elmész szoláriumba, meg kávéra, úgyhogy Eszter is jön, Juli is jön, és mi is ott leszünk. Mi van, Zsül? Ja, vége a bulinak? Nem baj, az a dolga, hogy vége legyen. Holnap találkozunk majd.
2: Balival együtt. Na, mi van ott még?
1: Zsül, te az utóbbi napokban meg vagy őrülve, drága gyerekem. Ez egész biztos. Ez egész biztos.
2: Elég rakott valamit, amit nem kellett volna.
1: Szevasztok, jók legyen.

0: slágerek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 2 nap.

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy

0: helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
3: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
4: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
5: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az eszpresszógép, vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
6: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
7: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
8: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident 25 éve számíthat ránk.
9: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
10: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
11: A Reventil orrspré enyhíti az orrdugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
10: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
11: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
12: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Október 1-e és 7-e között teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk országszerte minden Háda üzletünkben. Látogass el a kedvenc Háda üzletedbe, és találj rá a legszuperebb darabokra, melyek garantáltan az őszi ruhatárat kincsei lesznek. Gardrób frissítése fel, irány a Háda.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Én Györke Attila vagyok, és nem szeretnék senkit frázba tenni, de holnap után ilyenkor már pontosan tudni fogjuk, hogy ki vitte el a rádiózás történetének legnagyobb nyereményét, ki az, aki kinyitotta a Rádió egy konténert. Szóval ma holnap meg kell szerezni azt a Rádió egy konténer kulcsot. Én segíteni fogok a 10. telefonálót. Mi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: 11 és nagyon csörög. Halló!
1: Szia, Attila! Szavazni szeretnék!
0: Igen, igen, nem csak a játékunk pörög, lehet szavazni a Rádió 1 Top 500-ra is. Ez lesz Magyarország legnagyobb slágerlistája, a Rádió 1 hallgatók 500 kedvenc dala az elmúlt 20 évből. Na, hallgatlak!
1: Desire, Calvin Harris-től.
0: Én ezt már írom is fel a listára.
1: Rendben, köszönöm.
0: Jobbnál jobb dalok, komolyan mondom, hogy így figyelem a voksokat. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki nyeri majd meg idén a Rádió 1 Top 500-at, mire jön a legtöbb voks. Hol lehet szavazni? Lehet e-mailen a top500@radio1.hu-n, itt nálam SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en, és üzenetben Facebookon, Instán,

0: Újra itt a Rádió egy konténer. Figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon, és nyerjen egy konténert tele nyereményekkel.
1: Sziasztok, Attila vagyok, és szereztem egy kulcsot a Rádió egy konténerhez. Rádió egy csak igazi mai slágermegy.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Játszunk ebben az órában is, ahogy ígértem. A Rádió 1 konténer tele van ajándékkal. Szerszámgépcsomag, nyaralás, autó, okos tévé, háztartási gépek, folt- és gőztisztítókészülék, klíma beszereléssel, kanapé, kerékpár. És hogy lehet megnyerni a Rádió 1 konténert? Ez még kérdés? Szerintem nem. Holnap után valakinek a kulcsa kinyitja majd. Úgyhogy tessék jönni, a 10. telefonáló kulcsot nyer a Rádió 1 konténerhez. A forrodrotunk 20-as 311-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 2 nap.

0: helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kezdjön bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjovi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjovi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
3: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n. Csak vasárnap éjfélig.
4: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 14-ig a trapista sajt kilója 16% kedvezménnyel csak 1990, 200 g 8 tojásos cérnácska száraz tészta 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
6: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Belégzés. Kilégzés. Belégzés.
8: Ugye milyen egyszerű, de Nátháson a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A Nátha orrtüneteire válassza a Reventil Orsprayt.
9: A Reventil Orspray enyhíti az ordugulást, orrfolyást és segíti az ornyákahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
10: A Reventil Orspray törődik az orrával.
8: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 379 forint, a piros szőlő kilója pedig csak 299 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger meg.

0: vicces hiszem. Nem adtam fel. Nagyon örülök tényleg.
1: Kedves Nóra, beszélnünk kell.
0: Természetesen.
1: Nem lett volna egyszerűbb az első napon elvinni ezt a kulcsot?
0: Vagy mondjuk tegnap a szabadságom alatt?
1: Eddig húztad a saját idegeidet és az én idegeimet is, mert hát, nem az első napon értél el így.
0: Hát így izgalmasabb az élet is, nem? Ennyi.
1: Mondjuk ez igaz. Hát miért ne adjunk az izgalomnak?
0: Hát így van.
1: Úristen.
0: Ugye? Hát én sem hiszem el, komolyan. Ezt nem hiszem el.
1: Ja, hát igen, ne feledjük el a szlogent, mert még bőven hát bukhatod az egészet.
0: Hát igen, Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Tökéletes, most már tényleg tiéd a kulcs a Rádió 1 konténerhez.
0: Köszönöm, akkor pénteken tali.
1: Pénteken találkozunk. Megnézzük, jó, hogy te lesz tele az ország mázlistája, és te nyitod-e ki. Hú.
0: Pénteken megint egy nap, Szabi.
1: Az biztos. Hát nem, figyelj, odamész reggel, kinyitod a Rádió 1 konténert,
0: ja, gurulsz,
1: örülsz neki, és mész dolgozni. Hát,

fiú egy konténerjátékban esélyt kap, hogy újra megnyerje élete kulcsát, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját a Rádió egy konténerjátékban.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Halló!
1: Halló, Tamás vagyok. A játékra szeretek
0: járni. Tamás, lesusszantál a játékról. Pont az előbb kapott valaki rádió egy konténer kulcsot.
1: A fene vigyel.
0: Na de kevesebb, mint fél óra, és újabb játékot indítok majd.
1: Ott leszek a toppon.
0: Addig is kávézz egy jót, gondolom szoktál?
1: Igen, most kávézok.
0: Mit iszol?
1: Sima, mit tudom én, ilyen dupla espresszót, megmondom.
0: Amit dobott a gép.
1: Igen, amit dobott a gép, így van.
0: Jó van, oké, akkor coffee break, egy kis kávészünet, aztán jövünk vissza zenélni és játszani.
2: A Café Break támogatója a Jura Store Budapest, a Jura Automata kávégépek forgalmazója.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 2 nap. Hallgassa egész nap a Rádió egyet. Figyelje a műsorvezetőt. Hívja a 0620 3 111 111-et. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogent.
5: Rádió 1, csak igazi mai sláger.
4: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raman elektromos személyautót. Talán Gorenje háztartási gépeket. Vagy

Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mailt top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: Iva Max. Rihanna. Minelli. Kamrad. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kérsz fekete virslit?
3: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
2: De van. Édes csilis és áponyás ízben is.
3: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
2: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
3: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz master food.
4: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 g-os Kraumfield Zappehely 33% kedvezménnyel csak 219 forint, a 100 g-os Pikok prágai sonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl, igazán megéri.
8: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
9: A Harrigan család dirigál Észak-London. És én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
8: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
10: A harc, hát legyen harc!
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
11: Bogytán az időt.
8: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
12: Hunja be a szemét, mit lát?
13: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
12: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
13: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Kori, kulacs, váltócú, cúzsi, kicsim, siess, el fogunk késni. Telefon nálam. Még jó, hogy a kocsikulcsot nem kell keresgélnem. Ugye te is pont akkor nem találod a kulcsot, amikor sietsz. A Hyundai Tucson-nál ez nem probléma. Gazdag alapfelszereltségű Tucson Smart Key funkcióval. Már 9.999.000 forinttól. Keresd az Aircarnet Service Kft-nél, vagy az aircarnet.hu-n.
15: Ahó, csajok, megvan már a ruhád, megvan a frizurád és a sminkesed. Jó hír, megvan! Rigó Esti Fészár. Professzionális alkalmi és mennyasszonyi smink Salgó Tarján szívében. Prémium termékekkel, személyre szabott tartós sminkkel várlak, hogy egész este magabiztosan ragyoghass. A 2027-es mennyasszonyi időpontok foglalása is elindult. Bejelentkezés Facebookon és Instagramon Rigó Esti Fészárt vagy a fészártsmink@gmail.com címen.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
16: Szüreti mulatságot rendeznek október 10-én szombaton Zagyvarónán, a Bátki József közösségi háznál. A szüreti menet délután 13:30-kor indul majd, ezt követően 15:00-tól színes kulturális műsorral fogják szórakoztatni a megjelenteket. Emellett több évtizedes fellépő ruhákból rendeznek kiállítást, valamint zsákba macskával, süteménnyel és finom fogásokkal is készülnek. Oktoberfestet rendeznek a Pásztói Varázsvölgyben október 10-én szombaton. A szervezők zenével, tánccal, különféle sörökkel és jó hangulattal várják majd a látogatókat délután 4-től egészen este 10 óráig. A talpalávalóról az autentikus német dallamokkal érkező Heimatklang zenekar fog gondoskodni. Igazi őszi hangulattal várja a látogatókat a következő Palóc Plac, melyet október 11-én vasárnap reggel 9 és délután 1 óra között rendeznek meg a balassagyarmati Palóc Ligetben. A vásáron számos régi és új termelő, illetve kézműves kínálja majd a portékáit, de lesz őszi fotópont és tökfaragó verseny is. A Palóc Placon ezúttal is ott lesz a karancslapújtői Duci csapat, akik finom ebéddel készülnek majd. A párkeresés koránt sem egyszerű, különösen akkor, ha az embernek még saját magával is akad némi elszámolnivalója. Woody Allen legendás romantikus vígjátéka a Játszd újra szem október 8-án csütörtökön este 7 órától várja a közönséget a Zente Ferenc Színház kamaratermében. A csetlések, botlások, a szerelem és az önirónia ezúttal is gondoskodnak a könnyed filmszerű szórakozásról. Jegyek kaphatók a Zente jegyirodában, a Zente pontokon és online.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Time.
1: Újra rádió egy konténer. Készüljön. Mindjárt megnyerheti élete kulcsát. Csak itt a rádió egyen. Csak itt a rádió egyen.
2: Sziasztok!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: igazi mai sláger megy. Felkapom a telefont. Halló!
1: Halló, szia rádió! Szavazni szeretnék egy zenére.
0: De jó, egy újabb Top 500 szavazat. Ugye októberben hamarosan érkezik majd a Top hétvégénk, amikor leadjuk a Rádió 1 hallgatók 500 kedvenc dalát. Te mire voksolsz?
1: A Cube Guys-tól a Drunk.
0: Azt a mindenét! Köszi szépen, hogy hívtál, jegyeztük a szavazatot.
1: Köszi, köszönöm szépen.
0: Ezért szeretjük nagyon ezt a listát, ilyen rég elfeledett dalok is előkerülhetnek. Tessék szavazni e-mailen top500@radio1.hu, SMS, telefon, Viber 20-as 311-111, de lehet üzengetni a social felületeink.

0: legnagyobb nyereményért. Ma és holnap Geritől és tőlem még lehet telefonon nyerni kulcsot. Pénteken reggel Balázsék konténernyitó partiján lehet bezsebelni a legutolsókat. Úgyhogy gyerünk, akkor tessék most hívni, indítom a játékot, a Forrodrot 20-as 311-111. A tét továbbra is egy kulcs a Rádió 1 konténerhez.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 2 nap. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et. Figyelj a műsorvezetőt.

0: interjú egy konténer. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Pihenj egy kicsit.
3: Gondolkodj pozitívan.
2: Menjen sétálni, szedd össze magad.
4: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
5: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánczfű kivonattartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival! Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjovi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjovi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
7: Anya, kapar a torkom!
8: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
9: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
11: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ektoin tartalmú Reventil orrsprét.
10: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
11: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
10: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
0: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd, shopping napok a maiutazás.hu-n, csak vasárnap éjfélig.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sok-sok hallgatónak lenne kulcsa a Rádió 1 konténerhez a pénteki nagy nyitás előtt. Lássuk, ki kap esélyt elvinni egy konténernyi nyereményt. Halló!
1: Szia, kis István vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Honnan hívtál, István?
1: Én kérlek szépen most jelen pillanatban Gárdonyban vagyok, fuvarozok.
0: És mondjam, amit hallani szeretnél?
1: Hát szeretném, ha tizedik lennék.
0: István, tizedik lettél!
1: Nagyon köszönöm, Atis, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jaj, de jó, de
0: hát
1: jó.
0: Nekem ne köszön, te hívtál fel jókor, jó időben.
1: Nagyon szépen köszönöm. Hát, ma is játszottunk, kétszer is felvetted nekem, de negyedik, hatodik lettem, úgyhogy de köszönöm.
0: Tehát a tavalyi játékban lettél egyszer negyedik, hatodik, és most tizedik.
1: Így van.
0: Oh, hát István, tudnod kell a Rádió 1 szlogenjét?
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy!
0: Rádió 1 konténer kulcsot nyertél, István!
1: Nagyon szépen köszönöm, ujjé! Köszi, még egyszer!
0: Figyelj! A Rádió 1 konténer nyitása előtt 45 órával szerezted meg a kulcsodat.
1: Amióta elindultatok azóta, hívom egyfolytában.
0: Végig izgultál ezek szerint 5 hetet, hogy nyerjél.
1: Nagyon, remegek komolyan.
0: És már nem lett volna egyszerűbb már az első nap elvinni ezt a Rádió 1 konténer kulcsot? Csak kérdem!
1: Úgy, ahogy mondod, igen. Mindig az elején.
0: Miért nem voltál itt már az első napon?
1: Hát igyekeztem. Jó, na mindegy. Legközelebb úgy lesz jövőre, ha ezt a játék, megint így csinálom.
0: Akkor, ja, hogy megint a végén viszed el. Jó, hát
1: persze.
0: Ha szeretsz izgulni, akkor jövőre nagyon. Is a végén vidd el a
1: nagyon
0: kulcsot.
1: Nagyon tényleg. Szuper, jó. Köszönöm még egyszer.
0: Pénteken jön Balázsék konténer nyitó partia. Aki nem lesz ilyen mázlista, az ott a helyszínen megkaparinthatja majd az utolsó kulcsokat, de a cél az legyen, hogy délután 2 óra után az újabb játékban megszerezzük. Jó? Itt a rád...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 2 nap. Hallgassa egész nap a Rádió egyet. Figyelje a műsorvezetőt. Hívja a 0620-3-111-111-et. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogent.
2: Rádió 1, aki Gabi mai slágerben!
1: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raman elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy

0: helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Denkmit Color & Care másfél literes finom mosószert színes érzékeny textíliákhoz mindössze 969 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sports 9540-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiautó.hu oldalon.
7: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Újra itt a hódos bónusz, az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
10: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
11: Hunyavel szemét, mit lát?
12: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
11: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
12: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
14: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
15: Carglass javít, Carglass cserél.
16: Kori, kulacs, váltócú, cúzsi, kicsim, siess, el fogunk késni. Telefon nálam, még jó, hogy a kocsikulcsot nem kell keresgélnem. Ugye te is pont akkor nem találod a kulcsot, amikor sietsz. A Hyundai Tucson-nál ez nem probléma. Gazdag alapfelszereltségű Tucson Smart Key funkcióval. Már 9.999.000 forinttól. Keresd az Aircarnet Service Kft-nél, vagy az aircarnet.hu-n.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most... A Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel Mixben. Csak igazi mai is.

Október 7-e van, éppen a hét felénél járunk, úgyhogy a fele már kipipálva, a másik fele meg majd csak eltelik valahogy. Szép jó napot kívánunk hallgatóinknak, a mikrofonnál Justin Orsi vagyok. Remélem együtt rádiózhatunk a folytatásban. A helyi hírek mellett lesz programajánlat, mindez ebben az órában, és napjaink slágerei közül válogatunk önöknek közben. Szerintem induljunk is neki, itt a 100,4 Rádió 1-en. Már is érkezik Jonas Brothers, vele kívánunk jó munkát, erős napot!

Rihanna után itt van egy újabb hölgy, Selena Gomez személyében, a 100,4 Rádió 1-en vele folytatjuk. Ezen a héten nem egy adott szakma, vagy pedig szolgáltatás vállalkozói körére, hanem egy város vállalkozásaira fordítanak kiemelt figyelmet a nógrádi revizorok. Az adóellenőrök felbukkanására egész héten jó eséllyel számíthatnak a balassagyarmati üzletek, illetve vállalkozások. A revizorok a gazdálkodóknál vizsgálják többek között az alkalmazottaknak a bejelentését, a forgalmazott áruknak az eredetét, a számla és nyugtaadást, valamint az online pénztárgép használatának szabályszerűségét is. Természetesen az adóellenőrök mindezen túl más nógrádi településeken és vállalkozásoknál is végezhetnek vizsgálatokat. Hozom Selena Gomez felvételét, és nem sokára itt lesz velünk majd Avicii is, sőt Alex Warren is érkezik majd még ebben az órában. Maradjanak velünk itt a Rádió 1-en.

Lassan fél egy, úgyhogy szépen gyalogolunk bele az ebédidőbe. Ha már ott tartanak, akkor jó étvágyat kívánunk mindenkinek. Két falat közé a The Weeknd felvételét hozom a 100,4 Rádió 1-en. Interaktív élménytérré fejlesztik a Balassagyarmati Kerékpár Múzeumot azzal a céllal, hogy a látogatók kedvet kapjanak a kerékpározás aktív megéléséhez is, és a beruházás révén egységes hálózattá váljanak az elszóltan működő gyalogos, kerékpáros és vízi attrakciók az Ipoly középső völgyében. A határon átnyúló pályázati támogatásból újabb 525 négyzetméteres területet kapcsolnak be a bemutatóhely működésébe, amely így 900 négyzetméterre bővül. Létrejön egy interaktív terem, amely elsősorban a gyerekek számára kínál élményszerű találkozást a kerékpározással. A látogatók három egyenként mintegy 4 méter hosszú sínpályán próbálhatják ki magukat, ahol speciális lassító szerkezetek segítségével akár 4 kilométeres virtuális kerékpáros utat is letekerhetnek, úgymond. Emellett egy nagyképernyős készüléken az Ipoly völgy turisztikai látnivalóival is megismerkedhetnek, a gyerekek pedig kerékpárcsengő segítségével akár saját dallamokat is létrehozhatnak. A fejlesztés révén a múzeumi élmény közvetlenül kapcsolódhat az Ipoly völgy túraútvonalainak felfedezéséhez. A látogatók a bemutató helyen megismerhetik a térség értékeit, majd kerékpáron útnak indulhatnak azok felfedezésére. Na jöjjön akkor a The Weeknd felvétele, ahogy említettem, két falat közé hozom önöknek, ha már éppen ebédelnek. Maradjanak itt velünk, nem sokára programokkal jön.

A 100,4 Rádió 1-et hallgatják, szerda van, a hét közepén járunk, úgyhogy már túl vagyunk azért az első nehezebb napokon, innen pedig szép lassan indulhatunk a hétvége felé. Addig is adjunk magunknak egy kis lendületet, egy kis jó kedvet, ebben pedig a zene mindig jó társ, maradjanak velünk. Már is érkezik Zara Larsson felvétele, én pedig programokkal tértem vissza. Barkók földjén címmel rendez kiállítás megnyitót és programsorozatot a pászói Csohány Kálmán Városi Könyvtár 9-én pénteken. A program kézműves foglalkozásokkal indul reggel 9 órától, majd 11 órától harmadik osztályos diákoknak tartanak tárlatvezetést. Végül pedig délután 5 órától a Barkósik Fantázia nevű divat bemutatóval zárul az esemény. Zenés nóta délután szervez Bohács István, Dankó Pista életműdíjas nótaénekes a remek közreműködésével 10-én szombaton. Az érdeklődőket délután 2 órára várják a József Attila Művelődési Központ klubtermébe, ahol a Salgótarjáni Magyar Nóta és Népzenei Egyesület tagjai fognak fellépni. A zenei kísérletet Olá Albert és Cigány zenekara adja, valamint Frey János László biztosítja. Október 10-én szombaton rendezik meg a Szüreti Mulatságot Hollókőn. A szüreti felvonulás délután 1 órakor indul majd a Palóc útról végig az Ófalun, lovasokkal, hintókkal, népviseletesekkel, néptáncosokkal, maskarásokkal. A Pajtaárok színpadon délután 2 órától hagyományőrző programok és néptánc előadások fogják majd szórakoztatni a közönséget, még este 8 órától szüreti bállal zárul a nap a dr. Román András látogatóházban. Emellett lesz kirakodóvásár is, a hollókői konyhában pedig ingyenesen lehet majd megtekinteni a gasztronómiai kiállítást. Októberfestet rendeznek a pásztói Varázsvölgyben, szintén 10-én szombaton. A szervezők zené tánccal, különféle sörökkel és persze jó hangulattal várják a látogatókat délután 4-től egészen este 10-ig. Mindeközben pedig autentikus német dallamokat hallhatnak majd. Nálunk pedig Zara Larssont hallhatják a következő percekben itt a Rádió 1-en.

legsima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix minden délben 2 órán keresztül. Csak itt a Rádió 1.

Itt a 100,4 Rádió 1-en további szép délutánt kívánunk minden hallgatónknak. Folyamatosan elérhető a regisztráció a Salgótarján önkormányzata által elindított Monipolis elnevezésű ingyenes szolgáltatásra. A rendszer lehetővé teszi a polgármesteri hivatal számára, hogy hatékonyan,

telefonjaikon keresztül tájékoztassák a városlakókat, így aki igénybe veszi az ingyenes szolgáltatást, biztosan nem fog lemaradni a legfontosabb hírekről, eseményekről és értesítésekről. A regisztráció megejthető online, illetve a Monipolis mobil alkalmazás letöltésével és használatával. Hozom Szigala felvételét. Ebben az órában még majd hallgatjuk Hurstet, sőt Dua Lipa is érkezik nem sokára hozzánk. Itt a Rádió 1-en maradjanak velünk. Sweet!

0: Itt a 100,1 Rádió Egyen pillanatokon belül érkeznek a hírek. Egy óra van, de előtte mutatom, kivel indulunk a következő óránkban. Shakira, vele folytatjuk a szerda délutánunkat, nem köszönünk el, tehát várjuk vissza hallgatóinkat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém. Megállt parancsol a kórokozóknak.
4: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
1: Reklámot hallottál.
5: Salgó Tarján és Nógrád friss hírei következnek október 6-án 13 órakor.
2: Nógrádi napló. Salgó Tarján és Nógrád megye legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
5: Személyesen ismertette Salgó Tarján költségvetésének helyzetét a vidék és településfejlesztési miniszterrel Krejcsi Bálint polgármester. Több tonna halat telepítettek át az asszály miatt Maconkán, győzött az SBTC Nyíregyházán. Novák Eszter vagyok, hozom a friss helyi híreket. Személyesen ismertette hétfőn Salgó Tarján költségvetésének helyzetét Lőrinc Viktória vidék és település fejlesztési miniszterrel, Krejcsi Bálint polgármester. A városvezető a 24 további megyei jogú város polgármesterével közösen egyeztetett Lőrinc Viktóriával, mely során 7 pontban fogalmaztak meg javaslatokat a minisztérium felé. Krejcsi Bálint beszámolójában kifejtette, Salgó Tarján önkormányzatának költségvetése a kirívóan alacsony helyi adóbevételek miatt strukturális problémákkal küzd, a város működtetéséhez kormányzati támogatás szükséges. Mint írta, az első önkormányzat, melyet az új kormányzat érdemben kisegít, Budapest. A napokban meghozott döntés a főváros számára 120 milliárd forintos rendkívüli támogatást jelent, ami bizalommal teli alapot nyújtotta a mai egyeztetéshez. Reméljük, a számszerűen közel megegyező városlakót képviselő 25 polgármester és önkormányzat hasonló segítséget fog kapni, fogalmazott. Krejcsi Bálint felidézte, Salgó Tarján nevében az új kormány felállása óta több szinten, több alkalommal jelezték a problémát, és kérték a kiegészítő támogatást. A korábbi nyilatkozatok alapján Salgó Tarján működési költségvetésének hiánya nagyságrendileg 2 milliárd forint. Az előző kormány tavaly ezt rendkívüli támogatás formájában biztosította, ahogyan az idei első fél évre vonatkozó 1 milliárd forint is megérkezett még az év elején. A polgármester hozzátette, a budapesti példa alapján abban bízik, hogy hamarosan Salgó Tarján is pozitív választ fog kapni. Elindult az év turista háza 2026 közönség szavazása, amelyen október 12-ig 10 szálláshelyre lehet voksolni, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ a napokban az MTI-vel. Az év turista háza címet idén 7. alkalommal ítélik oda. A döntőbe turista házak, kulcsos házak és egyéb természetközeli szálláshelyek kerültek a Bakonytól a Zemplénig. A kiválasztáskor a szálláshelyek állapota és felszereltsége mellett a környezetet, a közeli látni és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették, írták. Legutóbb 2025-ben a Somoskői Kiránduló Központ nyerte el az év turista háza címet, a jelöltek között pedig idén is van egy nógrádi. A közönség szavazhat a Nagyoroszi közelében található pénzásási erdei turista házra is, mely idén nyáron megújulva nyitotta meg ismét kapuit. Az Ipolyerdő ZRT korábbi tájékoztatása szerint a környezettudatos erdőjárók körében népszerű turista ház alapos felújításon esett át az ősztől tavaszig tartó időszakban. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ támogatásával megvalósult korszerűsítés érintette a használatból adódó hibák kijavítását, a falak nedvesedésének megszüntetését, az üzemeltetés feltételeinek javítását, illetve a napelemes rendszer bővítését is. Szavazni az aktívkalandor.hu honlapon lehet egy IP címről 24 óránként legfeljebb egyszer, legkésőbb október 12-éig. Összesen mintegy 8 tonna halat költöztettek el a macunkai víztározó előtározójából, miután annak vízkészletét vízpótlásra kellett használni. Erről a Bátonyterenye Macunkai Szabadidő és Sporthorgász Egyesület számolt be a múlt héten. Mint írták, a munka ezúttal nem a megszokott halgazdálkodási rend részeként vált szükségessé, hanem egy rendkívüli, az elmúlt hónapok súlyos aszályos időszakához kapcsolódó vízgazdálkodási helyzet következményeként. Ahogy arról az Egyesület is többször beszámolt, a csapadék hiány miatt nyáron gyakorlatilag megszűnt a természetes víz utánpótlás az agyván. A Közép-Duna völgyi vízügyi igazgatóság elrendelése alapján a fő tározótér vízpótlását az előtározó vízkészletének felhasználásával kellett biztosítani. Kiemelték, a főtározótér megfelelő vízszintjének fenntartása a tórendszer alatt található vízmű működését, ezen keresztül pedig Bátonyterenye ivóvízellátásának biztonságát szolgálja. Az előtározó vízkészletének felhasználása tehát nem a horgászati feltételek javítása érdekében történt, hanem a város ivóvízellátásához szükséges vízbázis biztosítása tette szükségessé, fejtették ki. Múlt csütörtök estére összesen közel 8 tonna halat halászott le Bertalan József és csapata, ebből 1665 kg a második, közel 4000 kg a harmadik, még 800 kg hal a negyedik tó részletbe került, vagyis közel 6,5 tonnányi pikkelyes került új élőhelyre, emellett pedig 1,5 tonna kárászt szállítottak el. Hozzátették, az előtározó teljes lehalászására ezekben a napokban kerül sor. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU. A cég ingyenesen biztosít erre szolgáló konténereket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek és más közösségeknek, közölte a MOHU MOL hulladékgazdálkodási ZRT a minap az MT-vel. A közlemény szerint a MOHU ingyenesen gondoskodik a konténerek rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is. A cég 2023 óta megduplázta kihelyezett konténerei számát, ma országszerte 3500 textilgyűjtő konténere működik. A további bővítés szolgálja, hogy ne csak a köztereken, de zárt helyszíneken, például irodaházakban, gyárakban és oktatási intézményekben is elérhetővé tegyék ezt a szolgáltatást, írták. A MOHU tájékoztatása szerint a begyűjtött textil hulladékot székesfehérvári telephelyükre szállítják, ahol válogatásra kerül. A viselhető darabokat újra piacra bocsátják, míg a használhatatlan textíliák, például szálbontás, ipari feldolgozás vagy égetés révén hasznosulnak. A MOHU térképe alapján Nógrád megyében jelenleg összesen 7 textilgyűjtő konténert üzemeltetnek, Salgótarjánban, Balassagyarmaton, Széchenyben, valamint Taron, Tolmácson, Diósjenőn és Nőtincsen egyaránt egy-egy textil konténert helyeztek ki ez idáig. Lopás, valamint engedély nélküli és ittas vezetés miatt is felelnie kell egy 24 éves Rimóci fiatalembernek, közölte a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság. Mint ismertették, egy Rimóci ház tulajdonosa múlt szerdán reggel szembesült vele, hogy az éjleple alatt valaki betört az otthonába. Az ismeretlen elkövető betörte a földszinti helyiség hátsó ajtajának üvegét, így bejutva az épületbe, ahonnan egy pénztárcát vitt el, benne 300 ezer forinttal és 60 euróval, a rongálással mintegy 80 ezer forint kárt okozott. A rendőrök a helyszíni nyomok alapján és a környéken beszerzett információk elemzésével még aznap azonosították a 24 éves Rimóci férfit, aki ekkor már rendőri őrizetben volt. A pásztói rendőrkapitányság járőrei ugyanis előző nap délelőtt Szurdok-Püspökiben ellenőrizték az általa vezetett autót. Kiderült, hogy a fiatalembernek nincs vezetői engedélye, az alkoholszonda pedig pozitív értéket mutatott. A férfit előállították, vele szemben engedély nélküli vezetés miatt indítottak szabálysértési eljárást, majd őrizetbe vették, a szabálysértési bíró pedig 60 nap elzárással sújtotta. A gyanúsítottal szemben emellett az ittas járművezetés és a Rimóci betörés miatt is büntető eljárást indítottak. Megszerezte szezonbeli harmadik győzelmét az SBTC futballcsapata. Az MB3 északkeleti csoportjában szereplő TC múlt szombaton a bajnokság 10. fordulójában a Nyíregyháza Spartacus FC második számú együttesével mérkőzött meg. Szoros mese volt kilátás, hiszen a Tarjáni Gárda 14., míg a vendéglátók az utolsó 16. helyről vágtak neki a találkozónak. Az SBTC beszámolója szerint az első félidőben a nyíregyháziaknál volt többet a labda, ám igazi helyzetet nem láthattak a nézők. A második etap elején aztán Pásztor góljával megszerezte a vezetést a TC, és bár a hazaiak mindent megtettek az egyenlítésért, ez végül nem sikerült nekik, így a meccset 1-0-ra az SBTC nyerte.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Justin Orsival. Csak

Folytassuk akkor a délutánunkat itt a 100,4 Rádió 1-en. Jó napot kívánunk mindenkinek, Justin Orsi vagyok. Jól esik még néhány perc így ebéd után, egy szusszanásnyi idő, mielőtt újra felvennénk a munkaritmusát, ez teljesen természetes. Amiről szó lesz ebben az órában? Jelentősen megugrott az ittas és bódult állapotú járművezetők száma tavalyhoz képest, és arról is beszélünk, hogy eladásra kínálják Sophia Loren legendás luxus villáját. A birtok Róma egyik legkülönlegesebb környezetében fekszik. Vissza a zenéhez, már is indítom Jason Derulo felvételét. Ajánlom magunkat erre az órára is.

Kálián Lili után Major Lazer felvételével folytatjuk a napunkat itt a Rádió 1-en. Jelentősen megugrott az ittas és bódult állapotú járművezetők száma tavalyhoz képest. A legnagyobb emelkedés a 18 éven aluliak körében tapasztalható, egyre többen vezetnek ittasan. Az idei év első felében 5633 ittas vezetőt szedtek ki a rendőrök a forgalomból, ez a tavalyi egész éves szám 61,5%-a. Az ittas vezetők közül 40-en a 14 és 17 éves korosztályból kerülnek ki, ezzel fél év alatt elérték a tavalyi egész éves mennyiség 91%-át. Így a fiatal korúak között nőtt a legnagyobb mértékben ez az arány. Zaher Gábor főorvos szerint alapvetően mindent isznak, valószínűleg töményet fogyasztanak legtöbbet. Viszont keményen figyelmeztet a főorvos, egy drogos, ivós buli másnapján volán mögé ülni, amikor már tisztának érzik magukat, pedig ez még nincs így, nem szabad. Major Lazer a folytatás itt a 100,4 Rádió 1-en. Remek délutánt kívánok napjaink slágereivel önöknek.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ma még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet. A legmelegebb délutáni órákban 22-25 fokot mutathatnak a hőmérők. A holnap érkező hidegfront véget vethet a vénasszonyok nyarának. Feltámad a szél, eső, záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet napközben 18 és 23 fok között alakul, aztán a hét további részében már csak 17-18.

Ő pedig már Lady Gaga a 100,4 Rádió 1-en, közben pedig elmondom, képzeljék el, eladásra kínálják Sophia Loren legendás római luxusvilláját. Komoly összeget kérnek a gyönyörű, hatalmas ingatlanért. Sophia Loren és férje Carlo Ponti együtt éltek a villában, maga a birtok a város történelmi középpontjától alig negyed órányira található, mégis teljes nyugalmat és diszkréciót kínál. Korábbi becslések alapján értéke meghaladja a 19 millió eurót, vagyis több mint 7 milliárd forintot. A birtok Róma egyik legkülönlegesebb környezetében fekszik. A Via Picantica, vagyis az ókori Appiai út építése még Krisztus előtt 312-ben kezdődött, és évszázadokon át a Római Birodalom egyik legfontosabb katonai és kereskedelmi útvonala volt. Az utak királynőjeként emlegetett történelmi út ma is lenyűgöző látványt nyújt. Eredeti bazaltkövei, ókori romjai, vízvezetékei és síremlékei miatt a környék 2024-ben felkerült az UNESCO világörökségi listájára. Nem véletlen, hogy a 20. században a környék a római elit, diplomaták és a filmvilág ismert alakjainak kedvelt lakóhelyévé vált. A villát Carlo Ponti még azelőtt vásárolta meg, hogy feleségül vette volna Sophia Lorent. Az 1950-es és 60-as években jelentős felújításokat végeztek rajta, és a ház később a legendás színésznővel töltött közös életük egyik fontos helyszínévé vált. Ebben az időszakban érte fénykorát a Cinecittà stúdió. A villa vendégei között a kor legnagyobb filmes legendái fordultak meg. Köztük Federico Fellini, Vittorio De Sica, Roberto Rossellini, Anthony Quinn, Kirk Douglas, Elizabeth Taylor, Richard Burton és Alberto Sordi is. Hát, ha azok a falak beszélni tudnának. Lady Gaga folytatás itt a Rádió 1-en.

Jó volt együtt önökkel, most viszont búcsúzom, a 100,4 rádió mikrofonjánál Justin Orsit hallották, legyen nagyon jó délutánjuk a folytatásban is, és találkozunk pénteken, ugyanitt délben várom önöket, viszhall.

0: 104 Rádió 1-en. Igazi mai sláger követ. Igazi mai slágert.
1: I thought that I've been hurt before.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 g-os Crownfield zappehely 33% kedvezménnyel csak 219 forint, a 100 g-os Pikok prágai sonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
4: Univerzális alap sokféle kedvenchez. A Metro havi bajnok ajánlatában a friss sertés darált hús 1 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1599 forint október 31-éig. Vágy ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
5: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
6: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
5: Szerencsét, hogy az Optik Vörben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kap szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
6: Ez varázslatos!
5: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
0: Reklámot hallottak.
7: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Ahó, csajok, megvan már a ruhád, megvan a frizurád és a sminkesed. Jó hír, megvan! Rigó Esti Fészár. Professzionális alkalmi és mennyasszonyi smink Salgó Tarján szívében. Fotózás, szalagavató, évvégi rendezvény, bál, őszi-téli esküvő, prémium termékekkel, személyre szabott tartós sminkkel várlak, hogy egész este magabiztosan ragyoghass. Bejelentkezés Facebookon és Instagramon Rigó Esti Fészárt vagy a fészártsmink@gmail.com címen.
7: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
0: Reklámot hallottak.
7: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
9: Szüreti mulatságot rendeznek október 10-én szombaton Zagyvarónán a Bátki József közösségi háznál. A szüreti menet délután 13:30-kor indul majd, ezt követően 15:00-tól színes kulturális műsorral fogják szórakoztatni a megjelenteket. Emellett több évtizedes fellépő ruhákból rendeznek kiállítást, valamint zsákba macskával, süteménnyel és finom fogásokkal is készülnek. Októberfestet rendeznek a Pásztói Varázsvölgyben október 10-én szombaton. A szervezők zenével, tánccal, különféle sörökkel és jó hangulattal várják majd a látogatókat délután 4-től egészen este 10 óráig. A talpalávalóról az autentikus német dallamokkal érkező Heimatklang zenekar fog gondoskodni. Igazi őszi hangulattal várja a látogatókat a következő Palóc Plac, melyet október 11-én vasárnap reggel 9 és délután 1 óra között rendeznek meg a Balassagyarmati Palóc Ligetben. A vásáron számos régi és új termelő, illetve kézműves kínálja majd a portékáit, de lesz őszi fotópont és tökfaragó verseny is. A Palóc Placon ezúttal is ott lesz a Karancslapújtői Duci csapat, akik finom ebéddel készülnek majd. A párkeresés koránt sem egyszerű, különösen akkor, ha az embernek még saját magával is akad némi elszámolnivalója. Woody Allen legendás romantikus vígjátéka a Játszd újra szem október 8-án csütörtökön este 7 órától várja a közönséget a Zente Ferenc Színház kamaratermében. A csetlések, botlások, a szerelem és az önirónia ezúttal is gondoskodnak a könnyed filmszerű szórakozásról. Jegyek kaphatók a Zente jegyirodában, a Zente pontokon és online.
7: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most!
0: Rádió
7: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok, dolgozunk együtt továbbra is, még az indián nyárban, aztán holnap érkezik majd egy hideg front.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: És közben látom az üzeneteket, sokan várják már. Nem sokára játék is lesz itt a Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ugye folyamatosan figyelni kell a műsort, mert Rádió 1 konténerjátékot bármikor indíthatok. Most meg is teszem, hölgyeim és uraim, a forrodrotunk 20-as 3-111-111. Tessék beleadni apait, anyait, tizedikként felhívni egy szlogennel, mert holnap után nyílik a Rádió 1 konténer, és valaki elvisz egy konténernyi nyereményt. Halló!
1: Szia, Laci vagyok, konténerjáték szeretnék jelentkezni.
0: Laci első!
1: Elsőként.
0: Igen, most kezdtem
1: már elvenni. Már másodszor vagyok, voltam első.
0: Hát nem tudom, hogy csinálod. Nagyon nagy mágus vagy.
1: Amint megszaladt, azonnal újrahívás. De nem ilyen, hogyha tizedik leszek, akkor elmesélem, hogy csinálom.
0: Jó, oké, úgy legyen. Legyél tizedik, hajrá, sok sikert.
1: Köszi, szia.
0: Így megyek tovább, beszélek még 8 hallgatóval, és a 10. telefonálót adásba kapcsolom mindjárt itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Pénteken reggel valaki kinyitja a Rádió 1 konténert. De ki lesz az, aki mindent elvisz? Az összes nyereményt, aki megkaparinthatja a magyar rádiózás történetének legnagyobb nyereményét. Most esélyt kap valaki, ugyanis egy kulcs atét a Rádió 1 konténerhez. Halló!
1: Szia, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hogy hívnak téged?
1: Bea.
0: Hogy telik a napod, mit csinálsz?
1: Én dolgozom, viszont nagyon közben hívogattak titeket, hogy jelentkezzek a konténeres játékra.
0: Hány telefonon tolod?
1: Volt, hogy kettőn, de most csak egy ilyen, és két hete csináltam, úgyhogy már most nagyon-nagyon szeretném ezt a konténer kulcsot.
0: Hát most összejött.
1: Nem mondom! Úristen! Jelenleg én...
0: Tizedik lettél!
1: Jó, nagyon szépen köszönöm, úristen. Nem is tudom, hogy is mondják.
0: A szlogent!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: És már meg is kapod a Rádió 1 konténer kulcsot. Gratulálok!
1: Nagyon szépen köszönöm, úristen, köszönöm szépen.
0: Hát figyelj, mondok valamit. Kettő nappal az esemény előtt, a Rádió 1 konténer nyitása előtt szerezted meg. Kettő.
1: El sem hiszem. Na most vált igazán jó nappá ez a mai.
0: Mindig ilyen késlekedő típus vagy?
1: Nem mondanám, de most ez nagyon az utolsó pillanat.
0: Ez igen. Mit üzenjünk a többieknek, akiknek még mindig nincs kulcsuk?
1: Hogy ne adják föl, mert én több mint 7000 hívást csináltam, és nem adtam föl, és azt megvan.
0: 7000?
1: Igen, rengeteg.
0: Hát akkor megérdemelted, gratulálok, nagyon ügyes vagy.
1: Nagyon szépen köszönöm, úristen, köszönöm szépen.
0: Hát akkor további szép napot, jó munkát.
1: Neked is, köszönöm, szia.
0: Hello, a játék folytatódik, a következő órában is lehet nyerni itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 2 nap.

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új

0: egy konténert. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Bárhogy szólt zenefüleinek, nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50 ezer forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
4: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 379 forint, a piros szőlő kilója pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
9: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytató!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát annyi kulcsot osztottam már, hogy azt hiszem el kell mennem egy kis kávészünetre. Ilyenkor délután 3-hoz közeledve még egy belefér, nem? Talán a második, úgyhogy megszavazom magamnak ezt a coffee break-et. Aztán indítom hamarosan az újabb zenei órát, amiben lesz majd játék is.
1: A Café Break támogatója a Jura Store Budapest, a Jura Automata kávégépek forgalmazója.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 2 nap. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et. Figyelje a műsorvezetőt. Hívja

is megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raman elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy

helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!
4: Szavazzon! Még nagyobb változatosságot akar. Taylor Swift! David Guetta! Eva Max! Rihanna, Minelli,

0: valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kérsz fekete virslit?
3: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
2: De van. Édes csilis és áponyás ízben is.
3: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
2: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
3: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz master food.
4: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
5: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
4: Szerencsét, hogy az Optik Vörben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
5: Ez varázslatos!
4: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
6: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
7: A kávé ugyanaz. A reggel ugyanaz. A kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
8: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
9: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Fény nélkül kapható Orbánc fű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
11: Belégzés, kilégzés, belégzés.
12: Ugye milyen egyszerű, de náthásan a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A nátha orrtüneteire válassza a Reventil orrsprét.
13: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást és segíti az ornyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Patikában vég nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
14: A Reventil orrspré törődik az orrával.
12: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
15: Hunyavel szemét, mit lát?
16: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
15: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
16: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: Hi, I'm Calvin Harris. It's Sam Smith.
0: Ez a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy. A forradalutunk 20-as 311-111. Na, ki van itt velem?
1: Ábel vagyok, hello, sziasztok!
0: Ábel! És top 500 szavazat lesz?
1: Igen, igen, kettő is egyébként.
0: Jaj, de jó, mondhatod!
1: Az egyik lenne a Yolanda Be Cool-tól az Americano.
0: Oj, de jó, imádlak!

0: Ekkora Rádió 1-es klasszikus. Köszi, hogy szavaztál rá. Mi lenne a másik?
1: Az Innától az Amazing, mert szerintem ezek akkora a Rádió 1-es kedvencek, hogy hatalmas nosztalgiát fog bennem és minden Rádió 1-es hallgatóba kelteni.
0: Nagyon nagy találatok, köszi szépen, hogy szavaztál ezekre a zenékre, reméljük jó sok voks jön rájuk, mert akkor előrébb kerül a listán, oké?
1: Okay? Igen, remélem, hogy benne lesznek mindenképpen.
0: Az októberi top hétvégénkig folyamatosan lehet szavazni, e-mailen például top500@radio1.hu, SMS, telefon, Viber 20-as 311-111, de a Facebookon, Instán, TikTokon, üzenetben is el lehet mondani, hogy milyen dalokat szerettünk az elmúlt 20 évből, és nem sokára összeállítjuk a Rádió 1 hallgatók

0: a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy, és látom az SMS-eket, a Viber-eket, minden munkahelyen ez a téma. Mindenki erről beszél az országban, holnap után ki az, aki kinyitja majd a rádió egy konténert, és ki az, aki elvisz belőle mindent. Egy konténernyi nyeremény, tehát a tét, hölgyeim és uraim, még egy-két kulcs megszerezhető ma holnap. A tizedik telefonáló most is kap egyet tőlem. 0620 311 111 a forró drót. Most már nincs pardon, mindenkinek hívnia kell. Halló, halló!
1: Ez a konténerjáték!
0: Ez bizony az!
1: Nem mondja, komolyan mondja!
0: Komolyan mondom, itt a rádió egy konténerjáték!
1: Nem hiszem el! De jó, ez csak az igazi, majd sláger megy! Komolyan!
0: Az igazi? Rosszul mondtad a szlogent.
1: Rádió egy csak igazi mai sláger megy.
0: Így igen, csak előbb volt benne egy az, de tudod mi a baj, hogy még csak első lettél. És én a tizedik telefonálót keresem.
1: Akkor próbálkozom tovább.
0: Rendben.
1: Köszönöm.
0: De ugyanolyan vidáman próbálkozz tovább, mint ahogy elértél.
1: Rendben, köszönöm.
0: Szia.
1: Tapot, hello.
0: És hát a szlogen a tizedik telefonálónál tűpontos legyen, semmilyen plusz szót nem rakunk bele, jó? Mindjárt kapcsolom adásba a tizedik telefonálót.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 2 nap.

0: egy konténert. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Anya, kapar a torkom!
3: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
4: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 11-ig fél kiló friss magyar darált pulykahús 11% kedvezménnyel csak 969, a 4 darabos Milszani panírozott camembert sajt 28% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Baleamelt 250 ml-es ultraszenzitív sampont érzékeny fejbőrre, mindössze 375 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
10: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
11: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 379 forint. A piros szőlő kilója pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Lássuk, ki az, aki most kulcsot nyer a Rádió 1 konténerhez, amit ugye pénteken reggel valaki ki fog nyitni és elvisz egy konténernyi nyereményt. Halló!
1: Szia, Dia vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Dia! Hol vezetsz?
1: Hát épp megyünk wellnesselni.
0: Jaj, hát akkor hogy leszel holnap után ott a Rádió 1 konténernél, mert 10

0: Hát így a játéksorozat végére csak meglett az a Rádió 1 konténer kulcs. Lehetett volna
1: én már nagyon
0: is.
1: Nagyon sokszor próbálkoztam már, hogy hívjalak titeket, és most bejött.
0: El kellett, hogy menjél wellnessezni. Látod? Ennyi.
1: Ez így van.
0: Ahogy szokták mondani, az utolsókból lesznek az elsők. Lehet, hogy mindenki előtted csak reménykedett, és te fogod kinyitni a Rádió 1 konténert.
1: Hát,

0: rádió egy konténerjátékban. Esélyt kap, hogy újra megnyerje élete kulcsát, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, a rádió egy konténert.
1: Sziasztok, Niki vagyok, ez itt a Rádió 1, és én nyerem meg a Rádió 1 konténert. Rádió 1, az igazi mai sláger megy!

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. 20-as a forrodrót 311-111, és itt van velem.
1: Szia, Gábor.
0: Mit csinálsz? Vezetsz nagyon, ahogy hallom.
1: Igen, Spanyolországból tartok éppen vissza Magyarországra.
0: Szeretettel várunk itthon. Legyél itt a Rádió 1 konténer nyitásakor.
1: nagyon szeretnék, csak eddig nem volt szerencsém. Az már jó 2-3 hete szinte egyfolytában gólos, hogy egyszer nem csörgött ki.
0: Ajj, akkor egy jó Rádió 1 Top 500 szavazat?
1: Igen, szavazni szeretnék. David Guetta, Shut Me Down.
0: De jó zene! Kösz szépen, hogy szavaztál rá. Itt az ideje, hogy legyen egy olyan slágerlista, amiben újra megszólal, ugye?
1: Én nagyon kedvelem azt a számot. Tényleg valóban rég hallottam már a rádióban, úgyhogy talán más is szavaz rá.
0: Reméljük, hogy jó sok szavazat érkezik rá, és jó elő lesz a listán. Meglátjuk majd, Gábor, írom fel, köszönöm szépen.
1: Én köszönöm, szia!
0: Az elmúlt 20 év zenéiből hamarosan október top hétvégén érkezik a Rádió 1 Top 500. Jöhetnek addig is az SMS-ek, a telefonok, a Viberek, 20-as 311-111. Lehet üzenni Facebookon, Instán, TikTokon, e-mailen. Hosszú-hosszú listákat is el lehet küldeni a kedvenc dalokból. top500@radio1.hu.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 2 nap. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et. Figyelj a műsorvezetőt. Hívja a 0620-3-111-111-et. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogent.
4: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
3: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raman elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy

0: helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Pihenj egy kicsit.
4: Gondolkodj pozitívan.
3: Menjen sétálni, szedd össze magad.
5: Az enyhe depresszió nem akarat erő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
6: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánczfű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
8: Hanna, hallottad? Az Autócentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
9: Evelyn, ez biztos?
8: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
9: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
8: Gyere el az Autócentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvenceret.
10: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
11: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
10: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
11: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 379 forint, a piros szőlő kilója pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
13: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Gasztroenterológiai és gyulladásos bélbetegségek IBD konzultációja Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Horváth Gyula fogadja önt. Gyöngyösgasztro.hu.
15: Kori, kulacs, váltócú, cúzsi, kicsim, siess, el fogunk késni. Telefon nálam. Még jó, hogy a kocsikulcsot nem kell keresgélnem. Ugye te is pont akkor nem találod a kulcsot, amikor sietsz. A Hyundai Tucson-nál ez nem probléma. Gazdag alapfelszereltségű Tucson Smart Key funkcióval. Már 9.999.000 forinttól. Keresd az Aircarnet Service Kft-nél, vagy az aircarnet.hu-n.
16: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
17: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
16: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
17: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
16: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
18: Ahó, csajok, megvan már a ruhád, megvan a frizurád és a sminkesed. Jó hír, megvan! Rigó Esti Fészár, professzionális alkalmi és mennyasszonyi smink Salgó Tarján szívében. Prémium termékekkel, személyre szabott tartós sminkkel várlak, hogy egész este magabiztosan ragyoghass. A 2027-es mennyasszonyi időpontok foglalása is elindult. Bejelentkezés Facebookon és Instagramon Rigó Esti Fészárt vagy a fészártsmink@gmail.com címen.
19: MR-vizsgálat gyöngyösen, gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
0: Ma is 17 órakor a lemezjátszó.

0: Megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek. Mixben. Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-kor. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igaz

Rádió egyen, 5-től live mix Ivász Gergővel és Antónióval. 7 perccel járunk 4 után, kaptam 2 közlekedési hírt. Zsuzsi írta, az M5-ösön Budapest felé, Ócsánál csak egy sávon lehet haladni a terelés miatt, és legalább 8 kilométeres ott a sor. Lászlótól pedig azt tudtam meg, az 5-ös főúton 3 autó balesetezett közel Kiskunfélegyházához a 110-es kilométernél.

0: Újra rádió egy konténer. Készüljön! Mindjárt megnyerheti élete kulcsát. Csak itt, a Rádió Egyen.
1: Sziasztok! Edina vagyok, levattam fel, és szerettem én is egy kulcsot a Rádió egy konténerhez. Rádió egy, csak igazi mai!

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Tudja mindenki a Rádió 1 szlogenjét?
1: Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs.
0: De jó vagy. És hanyadikként kell elérni engem a játékban?
1: Tizedik!
0: Aki mostantól tizedikként ér el, az részt vehet a Rádió 1 konténer játékban, mert nyer hozzá egy kulcsot. A forrodrotunk 20-as 311-111, most kell hívni, és pénteken valaki elviszi a konténernyi nyereményt a Rádió 1-től.

0: fit.
1: Itt a Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. 20-as a forró drót 311-111. Mondtam az előbb, hogy hívni kell, hiszen játékot indítottam. Halló?
2: Hello, Csabi vagyok.
1: Csabi?
2: Igen, igen.
1: Nem mondod?
2: Igen,
1: Csabi. Az a Csabi?
2: Hát attól függ.
1: Az, aki már 5 hete próbál elérni?
2: Igen, igen, az.
1: Aki még egyszer se ért el engem?
2: Pontosan, ahogy mondod.
1: Az, aki szeretné kinyitni a rádió egy konténert?
2: Igen, én vagyok, az a Csabi.
1: Az a Csabi, aki 10-ként ért el!
2: Ne! Bravo! Rádió egy, csak igazi mai sláger megy!
1: Az a Csabi vagy, aki még a szlogenünket is tudja!
2: Wow, azt nem hiszem el!
1: Úgyhogy kaptál egy kulcsot a Rádió egy konténerhez! Wow. Csabikám!
2: Köszönöm, köszönöm! Boldogát tetted a napomat!
1: Ez volt a cél? De igazából te saját magadnak, hát jókor, jó időben hívtál fel.
2: Rajta voltam eléggé.
1: Aj, Csabi!
2: Szuperek vagytok, köszönöm szépen.
1: És ma még lesz játék. Juhász Gergőnél este a Kívánság műsorban, holnap is még folyamatosan osztjuk a kulcsokat, pénteken pedig jön Balázsék nagy konténernyitó partia.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 2 nap.

És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új kulcsot?

0: konténert. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Sosem ültem a kispadon, mindig játékban voltam. Régen ez persze magától működött, most a Cartinorm Plus D3-mal tartom karban magam. Nagy dózisú izületi komplex D-vitaminnal, ami egyszerre támogatja a porcokat, csontokat és izmokat is. Így nem kell többféle tablettát bevennem. Cartinorm Plus D3 étrendkiegészítő filmtabletta a korlátok nélküli mozgásért. Ajánlom önnek is.
3: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
5: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
6: Kincskereső élmény vár téged a Hádában. Október 1-e és 7-e között teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk országszerte minden Háda üzletünkben. Látogass el a kedvenc Háda üzletedbe, és találj rá a legszuperebb darabokra, melyek garantáltan az őszi ruhatárat kincsei lesznek. Gardrób frissítése fel, irány a Háda.
7: Farmer napok a Premier Outletben.
8: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
9: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
10: Premier Outlet Budapest.
11: A következő molos vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a molnál, használd Molmove appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 ezer forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a Molmove appban, és nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
12: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermeccs, Teddy Swims kinyitja most nekünk az ajtót. Pénteken pedig egy hallgatónk nyitja ki a Rádió 1 konténer ajtaját, na de milyen időben ugye? Hát most azt mondják a szakik, hogy Budapest felett addigra már nem lesz esőfelhő, szóval a holnapi hidegfront miatt addigra már csak keleten lesz eső. Így legyen!
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

Itt a Rádió 1, 16 óra 46 perc, közlekedési infók, Budapest ellátott balesetet Gábor a Dózsa-György úton az Andrássy úti kereszteződés után nem sokkal. Névtelenül jött az üzenet, hogy a Budaörsi úton is baleset volt a Nagyszőlős utca előtt. Nemrég pedig megtudtuk, az M5-ösön a főváros felé haladva Ócsánál 8 kilométeres sorra terelés miatt. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat mindenkinek! Most már csak ez a dal, és indul a Rádió 1 Live Mix Juhász Gerivel és Antónióval. Láttam már őket, szóval hamarosan betoppannak a stúdióba. Györke Attila, leköszön, nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek. További jó játékot Juhász Gerinél. Rádió 1 konténer kulcsokat lehet ma még nyerni a kívánság műsorba.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 2 nap. Hallgassa egész nap a Rádió egyet. Figyelje a műsorvezetőt. Hívja a 0620-3-111-111-et. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy

egy konténert. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Gyuri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagyslágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111, írjon e-mailt top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Dontodent 500 ml-es szájöblögetőt ínyvédő hatással mindössze 529 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu / legyél kötőjel partnerünk oldalon.
6: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
7: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 061-99-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
8: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál. Megcsinálja! Igen, célba ért!
9: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
10: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
11: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt 2 darab XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal.
12: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
11: Mondtam.
12: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
11: Fresh Body sosem hibázik.
12: Akkor veszünk mi is egyet?
11: Úgy érted, még egyet?
12: Részletek a freshcorner.hu / ajánlataink oldalon.
13: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
14: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
16: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
17: Carglass javít, Carglass cserél.
18: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
19: Tartós fogyás az egészségért szakorvosi segítséggel. Dr. Cirner Krisztina diabetológus elhízás szakértő várja pacienseit Gyöngyösön, várólista nélkül. Gyöngyösgasztro.hu.
20: Ahó csajok, megvan már a ruhád, megvan a frizurád és a sminkesed. Jó hír, megvan! Rigó Esti Fészár, professzionális alkalmi és mennyasszonyi smink Salgó Tarján szívében. Fotózás, szalagavató, évvégi rendezvény, bál, őszi-téli esküvő, prémium termékekkel, személyre szabott tartós sminkkel várlak, hogy egész este magabiztosan ragyoghass. Bejelentkezés Facebookon és Instagramon Rigó Esti Fészárt vagy a fészártsmink@gmail.com címen.
0: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a rádió egyen. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.

0: Crime Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Antonio, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
2: Tűj pontosan délután 5 óra van, hello mindenkinek, két béka van az egérpadomon, képzeljétek el, innen tudom, hogy Antonio játszik van, hello Anti!
3: Hello mindenki, azt már nem mondjuk el, mit csinálnak az egérpadon, de egy biztos remény ketten maradnak.
2: Jól érzik magukat és ehetőek.
3: És úgyhogy van még ott, ahonnan ez jött.
2: Imádnak, zseni lesz a következő két óra, élőben mixelünk, kevés dumával kezdjük el.
3: Ilyen jó kedvűen fog telni, amivel indulunk, egy jó Shakira itt a délután Live Mixben. Hallgassatok minket, rádiózzunk együtt itt a Rádió 1-en.

0: Mixben, ami továbbra is két órás, mellettem Antonio a lemezjátszóknál. Közlekedési infók jönnek csak nagyon röviden. Három autó karambolozott az 5-ös főúton, Kiskunfélegyháza közelében a 110-es kilométernél, félpályás útzár és nagy dugó van, és történt egy baleset néhány perc a fővárosban az Üllői úton, a 19. kerületi szakaszon, az Árpád utcánál. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Sziasztok nektek, hála, nagyon jól indul az esti hangulatom, Antonio fantasztikus üdvözlete régi hallgatótól, István Tarpáról.
1: Nagyon örülünk István, hogy itt vagy, és itt vagytok, és írtok nekünk közlekedési infót, írjátok meg, hogy mit csináltok rádiózás közben pontosan, mi figyelünk rátok, játsszuk az igazimban is lágereket, na és persze adunk egy csomó energiát, mint ezzel is. Jön a Motorcycle, itt a Rádió 1-en, a délután Live Mixben.

0: egyenesen Norvégiából. Egy trió, úgy hívják őket, hogy Bausa, ez volt tőlük a Magnetic, a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben, ami továbbra is 2 órás, mellettem Antonio a lemezjátszóknál. Fiúk, mi van akkor azokkal a békákkal a Geri egérpadján, kérdezi Andi.
1: Elfogytak, képzeljétek el.
0: Megettem őket, békákat ettem ma, Antoniónak állom. Ez a következő üzenet óriási. Antonio, szerinted te vagy a David Guetta 2, mert olyan jó zenéket játszol, mint a David Guetta, írja Zsolt.
1: Nagyon köszönöm, de annyira nem hasonlítunk egymásra szerintem.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Antonio, tehát full élőben 2 órában egészen este 7-ig a lemezjátszóknál, és most jön vissza egy kicsit a múlt.
1: Hú, gyerekek, visszahoztam. Kereken 26 éves ez a dal, 26 évvel ezelőtt írták meg eredetiben, és úgy gondoltam, most egy picit előkapjuk, és egy kicsit megemlékezzünk rá. Érkezik a Please... a Chase the Sun Planet Funktól, itt a Rádió 1-en.

0: Now or Never, most vagy soha Antóniótól a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben, ami 2 órás tartunk, egy nagyon rövid hidratáció szünetet, kimenjünk a konyhába, iszunk egy csomó szűrt vizet, minden a vendégem, vagy én fizetek, tudod, ebben nagyon jó vagyok, és aztán jövünk vissza.
1: Mi lenne, ha összeütni valami kaját?
0: Csak süsűnek főzök.
1: Addig én megkeresem is, amikor visszajövünk, ígérem, berakom, és azzal fogok indítani Excellent és Tóth Abigail közösével, Sugar Daddy-vel, jó?
0: Úgyhogy maradjatok, még 1 órás mix Antónióval, full élőben mindjárt.
2: A Hydration Break támogatója az Apenta Plus vitaminos ital. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 2 nap. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et. Figyelje a műsorvezetőt. Hívja a 0620-3-111-111-et. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogent.
4: Rádió 1, csak igazi vagy.
3: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy

0: helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig két szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
4: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
5: Hunja be a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
7: Gini, te el tudod olvasni az apró betűket?
8: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
7: Szerencsét, hogy az Optik Vörben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
8: Ez varázslatos!
7: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
9: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
10: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
11: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3szor.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
12: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
13: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
12: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
14: A harc, hát legyen harc!
12: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
15: Bogytán az időt.
12: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
16: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
17: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
18: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az eszpresszógép. Vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
19: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
20: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
21: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt ERSZT-ést lehetek? További információk az erst-leszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! Erste!
0: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
1: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
22: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
23: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márkakereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
24: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
25: Reklámot hallottak.
26: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik a Rádió Egy Live Mix az igazi mai slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy.
2: Egy perc elmúlt 6, hello mindenkinek, itt vagyunk, még mindig élőben, továbbra is mixelünk, mellettem Antónió a lemezjátszóknál, és már megint csókolózik két béka az egérpadóban. Hello Anti!
3: Hello mindenkinek! Egy kis cukor, egy kis energia így délutára.
2: És nektek is jól jön az energia zene formájában, ezt mindig megkapjátok tőlünk a legjobb magyar DJ-kkel, menjünk tovább.
3: Már meg is érkezett Accent és Tóth Abigail Sugar Daddy, ezzel indítjuk itt a következő órát. Hallgassatok minket, írjatok közlekedési infót, rádiózzunk együtt, ez a Rádió Egy délután Live Mix.
4: Hi, this is Accent, and you're listening to Radio 1.
1: A lemezjátszók mögött, Antónió.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy ez a Rádió 1 Live Mix. Két órában ma Antonio a lemezjátszói mögött. Két balesetről kaptam hírt, mind a kettő Budapesten történt. Az egyik a Hungária körúton, a Tököli út előtt, a másik pedig a Múzeum körúton, a Rákóczi útnál. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Egy SMS, sziasztok, most szavaztam a Now or Never-re Antoniótól a Top 500-ban, írja nekünk Juri.
1: Jaj, nagyon szépen köszönöm, Juli.
0: Ti is nyugodtan voksolhattok bármilyen zenére az elmúlt 20 évből, és nagyon szépen

0: annál előkelőbb helyen végez, úgyhogy voksolni tudtok még, például e-mailben top500@radio1.hu. Megyünk tovább.
1: Hoztam még egy saját dalt, nem véletlenül, ugyanis az énekes Bogi, kedves barátomnak a felesége pénteken tartja a születésnapját, Isten éltessen Bogi előre is, és hát erre a dalra is tudtok szavazni. Shot of Adrenaline, Bogi és Antonio közös dala, itt a Rádió 1-en, a délután Live Mixben. Rádió.

0: Őrület, hogy mit csináltok, olyan jó a mix, hogy alig tudok titeket hallgatva dolgozni. Na pusszantás, így tovább üdvözletem Mártást.
1: Ne is dolgozz, legalábbis 7 óráig, de majd csak utána.
0: Igen, sőt, egyébként 7 óra után is abszolút érdemes lesz figyelmesen hallgatni minket, már csak holnap estig van időtök kulcsokat szerezni a Rádió egy konténeréhez, amelyben a nyeremények összértéke, nagyon figyeljetek, csak nem 20 millió forint, tehát még egyszer elmondom, csak nem 20 millió forint összesen az a sok-sok nyeremény, ami van a Rádió egy konténerben. Pénteken reggel lesz majd a nagy konténernyitó parti Balázsékkal, tehát adásban már csak holnap estig játszhatok, 7 óra után ma, tehát nagyjából fél óra múlva két kulcsot is kaphatok majd tőlem a Rádió egy kívánság műsorban, úgyhogy annyi kulcsot szórunk még ki, amennyit csak lehetséges.
1: A mi pedig...
0: Nem.
1: Jó, megpróbáltam.
0: Bocs, nem? Tudod, hogy szeretlek, de ez a hallgató.
1: Megpróbáltam.
0: Viszont egy pohár víz lesz, szívesen meghívlak. Jön a következő hydration break, egy kis hidratáció szület. Ti is igyatok vizet mindenféleképpen, aztán pedig jövünk vissza élőben, jó?
1: Hozom nektek Ray Daltont és a Dűtegényt itt a Rádió 1-en. Maradjatok velünk, rádiózunk továbbra is együtt.
0: Jövünk vissza Antónióval élőben rögtön.
2: A hydration break támogatója az Apenta Plus vitaminos ital. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kérsz fekete virslit?
4: Nagyon szellemes, olyan nincs.
3: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
4: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
3: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
4: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food.
5: A hatékonyság fontos egy család életében, torokfájáskor is. A mebukain mint a lidokain erejével csillapítja a torokfájást, miközben fertőtlenítő hatóanyaga megküzd a vírusokkal és a baktériumokkal. A mebukain mint 2 mg per 1 mg szopogató tabletta vény nélkül kapható gyógyszer torokfájásra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Gyere Morzsi! Gyere Moxi! Fickó! Viti! Ül! Luna! Zserbó! Cézár! Hozzám! Mangó! Pupák!
7: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
8: Hunyavel szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
8: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
10: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig két szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
11: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 11-ig fél kiló friss magyar darált pulykahús 11% kedvezménnyel csak 969, a 4 darabos Milszani panírozott camembert sajt 28% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
12: Én mindennek utána számolok. Amikor SUV-t kerestem, először megnéztem, mennyibe kerül. Aztán azt is, hogy később mennyi lesz az értéke. A Dacia Bigster már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással biztosítja a kiszámítható autózást. A Dacia értékgarancia révén pedig akár garantált visszavásárlási árral is tervezhetsz, hogy a számok még évek múlva is rendben legyenek. Kérj ajánlatot a Dacia.hu-n és a márkakereskedésekben.
13: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
2: Reklámot hallottak.
14: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Folytatódik a Rádió 1 Live Mix az igazi ma is slágerekkel. Csak igazi ma is sláger megy. A lemezjátszók mögött Antonio.
2: Hi, this is Ray Dalton, and you're listening to Radio 1 Hungary.
1: Ez

0: kanadai blond is volt, és a Lovers on the Dance Floor, és legyünk nagyon-nagyon-nagyon-nagyon büszkék blondisra, mert hogy ez a dal eljutott az első helyig a Billboardon, tehát egy olyan dal, amit a félig magyar, félig kanadai blondis készít, a szenzációs dal, ez karrierének legelső Billboard number one slágere. Bocs.
1: Köszönjük a támogat, Geri. És hozzáteszem, hogy szerintem zseniális.
0: Abszolút, ez tehát blond is volt, és a Lovers on the Dance Floor. Holnap hideg front jön, és véget vett sajnos a vénasszonyok nyarának. Hétvégén már csak 21 fok lesz.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Jó futáshoz szól a nóta, üzené Viberen Kriszta. Hát Kriszta, hogyha most futsz, akkor próbál tartani velünk a lépést. Nem lesz könnyű.
1: A számokat pedig, aki hozza, nem más, mint Alex Warren. Forever.

0: a Repeat It itt a Rádió 1-en Antonio mixelt az elmúlt két órában. Ha szeretnétek repetázni ebből a mai Rádió 1 Live mixből, vissza tudjátok hallgatni szokás szerint két felületen, a weboldalunkon, valamint az applikációban. Fantasztikus volt a mix, nem győzte követni a lábban futás közben. Puszi nektek, Krisztal.
1: Köszönjük, hogy itt voltál és velünk futottál.
0: Anti, neked milyen még a hét fellépések?
1: Szombaton itt játszom Budapesten egy klasszik buliba, vasárnap pedig egy pár napra hátrahúzódok, pihenni megyünk, úgyhogy gondolok majd rátok. Szombaton itt leszek a Birdiesman Radio Show-ban, ne felejtjétek. Hallgassátok a Rádió 1-et továbbra is, írjatok a Gergőnek közlekedési infokat, és maradjatok itt velünk.
0: Így igaz, Zsuzsa írja, hogy a lányának szeretné Taylor Swift-től a Fate of Ophelia-t a 15. születésnapjára. Isten éltesse, ez akkor mindjárt neki szól. Ezzel kezdődik ma a Rádió 1 kívánság műsor, és vannak nálam kulcsok, kettő is a Rádió 1 konténerhez. Mind a kettőt megnyerhetitek, de csak akkor, ha itt maradtok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van két nap. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et. Figyelje a műsorvezetőt. Hívja

0: egy konténert. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hunyabel szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
5: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom
6: a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a Datív Piscineót. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
8: A következő molos vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a Molnál, használd MolMove appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 ezer forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a MolMove appban és nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
9: Felelősségbiztosítás. Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
10: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
11: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Ha az ablak törlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
1: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
13: Carglass javít, Carglass cserél!
14: Ha-ho, csajok, megvan már a ruhád, megvan a frizurád, és a sminkesed. Jó hír! Megvan! Rigó Esti Fészár. Professzionális alkalmi és mennyasszonyi smink Salgó Tarján szívében. Prémium termékekkel, személyre szabott tartós sminkkel várlak, hogy egész este magabiztosan ragyoghass. A 2027-es mennyasszonyi időpontok foglalása is elindult. Bejelentkezés Facebookon és Instagramon Rigó Esti Fészárt vagy a fesart.smink@gmail.com címen.
15: Érdekel a helytörténet és a nógrádi értékek? Exkluzív, minőségi és tartalmas könyvet ajándékoznál? Válogass a Salgó-Tarjáni Dornyai Béla Múzeum kínálatából. Könyveink a szalonna sütővas eredetétől a nógrádi középkori templomokig és várakig, Salgó-Tarján város 100 évétől neves képzőművészeink életútjáig, Palóc meséktől Gál István filmrendező életművéig számos témát felülelnek. Ismerkedj meg kiadványainkkal a múzeum információs pultjánál, vagy a dornyaimuseum.hu weboldalon.
0: Magyarország Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió egy esti mix műsorában.
16: This is the World is Mine Radio Show.
0: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től él

0: Mind Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: E! Indul! A Rádió egy kívánság műsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

Újra megérkezett a Rádió 1 konténer. Hallgassa a Rádió 1 igazi mai slágereit, mert ha játszik, esélye lehet, hogy megnyeri a kulcsot a Rádió 1 konténerhez.

0: Vannak rátok ebben az órában. Halló, halló!
1: Szia, Kati vagyok, és egy jó számot szeretnék magamnak kérni, talán a Lost Frequencies, lehetséges?
0: Szia, Kati, abszolút lehetséges. Lost Frequenciesnek van egy nagyon jó új dala, készítem elő, és akkor saját magadnak küldöd, ez tetszik?
1: Igen, igen, önálló módon, igen, magamnak szeretném.
0: Na, akkor indítom is, ez tehát a Leave It All, és figyelem, itt van az újabb játék. Ha szeretnétek nyerni akár egy konténernyi ajándékot, csak nem 20 millió forint összértékben, akkor most írjatok 10-ként a számunk 0620 3 111 111.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és figyelem, adásban már csak ma és holnap szerezhettek tőlünk kulcsokat a Rádió Egy konténeréhez. Halló, halló!
1: Szia, Ibolya vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Ibolya, azt ugye tudod, hogy a Rádió Egy konténerében az ajándékok összértéke csak nem 20 millió forint?
1: Igen, igen.
0: Na kérem a Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, te vagy a tizedik!
1: Köszönöm szépen! Úristen, hát nagyon régóta próbálkozok, úgyhogy nagyon-nagyon jó érzés, és nagyon hálás vagyok, köszönöm szépen!
0: Elektromos autó, utazás, szerszámgépcsomag, okos tévé, klíma, nagyon sok konyhai gép, egy kerékpár, valamint egy bőrkanapé, ez mind-mind a tiéd lehet, hogyha a te kulcsod nyitja a Rádió Egy konténert. Konténernyitó parti holnap után, pénteken reggel a Duna Plaza főbejáratánál Balázsékkal. Legyél ott mindenképpen.
1: Ott leszek, nagyon várom és bízom benne, hogy enyém lesz a nyerőkulcs.
0: Én neked is nagyon drukkolok. Újabb játék nagyjából 10 perc múlva itt a Rádió Egyen. Kuki jön közben és a

0: itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Szia Tamás!
1: Szia! Szeretnék egy kamrát számot.
0: Kamrát? Oké, kinek menjen?
1: A páromnak, Líviának. Nem nagyon szeretem, és jó a legfontosabb az életemben.
0: Na akkor kamrát és a Be Mine hamarosan nektek szól. És figyelem, indítom az újabb játékot, lehet, hogy most fogjátok megnyerni azt a kulcsot, ami majd holnap után kinyitja a Rádió 1 konténert. A 10. telefonálónak adom oda, a számunk 0620-3111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Gyuri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. Foxpost applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

Iva Max. Rihanna. Minelli. Kamrad. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt ERSZT-s lehetek? További információk az ersztesleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! ERSZTE!
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
4: Olajcsere! Kezdje a bárki autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sports 9000 5W40-es motorolajára most csak 8990 forint a bárki autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bárdiautó.hu oldalon.
5: Bárhogy szólt zene füleinek? Nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50 000 forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
6: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 g-os Crownfield zappehely 33% kedvezménnyel csak 219 forint, a 100 g-os Pikok prágai sonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és ezek bizony már az utolsó kulcsok, amiket megnyerhettek tőlünk adásban a Rádió Egy konténeréhez. Halló, halló!
1: Halló, halló, szia! Böbe vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Böbe, hol vagy, és mivel foglalkozol?
1: Nagykörül, és hát egy múlti cégnél vagyok, művezető.
0: Művezetőként ki tudsz venni Szabit most péntekre, legalább egy fél napot?
1: Igen, ha azt mondod, hogy én vagyok a tizedik, akkor igen.
0: Hát megmondom, hányadik vagy, ha te előbb megmondod a Rádió Egy szlogánt.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik!
1: Köszönöm! Jaj, de jó, de szuper!
0: Úgyhogy kelleni fog péntekre az a szabad nap, vagy az a szabad fél nap, mert hogy ott kell lenned Balázsi konténernyitó partiján Budapesten a Duna Pláza előtt.
1: Ó, nagyon szuper, ott leszek, ott a helyem.
0: Ha a te kulcsod nyitja a Rádió Egy konténert, akkor viszel mindent, ami csak benne van, és az ajándékok összértéke ugye csak nem 20 millió forint. Nagyon-nagyon drukkolok neked is.
1: Nagyon szuper lenne, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: A kulcsokért játszani adásban már csak holnap tudtok a Rádió Egy.

0: a Rádió 1-et halljátok, utána Diszkós Hit 9-től pedig World is Mine Radio Show egy csomó vadi új zenével, Jaminával és Pure Beat-tel várlak titeket 9 órától. Juhász Geri kijelentkezik, jó pihenést, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van egy nap. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et. Figyelje a műsorvezetőt. Hívja a 0620-3-111-111-et. Legyen a tizedik telefonáló. Mondja a szlogent.
3: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
2: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót. Talán Gorenje háztartási gépeket. Vagy

0: helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
3: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt két darab XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal.
4: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
3: Mondtam.
4: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
3: Fresh Buddy sosem pipázik.
4: Akkor veszünk mi is egyet?
3: Úgy érted, még egyet.
4: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
5: Az Abtab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Abtab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
7: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n. Csak vasárnap éjfélig.
8: Felelősségbiztosítás? Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
9: Hanna, hallottad? Az Autocentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
10: Evelyn, ez biztos?
9: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
10: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
9: Gyere el az Autocentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
11: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
12: Időben mit jelent? Mennyit vagy vízben, vagy víz alatt, levegő nélkül? Ez a 108 méter, ez mit jelent?
13: 3 perc, 45, vagy valami ilyesmi volt az időm. Úgyhogy ez
12: 3:45.
13: Lefelé, egész pontosan lefelé 1,13 méter per szekundummal zuhantam, fölfelé pedig, amikor nyilván a gravitáció ellen dolgozol, ott azt hiszem 0,8 méter per szekundum átlagsebességgel jöttem fel.
14: Hát szépen a 3:45 felénél a mi rakétánk az így köhögne egyet, azt ott maradnánk a francba.
15: 30 másodperc után. Más felkészültséget igényel ez a fajta versenyszám? Tehát az uszony nélküli az arra más, hogy edz az ember?
13: Edzőteremben nagyon sok időt töltünk. Mentális játék nagy százalékban, viszont hogyha fizikailag gyenge vagy, akkor hiába vagy mentálisan jó, akkor nem fogsz tudni följönni alulról. Még amilyen a szemem előtt lebeg, hogy a monóval megcsinálni ezt a világcsúcsot, ami 123 méter jelenleg, és ez a valaha volt legmélyebb női eredmény, és hogyha a 124 sikerülne, annak nagyon örülnék.
12: Ja, hogy a 123-at nem te tartod, hanem azt akarod megdönteni, hogy
13: 124-jel. Igen, azt akarom, azt szeretném, igen, majd megdönteni.
12: Azt beszéltük, hogy annak az alján nincs senki. Tehát ott nem fordulsz és mész vissza, ott nem vár senki alul, vagy nem figyel semmi. Nincs. Tehát ott semmi nincs.
13: Nincs, nem is tudnának segíteni. Tehát hiába palackkal ott lenne, ugye eleve 100 méter fölött már azért elég, mert szerintem technikai búvárok bőven.
12: Igen, az már nagyon messze lent van.
13: De hogy nem tudnának semmit csinálni velem, ha esetleg ott történne valami.
12: Nyitott szemmel vagy csukott szemmel mész, amikor mondjuk mész lefele?
13: Csak nyitott szemmel. Fókuszálni kell arra, hogy érezd azt, hogy hol vagy, hogy mit csinálsz, hogy figyeled a kötelet, hogy figyeled a mélységet. Tehát ha picit így elkalandozol, akkor nagyon könnyen el tud vinni ez az érzés, hogy egyszer csak azt érzékeled, hogy nem tudod, hol vagy.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
0: Disco! Discussion! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai BG-vel és Bárány Attilával.
17: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy, indul a Diszkósít Rádió Show, a stúdióban 3D-ben Bárány Attila, Hanvai PJ és a játszóknál, a mikrofonoknál én, DJ Junior.
18: Ladies and gentlemen, madame, hermanad, messző hölgyem és uraim, fiúk, lányk, milyen tisztelt, nagy érdem a publikum, jó magam, Hanvai PJ, és itt leszek egészen este 9-ig.
19: Hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, mindent megkaptok tőlünk, amit csak akartok, persze, ha arról van szó, hogy elektronikus zenét akartok hallgatni, meg zenei híreket, hát mert ezzel minden egyes este szolgálhatunk.
17: Egy igazi mai sláger az elején, ezt biztosan állíthatom, jön Hyperton és Norma J. Martin, és ez a Can't Get You Out of My Head, ezzel indul a Diszkósít Rádió Show itt a Rádió 1-en. Jó szórakozást mindenkinek!

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mint diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hambai PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek, névnaposok, ma többek között az Amáliák, Amálok, Bakácsok, Baksák, Bekények, Girótok, Máriák és Márkusok, illetve szülinapos az ismerőseim közül, Kandja, Zsófia, Anna és Antunovics, Szekeres, Szilvia. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: Megyünk tovább, és a tegnapi nap ígértem, hogy ma lesz egy-két premier, itt rögtön az első, ráadásul ez még egy zenei, és egy német rapstar, aki ráadásul most house zenét csinált, vagy legalábbis ez house formába öntötték, és nagyot megy mostanában a klubokban. Ez Bausa, és jön a Magnetic, és ez DJ Junior Remix, hamarosan jön a YouTube csatornára, és most viszont premier itt a Rádió 1-en.

0: Diszkos itt a rádió egyen, az igazi mai slágereket ma DJ Junior pörgeti, de 3D-ben vagyunk, vagyis itt van Honvai PG, és jó magam Bárány Attila is, és készüljetek, ami engem illet, pénteken Demeter, szombaton Budapest, méghozzá egy jó hajógyári klasszik, utána pedig Personal Jesus, BS Csibészek, Balatonmáryafürdőn.
1: Ami pedig a Diszkos itt illeti, október 24-e szombat, Békés Csaba, már nagyon-nagyon korán fogunk kezdeni a nagy színpadon egyből a Magna Cum Laude után. Az, hogy milyen sorrendben jön, mindig nem tudjuk, de jövő héten tuti fix, hogy el fogjuk árulni.
2: Előbb-utóbb menni fog. A folytatásban egy újabb premier, mert hogy ezt is ígértem, megcsináltam Imáin Angelnek ezt a Bad Times-ot, ideig nem nagyon tudtam játszani, nem találtam olyan verziót belőle, most viszont készítettem rá kétfélét is egyébként. Van egy kicsit ilyen progibb, meg van egy ilyen kicsit ilyen house-osan, most ezt játszom le itt a rádió egyen, jött át Imáin Angel és a DJ Junior Remix.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrien színnölő diszkosít a Rádió 1-en, bár a Nyattillával, Hanvai PG-vel se játszoknál velem DJ Juniorral.
1: Jut eszembe, szombaton a hétvégén hármas megfejtésben leszek, Gyöngyösön kezdek, Bátaszéken folytatom, és ha felérek, akkor még a fővárosi rezidenciámon is fogok játszani egy kis deep house-t.
2: Zenei hír, gyerekek, megnéztem az Eagles Netflix filmet, gyerekek, kettő részes. Nagyon komolyan nem tudtam egyébként, belevágtam magam, mondom, mi van még a felénél? Képzeljétek el, 1980-ban úgy döntöttek, hogy ők nem csinálják tovább, de nem osztott fel a zenekar, hanem ezt csak megálltak. 14 évvel később kezdték újra, hozzáteszem egyébként a drogok miatt állt meg a zenekar, egészen pontosan egy bizonyos drog miatt, a kokain miatt, és aztán utána 94-ben újra kezdték, és a mai napig zenélnek. Úgyhogy annyira feltűzeltem magam, meg fogom csinálni a Hotel Kaliforniát. Mert egyébként szerintem minden idők egyik legjobb dala, és ezt nem tudják a rádió hallgatók, vagy sokan nem tudják, nem szólom le őket, aki igen, attól elnézést kérek. Gyerekek, az Eaglesnek ebből az albumából, amin a Hotel California rajta van, adták el a legtöbbet a 20. században a popzenei piacon, 26 millió darabot.
0: Én úgy tudom mondjuk, hogy Michael Jackson, de teljesen mindegy, ezt majd megnézzük, barátunk az internet. Viszont most megyünk tovább egy olyan dallal, amelyből most már egy kompakt verziót végre sikerült összerakni, és ez a teljesen végleges, amit ma játszok itt este a Rádió 1-en. Ráadásul, ha minden igaz, akkor szombaton jön ki a DJ Junior videócsatornára, és egy hír is kapcsolódik hozzá. Nem tudom, hogy zenei vagy nem, de lesz Made in Italy Party, az első nagy itt Budapesten, majd Budán egy bizonyos bevásárló központnak az éttermében, és ott fogunk majd Demfos utca közösen játszani régi olasz zenéket, meg olasz house lemezeket is. Ezt is fogom pörgetni, mert ez Andrea Bocelli és a Caruso DJ Juniorban a Disco Sheetben.

0: Rádió egy csak igazi, ma is sláger megy, diszkusit Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Visszatérünk itt csak egy mondat erejéig erre az Eagles versus Michael Jackson kérdés, mind a kettőnknek igaza volt.

0: hallották el.
1: Igen, ez durva nagyon, hogy most nézzük, hogy 70 és 110 millió között van ez
2: hihetetlen
1: a szám, ez elképesztő. Mondjuk a világsztár volt, az igaz még inkább Amerikában, jó persze az egész világon azért ismert volt, de Amerikában volt igazi sztárzenekar. Megyünk tovább egy svéd sztárral, a Swedish House Mafiával, meg még egy svéd sztárral, a Licky Lee-vel, és ez a közös Happiness is Sold, és ugye legyen neki zenehír is, megjelent a videoklipje egyébként ennek a dalnak, most viszont lejátszom a DJ Junior remixet itt a Rádió 1-en.

0: A diszkosi csapata búcsúzik már a DJ Junior, Hanvai, PG és Bárány Attila, azzal, hogy december 5-én ünnepeljük majd a 21. születésnapunkat a fővárosban, egy nappal előtte pedig majd Pécsen csinálunk születésnapi bulit, mert hogy még egyszer mondom, 21 éves lesz a rádió műsor. Én engem hétvégén Demecseren találtok, pénteken, szombaton pedig Budapesten és Balatonmáryafürdőn. Bárány Attila voltam, további jó rádiózást, én búcsúzom, sziasztok, holnap este 8-kor jövünk újra!
1: Ameddig a főkerekén szolgálok, zenélek, Hanvai, PG voltam, nem elfelejteni szombaton Gyöngyösön, Bátorszéken és a fővárosban, a budapesti rezidenciámon is várok mindenki sok-sok szeretettel. Ezzel búcsúzom ma estére, szevasztok!
2: Én DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt egy órában, egy csomó remix megtalálható a DJ Junior Facebook csatornámon, kövessétek be, nézzétek meg, ezen kívül kerülnek ki majd tartalmak a YouTube csatornára, egy mix is kikerült, egy Made in Ibiza, azt egészen sokan nézik, videoklip formában van kint. Jön majd a Bausa Magnetica, Email Angel, féle Bad Times és Andrea Bocelli, Caruso, ez az elkövetkezendő mondjuk két hét biztos majd kijön, mert a YouTube-nál egyébként nem szabad olyat csinálni, hogy túl sűrűn adsz ki klipet, mert rájtak nem támogatja ezt a bizonyos dolgot, egy idő után nem engedi, hogy sokan nézzék meg, úgyhogy én inkább erre törekszem. Meg arra, hogy holnap este is tartsatok velünk, mindannyian erre törekszünk, hiszen diszkosít itt a rádió egyen, este 8-kor kezdünk majd. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, meghoztam a legjobb magyar DJ-ket. Yamina és Pure Beat mixel a következő három órában. Jönnek a jelenkor nagy-nagy dance slágerei, és nagyon sok újdonság. Hello Yami, kezdjük el!
1: Hello Geri, így van, üdvözlök mindenkit. Egy újdonsággal fog kezdeni, ez Tame Impala és a Dracula. Juhász Gerivel, velem Yaminával itt a Rádió 1-en.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show. Jamila a lemezjátszói mögött, és jön az egyik legutóbbi saját dalod, amit előszeretettel játszanak nálunk a többiek is esténként 9-től. Például Regán Lili, Pool Max vagy Antonio.
1: Ez Tolvaj René és Jamila közöse, a Field of Fire.

0: Tudjátok, ez az a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek vadonatúj zenéket, 11-ig Jamina, aztán 11-től Pure Beat a lemezjátszói mögött, és hát ismerős dallamok jönnek, 1998. júliusában jelent meg a Stardust fantasztikus kislemeze, a Music Sounds Better With You. Na, ennek a legendás dallammenete köszön vissza ebben az újdonságban David Guettától és Milky-től.
1: Egy nagyon jó dal, ha ki nem ismeri, tessék sázamozni, ez a nyár végének a slágere, úgyhogy menjünk ezzel tovább, itt a rádió adjam.

0: az intelligens zenék itt vannak nálunk, és mindig esténként 9-től jönnek csak a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Ez volt Anima és a Beautiful, mellettem Jamina a lemezjátszói mögött, és képzeljétek el, Martin Garrix maga énekel a legfrissebb saját zenében. Erről is szó lesz 10 után.
1: Bírod még? A Word is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mind Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Gyuri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: bukásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió egyen. Hey,

0: ajánlom mindenkinek, mintha egy buliban lennétek, olyanok nálunk az esték mindig 9 óra után, még mindig Jamina a lemezjátszói mögött, aztán 11-től Pure Beat is vár még rátok. Hello Jami, menjünk tovább!
1: Hello Geri, így van, üdvözlök mindenkit! Egy újdonsággal fog kezdeni, ez Switch Disco és Sam Feld közöse, ez pedig a Sleep Tonight, maradjatok mindenképp velünk most!

0: Armand van Helden, Mark Knight és a Release Me, a CID remixe volt belőle a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamila a lemezjátszói mögött, ő mindig hoz extra különlegességeket és vadonatúj zenéket. Jön megint egy friss megjelenés.
1: Ez pedig ugye Lost Frequencies újdonsága, a Leave It All. Tessék ezt is sazamozni, aki nem ismeri. Szóval ezzel megyek tovább itt a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Lost Frequencies and you're listening to the World Is Mine Radio Show on Radio 1.

0: Tyler és a You and Me szerda este a Heard Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamila a lemezjátszói mögött, aztán Pure Beat is vár még rátok. Ő 11 és éjfél között fog mixelni, és akkor jön megint egy sajátdal, egy fantasztikus feldolgozás, amit konkrétan minden héten kérnek tőled, amikor csak itt vagy nálunk élőben.
1: Így van, Jamila és Szofi közöse ez a Holograms, amit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretek, és hálás vagyok ezért a dalért, hiszen a bulikban is annyira szépen éneklitek, úgyhogy köszi, ha szeretitek még mindig, ez jön itt a Rádió 1-en.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Jamina! Na most szólj hozzá a Facebookon. Facebook.com/RadioEgyHungary.

0: Vissza tudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban. Maradjatok, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Pure Beat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio.

0: Este 11 van, hello mindenkinek, élő az adás FM-en, weben, applikációban, YouTube-on, mindenhol tudjátok nézni és hallgatni a műsor tökéletes kép és hangminőségben. Pure Beat a házban, innentől egészen éjfélig. Szevasz Pure Beat!
1: Csoki, szevaszok srácok, hello Gerikem, kellemes estét mindenkinek!
0: SMS és Viber számunk 0620-3111-111, isteni zenék várnak rátok ebben a következő egy órában is, induljunk el!
1: Nagy ágyukkal kezdünk, Switch Disco, Rehab és Samfeld közöse, ez a Sleep Tonight, nyilván mi még nem fogunk aludni csak éjfél után, ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, Aberdeen Radio Show-ban. At the turntables now.

0: Geniális, lehengerlő, amit Calvin Harris ebben az új dalban csinált. Ez volt a Satisfy a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban szerda este. Mellettem Pure Beat a lemezjátszói mögött. Szia Geri, azért kíváncsi lennék, hányan várjuk feszülten minden szabad percünkben hetek óta, hogy mikor mondjátok azt, hogy most lehet hívni a konténeres játék miatt, írja Andrea. Hát Andrea, megválaszolom, én azt gondolom, hogy több százezren hívnak minket ilyenkor óráról órára ugyanabban az időpontban. Nehéz bejutni ebbe a játékba, például Pure Beat is szeretett volna bejutni, de te nem is telefonáltál.
1: Nem, nem, próbáltam, de én még az ajtón sem tudtam bejutni.
0: Na, ha nem telefonálsz, úgy tényleg nehéz bejutni ebbe a játékba. Nem, viccet félretéve, rengetegen próbálkoznak, és nagyon-nagyon fontos, hogy itt adásban már csak holnap estig tudtok kulcsokat szerezni. A Rádió egy konténerhez, nagy konténernyitó parti a Dunapláza főbejárata előtt pénteken reggel Balázsékkal egy valaki kulcsa nyitja csak a konténert, viszont az a valaki el fog vinni mindent.
1: Hát ez mikor lesz? Ez hány órakor lesz?
0: Ez hogyan? Pénteken reggel lesz, 6 és 10 között.
1: Jó,
0: nagyon kíváncsi vagyok. Nagyon, akkor na azon a napon tényleg érdemes korán kelni. Óriási nyereményjáték, nagyon sokáig tartott, nagyon sok kulcsot osztottunk, és 20 millió forint majdnem az összérték az ajándékoknak a Rádió konténerben. Így van, úgyhogy még egyszer az utolsó kulcsokat adásban megszerezhetitek tőlünk még holnap, reggel Balázséknál, napközben Atisnál, meg este nálam a kívánság műsorban. A konténer nyitó parti, még a helyszínen is néhány kulcsot be tudtok szerezni, és akkor konténer nyitás pénteken reggel, tehát Balázsékkal. És mit hallok? Volt egy lánykérés az egyik bulitban múlt hétvégén?
1: Igen, igen, múlt héten Debrecenben jártam, és egy pár héttel ezelőtt a srác, aki megkérte a hölgynek a kezét, rám írt, hogy megoldható-e, hogy abban a buliban megkérje a hölgynek a kezét, és én mondtam, hogy természetesen én éjfélkor kezdtem, és akkor felkonferáltam oda a kis színpadra magam mellé a srácot, és akkor onnan láthattam neki a mikrofont.
0: Jaj, tehát,
1: hogy ott volt egyébként egy 800 ember, és a 800 ember előtt kellett egyébként a hölgynek a kezét megkérni, egyébként nagyon ügyesen lehozta, és természetesen a hölgy igen mondott, szóval utána happy volt.
0: De jó, éljen az ifjú pár, menjünk tovább.
1: Most pedig jön egy igazi hip-hop klasszikus, Notorious B.I.G. Nasty Gert című dala, ugye az eredeti vokál még a 90-es évek közepéről származik, ez egyébként a Nasty Gert, ezt úgy ismerhetjük, hogy a Nasty Boy című számból Diddy ezt egyébként 1997-ben jelentette meg, és hát 2005-ben Puff Daddy és a Bad Boy csapat ugye újra gondolta ezt a dalt, átemelte ezt a vokál részletet, és hát én most egy új klub remixben hoztam nektek, még hozzá Brandon remixében. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Word is már rádió showban. And the turntables now.

0: vokál még mindig tökéletesen működik az elektronikus zenében, csak úgy, mint a pop zenében. Rafael, Gotta Be Cool, a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Élőadást hallottok, sőt, ezt az élőadást nézni is lehet a weboldalunkon, valamint a YouTube csatornánkon, sőt, a Rádió 1 TikTok csatornáján is megyünk élőben. Pure Beat a lemezjátszóknál, mint mindig ilyenkor szerdánként 11 és éjfél között. Szevasz, Pure Beat, még egyszer.
1: Csoki, szevasztok, srácok, hello, Gerikém.
0: Nagyon jó lendületben vagyunk, és nagyon szépen megyünk felfelé. Mi érkezik most?
1: Hát igen, most már bele kóstolunk az utolsó fél órába, szóval megyünk felfelé. Jöjjön a Rádió 1 kedvenc, ami nyáron letarolta itt a Rádió 1-et. Alex Kenji, Bumble Leo című track-e, amit a mai napig szívesen pörgetünk a rádióban és a bulikban is, viszont a dalból kevés remix készült, viszont egy erdélyi fiatal ember, aki nagyon jó átiratokat szokott készíteni, Matt Klein készített erre a dalra egy remixet, ami nálam azóta benn van a top 10-ben, és a bulikban mindig ezt a verziót játszom. Már is mutatom, tehát jön a Bumble Leo, Matt Klein remixében, ezzel menjünk tovább itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: kérdésein, szóval ezt a remixet, Christopher kollégánk átiratát, a Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show élőben, mellettem Pure Beat a lemezjátszóknál. Egy üzenet egy régi törzshallgatónktól: az otthon melegében izgő mozgó drága barátaim, tessék vigyázni, ez a mix nem várt reflex mozgásokat válthat ki egyes felső testrészekből, melynek hatására másnap izomlázis kialakulhat. Az ország slágergyárosa bár a felhőtlen szórakozást garantálja, felelősséget egyébánc közben levert lámpabúráért nem vállal. Tiszta ütemeinek fogyasztása ipari mennyiségben nem javasolt, visszahallgatása kizárólag ivócimbora jelenlétében ajánlott. Legmélyebb tisztelettel,
1: a Spenót Huszár.
0: Imádom!
2: Hát ez meg lett ismét. Köszönjük. A vállak bemozdulnak, szoktuk mondani.
0: Csak a mell, csak a váll ilyenkor szerdánként. Na jöjjön a finálé, egy jó erős utolsó 10 perc.
2: Így van, ismét hoztam az újdonságokat a magyar DJ producerek stúdiójából. Ezúttal ismét Ramit barátom verzióját kellett elhozni, hiszen ő mostanában tényleg nagyon érzi ezeket az átiratokat, ezeket az editeket. Számomra egyébként, amiből csinálta a verziót, egy ismeretlen, úgymond ismeretlen szám, Nico de Andrea Vanette és Afro Medusa Etnica című dalából készítette ezt az átiratot, és hát ebben van

0: Fellépések még a héten?
1: Hú, hát hosszú lesz, pénteken indul a menet, most egyébként péntek szombat 7 fellépésem lesz összesen. Pénteken Hartán, Vácon és Budapesten leszek megtalálható, szombaton pedig Jászberény, Szeghalom, Kecskemét és Budapest.
0: Atya úristen, ez 7 fellépés a hétvégén?
1: Igen, pénteken 3, szombaton 4.
0: Nagyon komoly, jó bulikat kívánok, kitartás, jövő héten találkozunk.
1: Köszönöm, hogy itt lettem, további szép estét mindenkinek, sziasztok!
0: Mára köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap csütörtökön 9-től jövünk megint élőben. Mindenkinek jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
3: Rádió
2: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Mindenki szavazott már ma? A Rádió 1 top 500-ra? Senki nem csúszott még le semmiről. A például lehet e-mailben a top500@radio1.hu e-mail címen vagy a 0623111111-es számon. Most azt a zenét hozom, amit tavaly megnyerte a Rádió 1 top 500-at, 4 Grammy jelölést is kapott és elnyerte a legjobb dance pop felvételnek járó díjat. Az újdonsült anyuka Lady Gaga érkezik, és az Abrakadabra.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, Lost Frequencies például. Tényleg emlékszünk még, hogy miért ezt a nevet választotta annó a belga DJ producer? Hát azért, mert a karrieri elején régi elfeledett vagy elveszett dalokat, klasszikusokat, dallamokat használt fel, Lost Frequencies, például Bob Marley dalokat, különösen az induláskor nem saját szerzeményeket írt, hanem mások ismeretlen vagy klasszikus felvételéből készített, nem hivatalos remixeket, bootlegeket, de most itt vannak a saját dalok, mint a Lady

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Óriás breaking. Rádió 1-esek, jön a Rádió 1 Top 500, hogyha esetleg valaki még nem értesült róla. Igen, Magyarország leggrandiózusabb slágerlistája ismét érkezik októberben, és folyamatosan lehet nyomni a voksot, akár e-mailben a top500@radio1.hu e-mail címen, akár SMS-ben, Viber üzenetben, fel is lehet hívni minket, 0620-311-111 a számunk. Például Loi aktuális dalára is lehet szavazni.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Alex Warren, a Grammy-re jelölt sztár a folytatásban és a 2026-os White Child albumáról. Egy dal, egy nagyon-nagyon ismert Rádió 1-es kedvenc, a Fever Dream. 2025 előtt leginkább Coldplay stílusára hajazó keresztény rockot hallgatott, ezt tavaly a Guardiannek nyilatkozta, de szélesítette most a zenei repertoárt, és ennek hatására született az új album, amiről

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. David Guetta és az a nő a folytatásban, akinek a hangját ezer közül is felismerni. Szia, és a Beautiful People. A hivatalos klip alá írta egy kommentelő, hogy az énekesnő konkrétan megmentette az életét a zenéjével még 2016-ban. Nagyon mélyen benne volt az ivásban, és az alkoholizmus okozta depresszió miatt kis ilyen véget vetett az életének. De szia a zenéje és a dalszövegek szó szerint megmentették az életét. Ez most a Beautiful People.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi